0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, harmadik rész. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem nyilvánult meg az, amivé leszünk, de tudjuk, hogy meg fog nyilvánulni, mert hasonlókká leszünk ő hozzá. Mihelyst, és ahogy, meg fogjuk látni őt, ahogy ő van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, mert a bűn a törvénytelenség. És tudjátok, ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta meg őt, és nem is ismerte meg őt. Fiaim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiképpen ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben van. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekszik bűnt, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszi, az egy sem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól volt és meggyilkolta az ő testvérét. Miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, az a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, az mind embergyilkos. És tudjátok, egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami ő benne megmaradhatna. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie ezen a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségbe van, és elzárja attól az ő szívét, hogyan marad meg abban Isten szeretete? Fiaim, ne csak szóval szeressünk, és ne csak nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorkká és bátorságosakká előtte a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, akkor bizalmunk van Istenhez. És bármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekedjük, amik kedvesek előtte. Az pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint meg is parancsolta nekünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad, és ő is abban, és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, amelyet nekünk adott.
0: János első levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik. Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Nehémiás könyvéből hoztam egy szakaszt ma reggel ide, amiről Pál apostol szavai jutottak az eszembe. Pál apostol ezt mondja a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 25. versében. Ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit, mint egyesek teszik, hanem bátorítsuk egymást. Annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. A szakasz, amit Nehémiásnál olvastam, a 13. fejezetben van leírva a 15-től a 22. versig. Így szól. Akkoriban láttam Júdeában olyanokat, akik nem tartották meg a szombati nyugalom napját, hanem akkor is dolgoztak, szőlőt születeltek, mustot készítettek, betakarították a gabonát, és a kévékkel megterhelték a szamarakat, és behozták a városba az áruikat, a bort, a szőlőt, fügét és egyebeket, hogy szombaton eladják azokat. Figyelmeztettem tehát őket, hogy szombaton ne áruljanak élelmiszert sem. Tíruszból is jöttek kereskedők, akik szombaton halat és mindenféle mást árultak Jeruzsálemben a júdeaiaknak. Ezért figyelmeztettem a judai vezetőket. Súlyos bűnt követtek el, amikor a szombat napját közönséges nappá teszitek. Őseik is ugyanezt a bűnt követték el. Ezért hozta ránk és erre a városra Istenünk a sok bajt és veszedelmet. Ti pedig még inkább haragra ingerlitek Istent Izrael ellen azzal, hogy a szombatot közönséges hétköznappá alacsonyítjátok. Ezért megparancsoltam, hogy amikor a szombat előestéjén Jeruzsálem kapuira árnyék borul, a kapukat be kell zárni, és csak a szombat elmúltával szabad ismét kinyitni azokat. Néhány fegyveres szolgámat a kapukhoz állítottam, s meghagytam nekik, hogy a szombat ideje alatt ne engedjenek semmiféle terhet vagy árut a kapun átvinni. Emiatt a kereskedők és az árusok kénytelenek voltak néhányszor a városon kívül tölteni az éjszakát. Figyelmeztettem őket. Ne merészeljetek többé a kapuk előtt tanyázni a szombat ideje alatt. Ha ez még egyszer előfordul, megbüntetlek benneteket. Ezután a szombat idején nem jöttek többet. A lévitáknak pedig megparancsoltam, hogy szenteljék meg magukat, és őrizzék a kapukat, hogy Jeruzsálemben mindenki tartsa meg a szombatot, mint Isten számára elkülönített ünnepet. Figyeljétek meg, mennyire határozott és következetes Nehémiás. A kereskedők pedig egy idő után megértették, és nem jöttek többé szombaton. Eszembe jutott, hogy régen mennyit küzdöttem a még nem hívő családtagjaimmal. Mindig az istentiszteletünk idejére szervezték a családi ünnepségeket. Eleinte hiába kérleltem őket, hogy másik napra tegyék. Nagyon nehéz döntés volt az, hogy szembenézzek a szemrehányó tekintetekkel. Az olyan szavakkal, hogy neked a családnál fontosabb, hogy oda menj. És meg kellett mondanom, hogy igen, fontosabb. Aztán lassan megváltoztak a dolgok. Mivel minden alkalommal azt tapasztalták, hogy ilyenkor nélkülüznék kell engem, rájöttek, hogy nekik kell valamin változtatni, ha szeretnének velem együtt lenni. Dicsőség az Úrnak! Most már hosszú évek óta megoldódott ez a dolog. Ma már teljesen elfogadják a döntésemet. Sőt, a jó példa ragadós. Mások is követni fogják. Ez történt a családomban is. Ha ragaszkodunk Isten szavához következetesen, annak mindig, kizárólag csak jó gyümölcse lehet. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra.
2: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levelének 4. része. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e. Mert sok hamis proféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten szellemét. Valamelyik szellem Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamelyik szellem nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől. Az az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok már, hogy eljön, és most már ebben a világban van. Ti az Istentől vagytok, fiaim, és legyőztétek azokat. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki ebben a világban. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, az hallgat ránk. Aki nincs az Istentől, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét, és a tévejgésnek szellemét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten maga a szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga szelleméből adott mi nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, mert amiképpen ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, de gyűlöli a maga atyafiát, az hazug. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát? Az a parancsunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga testvérét is.
0: János első levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Are you having a good time?
1: Most következik.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Nehémiás könyvéből hoztam egy szakaszt ma reggel ide, amiről Pál apostol szavai jutottak az eszembe. Pál apostol ezt mondja a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 25. versében. Ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit, mint egyesek teszik, hanem bátorítsuk egymást. Annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. A szakasz, amit Nehémiásnál olvastam, a 13. fejezetben van leírva a 15-től a 22. versig. Így szól. Akkoriban láttam Júdeában olyanokat, akik nem tartották meg a szombati nyugalom napját, hanem akkor is dolgoztak, szőlőt születeltek, mustot készítettek, betakarították a gabonát, és a kévékkel megterhelték a szamarakat, és behozták a városba az áruikat. A bort, a szőlőt, fügét és egyebeket, hogy szombaton eladják azokat. Figyelmeztettem tehát őket, hogy szombaton ne áruljanak élelmiszert sem. Téruszból is jöttek kereskedők, akik szombaton halat és mindenféle mást árultak Jeruzsálemben a júdeaiaknak. Ezért figyelmeztettem a judai vezetőket. Súlyos bűnt követtek el, amikor a szombatnapját közönséges nappá teszitek. Őseik is ugyanezt a bűnt követték el. Ezért hozta ránk és erre a városra Istenünk a sok bajt és veszedelmet. Ti pedig még inkább haragra ingerlitek Istent Izrael ellen azzal, hogy a szombatot közönséges hétköznappá alacsonyítjátok. Ezért megparancsoltam, hogy amikor a szombat előestéjén Jeruzsálem kapuira árnyék borul, a kapukat be kell zárni, és csak a szombat elmúltával szabad ismét kinyitni azokat. Néhány fegyveres szolgámat a kapukhoz állítottam, s meghagytam nekik, hogy a szombat ideje alatt ne engedjenek semmiféle terhet vagy árut a kapun átvinni. Emiatt a kereskedők és az árusok kénytelenek voltak néhányszor a városon kívül tölteni az éjszakát. Figyelmeztettem őket. Ne merészeljetek többé a kapuk előtt tanyázni a szombat ideje alatt. Ha ez még egyszer előfordul, megbüntetlek benneteket. Ezután a szombat idején nem jöttek többet. A lévitáknak pedig megparancsoltam, hogy szenteljék meg magukat, és őrizzék a kapukat, hogy Jeruzsálemben mindenki tartsa meg a szombatot, mint Isten számára elkülönített ünnepet. Figyeljétek meg, mennyire határozott és következetes Nehémiás. A kereskedők pedig egy idő után megértették, és nem jöttek többé szombaton. Eszembe jutott, hogy régen mennyit küzdöttem a még nem hívő családtagjaimmal. Mindig az Isten tiszteletünk idejére szervezték a családi ünnepségeket. Eleinte hiába kérleltem őket, hogy másik napra tegyék. Nagyon nehéz döntés volt az, hogy szembenézzek a szemrehányó tekintetekkel. Az olyan szavakkal, hogy neked a családnál fontosabb, hogy oda menj. És meg kellett mondanom, hogy igen, fontosabb. Aztán lassan megváltoztak a dolgok. Mivel minden alkalommal azt tapasztalták, hogy ilyenkor nélkülüznék kell engem, rájöttek, hogy nekik kell valamin változtatni, ha szeretnének velem együtt lenni. Dicsőség az Úrnak! Most már hosszú évek óta megoldódott ez a dolog. Ma már teljesen elfogadják a döntésemet. Sőt, a jó példa ragadós. Mások is követni fogják. Ez történt a családomban is. Ha ragaszkodunk Isten szavához következetesen, annak mindig, kizárólag csak jó gyümölcse lehet. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra!
4: Ez volt!
2: Ez volt! A reggeli kávé mellé!
1: Reggeli kávé mellé!
5: Ez friss üzenet neked!
1: Ez a Rádió Sansz!

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, 5. rész. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha az Isten szeretjük és az ő parancsait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, a Szó és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér. És ez a három egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele pedig nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, annak bizonyossága van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtevés, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az örök élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet is. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizalom, amellyel ő hozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meg is hallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, nem halálos bűnt, az könyörögjön, és életet ad annak Isten, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn is, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, van nem halálos bűn. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, az nem vétkezik. Hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban van. De tudjuk azt is, hogy az Istennek fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Fiaim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amen.
0: János első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Ez friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Nehémiás könyvéből hoztam egy szakaszt ma reggel ide, amiről Pál apostol szavai jutottak az eszembe. Pál apostol ezt mondja a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 25. versében. Ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit, mint egyesek teszik, hanem bátorítsuk egymást. Annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. A szakasz, amit Nehémiásnál olvastam, a 13. fejezetben van leírva a 15-től a 22. versig. Így szól. Akkoriban láttam Júdeában olyanokat, akik nem tartották meg a szombati nyugalom napját, hanem akkor is dolgoztak, szőlőt szüreteltek, mustot készítettek, betakarították a gabonát, és a kévékkel megterhelték a szamarakat, és behozták a városba az áruikat, a bort, a szőlőt, fügét és egyebeket, hogy szombaton eladják azokat. Figyelmeztettem tehát őket, hogy szombaton ne áruljanak élelmiszert sem. Téruszból is jöttek kereskedők, akik szombaton halat és mindenféle mást árultak Jeruzsálemben a júdeaiaknak. Ezért figyelmeztettem a judai vezetőket. Súlyos bűnt követtek el, amikor a szombatnapját közönséges nappá teszitek. Őseik is ugyanezt a bűnt követték el. Ezért hozta ránk és erre a városra Istenünk a sok bajt és veszedelmet. Ti pedig még inkább haragra ingerlitek Istent Izrael ellen azzal, hogy a szombatot közönséges hétköznappá alacsonyítjátok. Ezért megparancsoltam, hogy amikor a szombat előestéjén Jeruzsálem kapuira árnyék borul, a kapukat be kell zárni, és csak a szombat elmúltával szabad ismét kinyitni azokat. Néhány fegyveres szolgámat a kapukhoz állítottam, s meghagytam nekik, hogy a szombat ideje alatt ne engedjenek semmiféle terhet vagy árut a kapun átvinni. Emiatt a kereskedők és az árusok kénytelenek voltak néhányszor a városon kívül tölteni az éjszakát. Figyelmeztettem őket. Ne merészeljetek többé a kapuk előtt tanyázni a szombat ideje alatt. Ha ez még egyszer előfordul, megbüntetlek benneteket. Ezután a szombat idején nem jöttek többet. A lévitáknak pedig megparancsoltam, hogy szenteljék meg magukat, és őrizzék a kapukat, hogy Jeruzsálemben mindenki tartsa meg a szombatot, mint Isten számára elkülönített ünnepet. Figyeljétek meg, mennyire határozott és következetes Nehémiás. A kereskedők pedig egy idő után megértették, és nem jöttek többé szombaton. Eszembe jutott, hogy régen mennyit küzdöttem a még nem hívő családtagjaimmal. Mindig az Isten tiszteletünk idejére szervezték a családi ünnepségeket. Eleinte hiába kérleltem őket, hogy másik napra tegyék. Nagyon nehéz döntés volt az, hogy szembenézzek a szemrehányó tekintetekkel. Az olyan szavakkal, hogy neked a családnál fontosabb, hogy oda menj. És meg kellett mondanom, hogy igen, fontosabb. Aztán lassan megváltoztak a dolgok. Mivel minden alkalommal azt tapasztalták, hogy ilyenkor nélkülözniük kell engem, rájöttek, hogy nekik kell valamin változtatni, ha szeretnének velem együtt lenni. Dicsőség az Úrnak! Most már hosszú évek óta megoldódott ez a dolog. Ma már teljesen elfogadják a döntésemet. Sőt, a jó példa ragadós. Mások is követni fogják. Ez történt a családomban is. Ha ragaszkodunk Isten szavához következetesen, annak mindig, kizárólag csak jó gyümölcse lehet. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra!
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Ez friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol második levele. A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, akiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki megismerte az igazságot. Az igazságért, amely megmarad bennünk és velünk lesz mindörökké. Kegyelem, irgalom és békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának fiától, igazsággal és szeretettel. Nagyon örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, aki igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától. És most kérlek téged, asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék neked, hanem amelyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az Antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek. Mert aki köszönti, részese annak gonosz cselekedeteiben. Sok írnivalóm volna nektek, de nem akartam papírral és tintával, hanem remélem, hogy el tudok menni hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk majd, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei is. Amen.
4: János második levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostolnak harmadik levele. A presbiter, a szeretett Gájusznak, akit én igazán szeretek. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, ahogy jó dolga van a te lelkednek is. Mert nagyon örültem, amikor atyafiak jöttek, és bizonyságot tettek a te igazságodról úgy, ahogy te az igazságban jársz. Nincs annál nagyobb örömöm, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett barátom, hűen cselekszel mindenben, amit az atyafiakért és pedig az idegenekért teszel. Akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt is, akiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjukra. Mert az ő nevéért mentek ki, semmit se fogadván el a pogányoktól, nekünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be a testvéreket, és akik ezt szeretnék, azokat is megakadályozza, és az eklézsiából kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az az Istentől van. Aki pedig rosszat cselekszik, nem látta meg Istent. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is. De mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalóm volna még, de nem akarok tintával és tollal írni neked. Hanem remélem, hogy csak hamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk. Békesség neked! Köszöntenek téged a te barátaid is, köszöntsd a barátainkat is név szerint. Amen.
4: János harmadik levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: úgy jelszült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben fönn van tartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely kész van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá is legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha úgy is van, szomorkodtak különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal értékesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtasson a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, és kibeszélhetetlen, dicsőült örömmel örvendeztek. Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét, amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek. Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelentette ki a Krisztusnak ő bennük levő szelleme, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről. Akiknek kijelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, akik prédikálták nektek az evangéliumot az egekből küldött Szent Szellem által, amibe angyalok is vágyakoznak betekinteni. Azért, felövezve elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelenik. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét. Tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon lettetek megváltva a ti apáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárány vérén, a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent az idők végén ti értetek. Akik ő általa hisztek Istenben, aki föltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítva meg a szellem által, egymást tiszta szívből és buzgón szeressétek. Mint akik újjászülettetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek szava által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdettetek.
1: Péter első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsanz.
2: Nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőti a tenger útját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, ami sötétségben járt, lát nagy világosságot, akik laknak a halál árnyékának földjében, fény ragyog fel fölöttük. Te megsokasítod ezt a népet, nagy örömöt szerzel neki, és örvendeznek előtted az aratók örömével, és vigadoznak, mint mikor zsákmányt osztanak, mert terhes igáját és hátovesszejét, az őt nyomorgatónak botját összetöröd, mint a Midián napján. Mert a vitézek harci saruja és a vérbe fertőztetett öltözet megég, és tűznek eledele lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. És hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának és békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága fölött, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szeretete viszi végbe mindezt. Amen. Okay. Magyar hangja.
3: Amen.
4: Amen.
3: Oh, that's the same. I speak Hungarian. Some people tell me they learn American English by watching American movies.
4: Sokan mondják nekem, hogy úgy tanulják meg.
3: So maybe I can learn Hungarian by singing Hungarian worship songs.
4: Sokan mondják nekem, hogy úgy tanulják meg az amerikai angolt, hogy amerikai filmeket nézek. Tehát talán én is meg tudom tanulni a magyart, ha magyar dicsőítéseket éneklek.
3: Or before Tom graduates, he should be able to sing a song or say something in Hungarian.
4: Vagy mielőtt Tom végezne az iskolában, mondania kéne valamit, vagy tudnia kéne mondani valamit magyarul, vagy elénekelni egy dalt.
3: To Americans, it seems like a very difficult language.
4: Is it difficult? Számára ez egy nehéz nyelvnek tűnik.
3: I feel better. For everybody. Even Hungarians. Is that right? Wow. So I can teach for days and days.
4: Én tudok napokig tanítani.
3: But I thought maybe I would just give opportunity if there's a question I could help with, I will try.
4: És szerettem volna lehetőséget adni arra, hogyha van valakinek kérdése, akkor megpróbálnék válaszolni.
3: We can do a whole session for questions or
4: lehet egy egész tanításrész, egy ilyen egy órás periódus erre.
3: Or I can go back to teaching.
4: Vagy visszamehetünk a tanításra.
3: Anything that I said so far that you want me to clarify or you want to challenge?
4: Van-e valami azokból, amit eddig elmondtam, amiből szeretnél, hogy tisztábban elmondjam, vagy esetleg van ellenvéleményed?
3: Or something about how we do things?
4: Vagy bármi kérdés a mi gyülekezeti szokásainkról?
3: Buddy? That means I should teach, yeah. So it's not the heat or the pasta or right after lunch then. So no questions?
4: It's
3: okay if there isn't. Okay. Maybe later. So, I want to justify the topic for church growth.
4: Szeretném megindokolni, megalapozni azt a témát, hogy gyülekezet növekedés.
3: Sometimes Christians feel that to talk about growing the church is nothing more than human imperialism.
4: Sokan azt gondolják, keresztények, hogy a gyülekezet növekedésről való beszéd, az csak ilyen emberi imperializmus.
3: And it's prideful for us to want to grow the church.
4: És hogy ez büszkeség a részünkről, hogyha növelni akarjuk a gyülekezetet.
3: Since it's all up to God and nothing to us, we shouldn't bother ourselves with it.
4: És mivel úgyis mindent Isten végez el nekünk, nem is, és nem mi végezzük el, ezért nem is kellene semmit csinálnunk.
3: But what I want to do is make a case, like I've said, that growing the church glorifies God.
4: Emiatt szeretnék amellett érvelni, hogy a gyülekezet növekedés az Istennek dicsőséget hoz.
3: And I love the verse that Pauli picked, that he put on Facebook.
4: Nagyon szeretem azt a verset, amit Pali kiválasztott és kirakott Facebookra.
3: It says, as grace extends to more and more people, it increases thanksgiving and glory to God.
4: Hogy a dicsőség minél többekre elhat, az növekedést okoz a hálában és Isten dicsőségében.
3: So you should pray that a fountain of great grace would erupt.
4: Tehát azért kell imádkoznunk, hogy a kegyelemnek a nagy szökőkútja így kiáradjon.
3: Did I tell you when I was here before, did I tell you about our pond and the weird things that happened with the water?
4: Amikor legutóbb itt voltam, akkor beszéltem a tóról és a fura dolgokról, amik történtek ebben a tóban.
3: So I won't give all the details.
4: Jó, akkor nem mondom el minden részletet.
3: But there's a big aquifer under our field, the biggest on the east coast. Body of underground body of water.
4: Tehát van egy vízforrás ott, ahol mi lakunk, az egyik legnagyobb ilyen vízforrás a környéken.
3: And for some strange reason, this pushed up through our pond. We have a pond that's 10 foot deep.
4: Van egy 3 méter mély tavunk, és ez valahogy így feljött, ez a vízforrás ezen keresztül.
3: And the force of the water pushed it up through the 10 feet of water and about 3 feet on top, just bubbling.
4: És ezzel az történt, hogy így ez a forrás kijött végig ezen a 3 méterre, majd még plusz 1 métert fel.
3: I thought I was in a science fiction movie.
4: Azt gondoltam, hogy ez valami sci-fi filmben vagyok, hogy így kijött a víz.
3: So it became a picture to me of a fountain of great grace.
4: Ez egy képé vált számomra a nagy kegyelemnek a szökőkútjáról.
3: And the Bible talks about springs in the desert that just spring up.
4: Beszél a Biblia ilyen forrásokról a pusztában, amik feltörnek.
3: So I would pray that God would cause grace to spring up in our midst.
4: És imádkoztam, hogy Isten cselekedje azt, hogy a kegyelem az így feltörjön közöttünk.
3: So that many people could come and get a drink.
4: Hogy sokan el tudjanak jönni és inni ebből.
3: We went for a walk yesterday, Polly and Cheryl and I.
4: Pallival és Cheryllel együtt sétáltunk tegnap.
3: And you have a spring that comes with mineral water.
4: És van itt egy ásványvízforrás.
3: People were filling their jugs and I got a drink.
4: Ott voltak az emberek, akik feltöltötték az ő kannáikat, és én is ittam belőle.
3: So it can be a picture of what God wants to do, because what he wants to give grace away free.
4: Ez lehet egy képe annak, amit Isten cselekedni akar, mert szeretne kegyelmet adni ingyen.
3: He wants lost people to find his grace.
4: Szeretné, ha az elveszettek megtalálnák az ő kegyelmét.
3: And for some reason he's chosen to invite us to partner with him in that process.
4: És valamilyen okból kifolyólag minket választott ki, hogy együttműködjünk vele ebben a folyamatban.
3: He trusts his message to us.
4: Ő ránk bízta az ő üzenetét.
3: And he partners with us to help find these lost people.
4: És együttműködik velünk abban, hogy megtaláljuk ezeket az elveszett embereket.
3: The mission is God's.
4: A küldetés az Istené.
3: The people are God's.
4: Az emberek is Istené.
3: The church is God's.
4: Az egyház, a gyülekezet is Istené.
3: But we still get to participate in the whole process.
4: De mégis mi veszünk részt ebben a folyamatban.
3: And we can assume that now that we're found that is enough.
4: És nem lehet az a feltételezésünk, hogy ha minket már megtaláltak, akkor az elég.
3: So as I said, some people consider it imperialistic to want to grow the church, like we're wanting to build an empire for ourselves.
4: Tehát vannak emberek, akik ezt a gyülekezet növekedést ilyen imperialistának dolognak tartják, tehát hogy a saját birodalmunkat akarjuk építeni ezáltal.
3: I think the devil wants us to feel embarrassed or ashamed to be able to announce good news.
4: És azt szerintem az ördög azt akarja, hogy szégyenkezzünk amiatt, hogy lehetőségünk van hirdetni a jó hírt.
3: So Paul says, I'm not ashamed of the gospel because it's the power of God.
4: Ezért mondja Pál, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert az az Istennek ereje.
3: And we don't need to apologize for wanting to see the church grow.
4: És nem kell bocsánatot kérnünk azért, hogy szeretnénk látni, hogy a gyülekezet növekedik.
3: Sometimes people also say that when a pastor wants to see the church grow, it's because he has a growing big ego.
4: Azt is mondják emberek, hogy ha egy pásztor azt akarja látni, hogy a gyülekezet növekedik, akkor igazából az ő egója növekedik.
3: So Polly wants the church to grow so that he has a bigger church.
4: Szóval Polly azért akarja, hogy ez a gyülekezet növekedjen, hogy nagyobb legyen a gyülekezet.
3: That's not a correct way to look at it.
4: Ez nem egy jó nézőpont erre.
3: It's not about Polly.
4: Nem Polly-ról szól.
3: And it's not even about any of us.
4: És nem is akármelyikünkről.
3: The church does not exist for us.
4: A gyülekezet nem értünk létezik.
3: The church exists for God.
4: A gyülekezet Istenért létezik.
3: So the word repent means to change the way you think.
4: A megtérés szó azt jelenti, hogy megváltoztatjuk a gondolkodásunkat.
3: So we shift the way we think to realize the church exists for God, we exist for God. And for the church to grow glorifies God.
4: Tehát megváltoztatjuk a gondolkodás módunkat, hogy a gyülekezet Istenért létezik, mi és az Istenért létezünk, és az gyülekezet növekedése Istennek hoz dicsőséget.
3: And I would hear this at pastors' meetings sometimes.
4: Néha hallom ezt pásztori találkozókon.
3: They would say, well, numbers really don't matter.
4: Hogy azt mondják, hogy a számok igazából nem is számítanak.
3: But I disagree.
4: De ezzel nem értek egyet.
3: Because every number represents a person that God loves.
4: Mert minden szám egy szemét jelképez, akit Isten szeret.
3: And that's an easy way that we can use to excuse ourselves from valuing what God values.
4: És ez egy egyszerű módja annak, hogy kifogást keressünk, hogy ne értékeljük azt, amiért nem értékeljük azt, amit Isten értékel.
3: In the beginning of our church, we were so spiritual that we would never count.
4: A gyülekezetünk kezdeténél annyira szellemiek voltunk, hogy soha nem számoltuk meg az embereket.
3: One time somebody suggested that we count attendance.
4: Egyszer valaki felvetette azt, hogy számoljunk jelenlét, résztvevőket, hogy hányan voltunk.
3: And someone else reminded that David sinned when he counted the people.
4: És valaki más emlékeztette őt Dávid bűnére, amikor megszámolta.
3: Like one reference in the Bible means that all counting is wrong.
4: Tehát egy utalás a Bibliában azt jelenti, hogy minden hasonló dolog az rossz.
3: I said, do you count your money?
4: És kérdeztem tőle, hogy te megszámolod a pénzed?
3: Well, yes, I do.
4: Igen, megszámolod.
3: Because it's important to you?
4: Mert fontos ez számodra?
3: They said yes.
4: Igen, azért, mert fontos.
3: There's many things that we count and we keep track of because they're important to us.
4: Nagyon sok mindent számolunk és számon tartunk azért, mert fontos dolog számunkra.
3: Then I started looking at the Bible and I realized the Bible's full of numbers.
4: Aztán elkezdtem megnézni a Bibliát, és rájöttem, hogy a Biblia tele van számokkal.
3: There's even a book called the Book of Numbers.
4: A négy Mózes, ugye angolul számok könyvének hívják.
3: And it's your favorite book to read, right?
4: És ez a kedvenc könyvetek, ugye?
3: But God has all kinds of stories that have numbers in, and he even uses numbers for meaning.
4: De Istennek nagyon sok története van, amiben vannak számok, és számokat használ jelentésképpen is.
3: We're comfortable with numbers until they start telling us something we don't like, and then we don't want anything to do with numbers.
4: Mi szeretjük a számokat, és kényelmesen érezzük magunkat körülöttük addig, amíg olyan dolgot nem mondanak, amit nem szeretünk.
3: But Acts, the book of Acts records the growth of the church.
4: De az apostolok cselekedetei rögzíti a gyülekezet növekedését.
3: And numbers play an important part.
4: És ebben a számok fontos szerepet játszanak.
3: For some reason God wanted it recorded.
4: Valamiért Isten azt akarta, hogy ez rögzítve legyen.
3: So, we know that there were about 120 believers present at Pentecost.
4: Tudjuk, hogy nagyjából 120 hívő volt jelen pünköstkor.
3: Now there were many more that were involved with Jesus, but only 120 waited until they received the Holy Spirit.
4: Sokkal többen találkoztak és voltak együtt Jézussal, de csak 120-an voltak, akik vártak a Szent Szellemre.
3: But that day there were 3,000 people added to the church by one sermon.
4: De aznap, amikor a Szent Szellem kiáradt, akkor egy prédikáció által 3000 ember lett hozzáadva a gyülekezethez.
3: What would that do to your church?
4: Na, mi történne ezzel a gyülekezettel ilyenkor?
3: You have to make some changes. More chairs.
4: Kell néhány változtatás, például egy picit
3: or
4: több
3: maybe
4: szék.
3: No chairs.
4: vagy nulla szék.
3: But it was explosive growth.
4: De ez robbanásszerű növekedés
3: you
4: volt.
3: You could say, well, that was a special circumstance.
4: Mondhatjuk, hogy ez egy nagyon különleges körülmény volt.
3: But if you follow through the book, the whole book talks about the growth of the church.
4: De hogyha végigkövetjük a könyvet, az egész könyv a gyülekezet növekedéséről beszél.
3: Actually, the 3,000 that were mentioned were probably the heads of families.
4: Igazából a 3,000, akit említettek, valószínűleg családfők voltak.
3: If you look at Acts 2:37, we can see that the apostles generally counted in terms of family units.
4: Hogyha megnézzük az Apcsek 2:37-et, akkor látjuk, hogy az apostolok alapvetően családokban számoltak, mint egységek.
3: So it could have even been more than 3,000.
4: Szóval lehet, hogy több mint 3,000.
3: But the group soon grew to 5,000 men in Acts 4:4.
4: Az Apcsel 4:4-ben viszont 5,000 emberre nőtt a gyülekezet.
3: So maybe that means 15,000 people.
4: Szóval akkor they grew with okay.
3: So 5,000
4: yes,
3: men.
4: I understand. Sorry. Szóval ez 5,000 emberre növekedett, akkor a családba számolva ez nagyjából 15,000 vagy talán több ember.
3: Maybe more because they had bigger families than we had.
4: Lehet, hogy több volt, mert nagyobbak voltak a családok, mint a manapság.
3: Then in chapter 5:14,
4: ekkor aztán az 5:14-ben
3: it says, and more than ever believers were added to the Lord, multitudes of men, women and both men and women.
4: Tehát itt meg azt írja, hogy sokkal jobban növekedett a gyülekezet, mint eddig, és férfiak, és asszonyok, sőt pontosan, mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága.
3: So, by chapter 5, more than ever, there's many.
4: Tehát az ötödik fejezetre már az van, hogy több, mint valaha.
3: Then in chapter 6:7, it says that multitudes were added.
4: Akkor a 6:7, tehát a hatodik fejezet, hatodik vers azt mondta, hogy sokasodék nagyon a tanítványok száma
3: Jeruzsálemben. And also a large number of priests.
4: És papok közül is nagyon sokan követték a hitet.
3: So these were religious leaders that were coming to Jesus.
4: Tehát ez olyan vallási vezetők voltak, akik Jézushoz jöttek.
3: Could happen.
4: Ez megtörténhet.
3: I have a prophetic word from the summit that I'm going to help with orthodox men. The prophet saw me with men with long beards with orthodox.
4: Kaptam ilyen profitai üzenetet ezen a HNI summiton, hogy az ortodox emberek felé fogok szolgálni, láttak ilyen nagy szakálú emberek között.
3: I'm not sure how a farm boy ends up sitting in a room with orthodox priests, but it's fine.
4: Nem tudom, hogy egy ilyen farmer fiú, hogy fog egy szobában ülni, egy teremben ülni ezekkel az ortodox emberekkel, de Isten tudja.
3: I'll say this. There are some amazing things happening in the Catholic Church these days.
4: Azt elmondom, hogy nagyszerű dolgok történnek a katolikus egyházban ma.
3: And I know that Protestants don't agree with everything Catholics teach, but maybe we should protest less.
4: És tudom, hogy a protestánsok nem értenek egyet az sok dologgal, amit a katolikusok tanítanak. Lehet, hogy kevesebbet kellene protestálnunk.
3: There were pictures of St. Peter's Basilica with people laying all over the floor that fell over when the Holy Spirit fell.
4: Voltak képek így a Szent Péter Bazilikában emberekről, akik a Szent Szellemtől estek össze.
3: And Randy Clark told me that in Poland, when he was there, 2/3 of the people that came to the meetings were charismatic Catholics.
4: És
3: sorry, what was the name? Randy Clark is another preacher.
4: Okay. Randy Clark azt mondta nekem, hogy Lengyelországban, akik az emberek kétharmada, akik jöttek a találkozókra, azok karizmatikus katolikusok voltak.
3: Okay, so we're up to chapter 6.
4: Tehát itt tartunk a hatodik fejezetben.
3: Then in chapter 8 there's a revival in Samaria.
4: És a nyolcas fejezetben van egy ébredés Szamáriában.
3: And then in chapter 9 the churches begin to multiply.
4: És ezután a 9-es fejezetben a gyülekezetek kezdenek el szaporodni.
3: So we're not talking about people, we're talking about churches.
4: Most már nem emberekről van szó, hanem gyülekezetekről.
3: We're not talking about adding churches, we're talking about multiplying churches.
4: És most már nem hozzáadódnak, összeadódnak a gyülekezetek, hanem most már sokszorozódnak.
3: In Judea, Galilee and Samaria.
4: Júdeában, Galileában és Szamáriában.
3: And then later on in the end of the chapter it says that many in Joppa believed.
4: És aztán a fejezet vége felé azt mondja, hogy sokan Joppéban hittek.
3: Joppa is a port city.
4: Joppé az kikötőváros.
3: And what you see happening then is the gospel starts going on ships and goes to places that boats go to.
4: És itt azt látjuk, hogy az evangélium hajóra száll, és elkezd menni azokra a helyekre, ahova a hajók mennek.
3: Then in Acts 11, it records a strong movement that happened in Antioch, where it says great numbers were believing and turning to the Lord.
4: És a 11-es fejezetben pedig egy mozgalomról szól, ami Antiochiából indult, és ezáltal nagy számú ember ment az Úrhoz.
3: And then in Acts 12 it says the word of the Lord continued to grow and be multiplied.
4: Az Apcsák 12-ben pedig azt mondja, hogy az Úrnak szava növekedett és sokszorozódott.
3: In Acts 21, James summarizes the growth of the church as myriads, which means tens of thousands.
4: Az Apcsel 21-ben Jakab úgy összegzi a gyülekezetnek a növekedését, hogy itt milliárdok, tehát itt több tízezer ember.
3: So, is there a good argument? Is it true that God doesn't care about numbers?
4: Igaz-e az, hogy Isten nem érdeklik a számok?
3: It doesn't look that way to me.
4: Nem így tűnik számomra.
3: It looks to me that God was excited about what was happening.
4: Nekem úgy tűnt, hogy Isten izgatott volt.
3: He wanted the numbers recorded.
4: Amiatt, ami történik, és szerette volna, ha rögzítik a számokat.
3: And again, I was one of those people that thought that small is beautiful.
4: És én is olyan ember voltam, aki azt gondolta, hogy a kicsi az szép.
3: And this sort of stayed with our church for a long time.
4: És ez nagyon sokáig megmaradt a gyülekezetünkkel.
3: We always thought that a bigger church just wasn't going to be as quality as what we were.
4: Mindig azt gondoltuk, hogy egy nagyobb gyülekezet nem lesz olyan minőségi, mint amilyenek mi voltunk.
3: We met in a remodeled barn.
4: Mi ugye egy ilyen felújított csűrben jöttünk össze.
3: And we met there for 30 years.
4: És 30 évig itt találkoztunk,
3: and,
4: itt jöttünk össze.
3: When we build a new building, a lot of the people in the church were afraid that when we got into the new building, the church wouldn't feel the same way.
4: És amikor építettük az új épületet, nagyon sokan voltak, akik úgy gondolták, hogy ha bemegyünk az új épületbe, akkor a gyülekezetnek nem ugyanolyan érzés lesz, valami más lesz.
3: It would be a big building that the building seated about 800 people and we were only 300.
4: Hogy 800 helyes ez az épület, és mi csak 300-an vagyunk.
3: And they said we're gonna feel small, it's gonna feel cold, it's not gonna be the same kind of community.
4: És hogy azt mondják, hogy hát kicsinek fogjuk érezni magunkat, és nem lesz ugyanaz a társaság, ami eddig volt, egy közösségi érzés.
3: After we were there a couple weeks, I never heard another word of that.
4: Miután eltöltöttünk ott pár hetet, nem hallottam ezt a szót többet, vagy ezt a beszédet.
3: Now we're building a bigger building right now.
4: Most éppen egy még nagyobb épületet építünk.
3: And I'm hearing the same argument again.
4: És megint ugyanezt az érvelést hallom.
3: And I understand that a larger church is going to feel different than a smaller church.
4: És értem azt, hogy a nagyobb gyülekezetnek az érzése máshogy érzik magunkat az emberek egy nagyobb gyülekezetben, mint egy kisebben.
3: But we can't resist growth just because we want things to stay the same for us.
4: De nem állhatunk ellene a növekedésnek csak azért, mert azt akarjuk, hogy minden ugyanolyan legyen, mint eddig volt.
3: I never set out to build a big church.
4: Én soha nem, vagy nem kezdtem úgy azzal az elhatározással, hogy egy nagy gyülekezetet építek.
3: In fact, I never had a clear call to pastor a church.
4: Sőt, nem volt egyértelmű elhívásom soha, hogy pásztoroljak gyülekezetet.
3: Stuff that into your theology and do something with that.
4: Szóval ezt így pakoljátok be a teológiátokba, és akkor kezdjetek ezzel valamit.
3: A lot of Christians are waiting for some kind of prophetic, some angel or prophet to come and tell us to do something. And sometimes that happens.
4: Nagyon sokan várják azt, hogy egy angyal vagy egy próféta jöjjön és mondja, hogy valamit csináljunk meg, és ez gyakran meg is történik.
3: But if I waited for a prophecy for everything I did, I wouldn't have gotten a lot done.
4: De hogyha mindenre proféciára vártam volna azzal kapcsolatban, hogy mit csináljak, akkor nagyon kevés dolgot tudtam volna elvégezni.
3: And I believe in the prophetic, I value it.
4: És hiszek a profétaiban, és értékelem.
3: But there's plenty to do that we should just see that needs to get done, and we should give ourselves to do what's obviously needed to get done.
4: De nagyon sok dolog van, amit egyszerűen fel kell állnunk és meg kell csinálnunk, és oda kell szánnunk magunkat, hogy meglássuk azt, hogy elvégezzük.
3: And we don't need a special call.
4: És nem kell egy különleges elhívás.
3: You have to feel something special.
4: Nem kell valami különleges dolgot érezni.
3: So the interesting thing about this growth and is that it happened during a time where there was hostility to Christians.
4: Az érdekesség ezzel a növekedéssel kapcsolatban, hogy ez egy olyan időszakban történt, amikor ellenségeskedés volt a keresztények felé.
3: Some people have told me, well, it's impossible to grow a church here because nobody wants Christianity, nobody's interested.
4: Szóval voltak olyanok, akik azt mondták, hogy hát itt lehetetlen gyülekezet növekedés, mert ide nem akarják a kereszténységet az emberek.
3: But in the time when Christianity exploded, it was actually they were hated by most people.
4: De az az idő, amikor robbanásszerűen nőtt a kereszténység, akkor általában gyűlölték őket az emberek.
3: And if you became a Christian, you would be mocked.
4: Ha keresztényé váltál, akkor csúfoltak.
3: Many of them lost their jobs.
4: Sokan elvesztették a munkahelyüket.
3: And some of them were tortured and killed.
4: És sokakat, néhányokat kínozták és megölték.
3: The Emperor Nero would impale Christians on stakes, put tar on them and light them for garden torches for his party.
4: Nero császár felszúrta az embereket ilyen póznára, rájuk rakott szurkot és meggyújtotta őket, hogy világítsanak este a kertben. Ez szörnyű.
3: But the more pressure that came against the church, the faster it grew.
4: De minél több nyomás jött a gyülekezet az egyház ellen, annál gyorsabban növekedett.
3: I was in Nepal 3 years ago.
4: Voltam Nepálban 3 éve.
3: And we visited one of the first churches in the nation.
4: És meglátogattuk az egyik első gyülekezetet a nemzetben.
3: At one time Nepal was close to the gospel.
4: Volt olyan időszak, amikor Nepál be volt zárva az evangélium előtt.
3: And then it opened up and the church grew.
4: Aztán megnyílt, és egy gyülekezet elkezdett növekedni.
3: This church in Kathmandu had about 20,000 people.
4: Ebben a gyülekezetben Kathmanduban 20,000 ember volt nagyjából.
3: And I was talking to the pastor, he's an old man, about 75 years old.
4: És beszéltem a pásztorral, aki egy idős ember volt, nagyjából 75 éves.
3: And I said, it's amazing what happened in your nation when it opened to the gospel.
4: És mondtam neki, hogy ez nagyszerű, ami történt a ti nemzetetekben, amikor megnyílt az evangéliumra.
3: He said, well, 2 weeks before you came, 4 of our pastors were put in prison for baptizing people.
4: Hát és mondta, hogy hát kicsivel mielőtt jöttél volna, 4 pásztorunkat bebörtönözték azért, mert bemerítettek embereket.
3: And I said, really? I thought things were open.
4: És mondom, hogy tényleg azt gondoltam, hogy a dolgok megnyíltak, az ország megnyílt.
3: He said, well, a little persecution is probably good for the church.
4: És mondta, hogy hát egy kis üldöztetés azért jó az egyháznak.
3: He said, when we had persecution, the church was more vibrant and on fire than it was when it became fashionable to become a Christian.
4: Azt mondta, hogy amikor üldöztetésben volt részük, akkor a gyülekezetben nagyobb volt a tűz, mint amikor már divatossá vált kereszténynek lenni.
3: And that's what happened with Christianity in the Roman Empire.
4: És ugyanezt történt a Római Birodalomban is a kereszténységgel.
3: But the church grew from its from Pentecost onward, it grew about 40% per decade.
4: És Pünköst után évtizedenként 40%-ot növekedett a gyülekezet nagyjából.
3: By the middle of the 4th century, nearly half the population of the Roman Empire had joined this group that had once been a cult.
4: How many 4th century? Okay. A 4. századra a Római Birodalom nagyjából fele csatlakozott ehhez a csoporthoz, ami ugye régen szekta volt.
3: So one man studied some writings to see how you could explain such explosive growth.
4: És volt egy ember, aki azt tanulmányozta, hogy hogyan lehet magyarázni az ekkora robbanásszerű növekedést.
3: A lot of it actually had the imprint of the Holy Spirit on it.
4: Nagyon sok a növekedés nagyon nagy részében ott volt a Szent Szellem lenyomata.
3: The first thing was that the people could see that Christians really loved one another.
4: Az egyik dolog az volt, hogy az emberek tényleg látták, hogy a keresztények tényleg szeretik egymást.
3: I remember that Jesus even said this.
4: És emlékszem, hogy Jézus ezt konkrétan mondta is.
3: People will know who I am by your love for each other.
4: Az emberek tudni fogják, hogy én ki vagyok azáltal, hogy ti szeretitek egymást.
3: And you know, if that's true, it's sad that the church spends so much time dealing with hurts and criticism and things that happen from one Christian to the other.
4: Tehát sok olyan jelenség van, amikor a gyülekezet azzal van elfoglalva, hogy a belsőleges sértések és fájdalmakkal foglalkozik, ami egyik keresztényből tőle a másik felé történik.
3: I think the enemy is happy to help us to be our own worst enemy.
4: Szerintem az ellenség nagyon örül annak, amikor rásegíthet minket, hogy egymás legrosszabb ellenségeivé váljunk.
3: The second reason is that the people in the Roman Empire saw that the families of the Christians had peace and harmony and respected each other.
4: A második dolog az, hogy látták a római birodalomban az emberek, hogy a keresztények családjában békesség, harmónia és tisztelet volt egymás felé.
3: They did not treat women as property.
4: Nem tartották tulajdonnak a nőket.
3: And they treated everybody from the babies till the elderly as having value.
4: És mindenkit a csecsemőtől az idősekig értékeltek és értékeltek.
3: Generally they would have considered those valuable that could contribute to society, but among Christians everybody was valuable.
4: És ugye általában azokat tekintették az emberek értékesnek, akik hozzá tudtak járulni a társadalomhoz valamilyen módon, viszont a keresztények között mindenkit értékeltek.
3: If there was a plague in a city, the Christians cared for the victims rather than running and fleeing like everybody else did.
4: Hogyha volt egy járvány egy városban, akkor a keresztények ott maradtak és ellátták a betegeket ahelyett, hogy elfutottak volna mint mások.
3: So they realized that they were living out this message of a man who laid down his life for his friends.
4: Tehát azt vették észre, hogy ezek az emberek megélik azt az üzenetet, ami egy olyan emberről szól, aki leteszi az ő barátaiért az ő életét.
3: Number five was that they preached the gospel boldly and they faced martyrdom joyfully.
4: Az ötödik dolog az, hogy az evangéliumot bátorsággal prédikálták és örömmel vették a mártír halált.
3: One of the strongest arguments for the resurrection of Jesus is that the disciples were willing to die for it.
4: Az egyik legnagyobb érv Krisztus feltámadása mellett, hogy hajlandóak voltak a tanítványok meghalni ezért.
3: Most people are not willing to die for a lie.
4: A legtöbb ember nem hajlandó meghalni egy hazugságért.
3: And if they're threatened with death, all of a sudden they tell the truth.
4: És hogyha halállal fenyegetik őket, akkor hirtelen elkezdik az igazságot mondani.
3: They were so convinced that they saw Jesus resurrected in the body that they were willing to be killed to testify that I saw it and I know it.
4: De annyira biztosak voltak abban, hogy Jézus látták testben feltámadni, hogy hajlandóak voltak meghalni azért, amiért ennek az igazságát vallották.
3: And what religion has people that are happy to die for their religion?
4: És melyik az a vallás, aminek az a követői hajlandóak meghalni ezért a vallásért?
3: Number six is that the God they preached was a God of steadfast love, and he was not cruel.
4: A hatodik az, hogy az Isten, akiről prédikáltak, az a kitartó, állandó szeretetnek az Istene, és nem gonosz.
3: And he was not unpredictable like other pagan gods.
4: És nem volt megjósolhatatlan az ő viselkedése, mint más pogány isteneké.
3: So it's amusing to me when Christians give the gospel.
4: Szóval nagyon szórakoztat engem az, amikor keresztények elmondják az evangéliumot.
3: And they say God so loved the world that he gave his son.
4: És mondják, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő az egyetlen fiát adta.
3: But then sometimes the message comes out sort of angry and judgmental and they try to scare people into the kingdom.
4: De ez az üzenet néha ilyen haraggal és ítélettel jön ki, és megpróbálják beleijeszteni az embereket a királyságba.
3: I know some pastors that are fearful if we talk too much about the goodness of God.
4: Ismerek pásztorokat, akik megijednek attól, hogyha túl sokat beszélünk Istennek a jóságáról.
3: Because if we tell people that God is good, they'll assume that he'll forgive them and they won't care about their sin.
4: Mert hogyha azt mondjuk az embereknek, hogy Isten jó, akkor alapvetően feltételezik, hogy majd úgyis megbocsát nekik, és ezért nem foglalkoznak a bűnükkel.
3: So we have to tell them that if they don't repent, they're going to go to hell.
4: Szóval azt kell mondanunk nekik, hogy ha nem térnek meg, akkor a pokolra jutnak.
3: That's true.
4: Ez igaz.
3: But the Bible says it's the goodness of God that leads men to repentance.
4: De a Biblia azt is mondja, hogy Istennek a jósága az, ami megtérést, a kegyelme az, ami megtérésre indítja az embert.
3: So I think our hearts, our faces and our words all need to communicate this God who is always good.
4: Tehát azt mondom, úgy gondolom, hogy az arcunk, a szavunk és a szívünknek mind ezt az Isten kell kommunikálnia, aki jó.
3: Islam has a god of fatalism.
4: Az iszlám isten egy ilyen fatalista isten.
3: And you never know what God will do because it's just every day it's according to the will of Allah.
4: És nem tudják, hogy mit fog Isten cselekedni, mert minden nap Allah akarata szerint van.
3: But we have a God whose behavior and responses are always the same, they're predictable.
4: De a mi Istenünknek a válaszai azok mindig ugyanazok, és ezért kiszámíthatóak.
3: And number seven,
4: a hetedik,
3: is that the Christians backed up their message of the good news with demonstrating the Holy Spirit's power.
4: Hogy a keresztények alátámasztották az ő üzenetüket azzal, hogy megmutatták a Szent Szellem erejét.
3: And they healed the sick and they cast out demons.
4: És meggyógyították a betegeket és kiűzték a démonokat.
3: And what people said was that they could visibly see the kingdom of God breaking into a culture that was dark.
4: És azt látták, tehát látták az emberek, hogy Isten királysága betör egy sötét kultúrába.
3: So their gospel wasn't just about words.
4: Tehát nem csak szavakban állt az ő evangéliumok.
3: In fact, the Bible tells us that the kingdom of God is not in words, but it exists in power.
4: Tehát azt mondja nekünk az írás, hogy nem csak beszédben áll az Istennek királysága, hanem erőnek megmutatásában.
3: Either tonight or tomorrow we'll talk about the nature of the good news.
4: Ma este vagy holnap beszélni fogunk az evangélium természetéről.
3: I don't believe that miracles prove the gospel.
4: Nem gondolom, hogy a csodák bizonyítják az evangéliumot.
3: I believe they are the gospel.
4: Azt gondolom, hogy azok az evangélium.
3: I believe they represent the heart of God and his message to us.
4: Azt hiszem, hogy az Istennek a szívét képviselik és az ő üzenetét felénk.
3: So those are the eight areas that they used to explain why the church grew so fast.
4: Tehát ez volt ez a nyolc dolog, amivel magyarázták azt, hogy miért nőtt ilyen gyorsan az egyház, a gyülekezet.
3: I've lost track of time. When do I finish? 5:00. Perfect. Good. That's just what I needed to know. So let me give you a summary of a few areas where I believe affect church growth.
4: Szóval hagy adjak egy kis összegzést arról, néhány területről, amelyek befolyásolják a gyülekezet növekedést.
3: One of course is the leadership of the church.
4: Az egyik természetesen a vezetőség a gyülekezetben.
3: It's been said that everything rises or falls on leadership.
4: Tehát mondták már, hogy minden a vezetőségen áll vagy bukik.
3: But the vision, the unity and the skills of the leaders do play a large part.
4: A vezetőknek a látása, az egysége és a munkája, cselekedetei az egy nagy részt tesznek ki ebből.
3: So that's number one.
4: Szóval ez az első.
3: Number two is the inward function of the church.
4: A második az a belső működése a gyülekezetnek.
3: So the culture of the church,
4: tehát a gyülekezet kultúrája,
3: and how it works inside.
4: És hogy úgy belül hogy működik.
3: If a church is healthy, it will grow like anything that's alive.
4: Hogyha egy gyülekezet az egészséges, akkor növekedni fog ugyanúgy, mint bármi, ami életben van.
3: And I'm convinced now that the culture that a church has is very critical.
4: És most már meggyőződésem az, hogy a gyülekezet kultúrája az egy nagyon sarkalatos pont.
3: So that's one of the reasons we take our students through some teaching on culture.
4: Ezért van az, hogy az iskolánkban a tanulókat végigvisszük a kultúráról való tanításokról.
3: When I interviewed Tom's first year class on what transformed their life the most.
4: Amikor megkérdeztem Tomnak az év folyamát arról, hogy mi volt az a dolog, ami leginkább átváltoztatta az ő életüket.
3: And I did this for my doctorate.
4: És ezt csináltam a doktori munkámban.
3: I thought they would say it was the amazing teaching.
4: Azt gondoltam, hogy az a nagyszerű tanítások lesznek.
3: But what they told me was that it was the culture of the school.
4: De azt ehelyett azt mondták, hogy az iskolának a kultúrája volt
3: az. It was
4: az.
3: A culture of honor.
4: Hogy a tiszteletnek a kultúrája.
3: A culture that called the gold out of the students.
4: Egy olyan kultúra, ami kihívta, életre hívta az aranyat, ami benne van a tanulókban.
3: You know when you're mining for gold, you have to go through a lot of dirt, but you ignore that because what you want to get to is the gold.
4: Tudjuk, hogy amikor aranyat bányászunk.
3: And I'm convinced now that the culture that a church has is very critical.
4: És most már meggyőződésem az, hogy a gyülekezet kultúrája az egy nagyon sarkalatos pont.
3: So that's one of the reasons we take our students through some teaching on culture.
4: Ezért van az, hogy az iskolánkban a tanulókat végigvisszük a kultúráról való tanításokról.
3: When I interviewed Tom's first year class on what transformed their life the most.
4: Amikor megkérdeztem Tomnak az év folyamát arról, hogy mi volt az a dolog, ami leginkább átváltoztatta az ő életüket.
3: And I did this for my doctorate.
4: És ezt csináltam a doktori munkámban.
3: I thought they would say it was the amazing teaching.
4: Azt gondoltam, hogy az a nagyszerű tanítások lesznek.
3: But what they told me was that it was the culture of the school.
4: De ehelyett azt mondták, hogy az iskolának a kultúrája volt
3: az. It was a culture of honor.
4: Hogy a tiszteletnek a kultúrája.
3: A culture that called the gold out of the students.
4: Egy olyan kultúra, ami kihívta, életre hívta az aranyat, ami benne van a tanulókban.
3: You know when you're mining for gold, you have to go through a lot of dirt, but you ignore that because what you want to get to is the gold.

0: amikor megkérdeztem Tomnak az év folyamát arról, hogy mi volt az a dolog, ami leginkább átváltoztatta az ő életüket.
1: And I did this for my doctorate.
0: És ezt csináltam a doktori munkámban.
1: I thought they would say it was the amazing teaching.
0: Azt gondoltam, hogy az a nagyszerű tanítások lesznek.
1: But what they told me was that it was the culture of the school.
0: De azt ehelyett azt mondták, hogy az iskolának a kultúrája volt
1: az. It was
0: az.
1: A culture of honor.
0: Hogy a tiszteletnek a kultúrája.
1: A culture that called the gold out of the students.
0: Egy olyan kultúra, ami kihívta, életre hívta az aranyat, ami benne van a tanulókban.
1: You know when you're mining for gold, you have to go through a lot of dirt, but you ignore that because what you want to get to is the gold.
0: Tudjuk, hogy amikor aranyat bányászunk, akkor nagyon sok földet, piszkot kell kiásnunk, de azzal nem foglalkozunk, mert az aranyat keressük.
1: They told me that it was the staff's encouragement and calling out the gold that really made the difference in their lives that year.
0: Tehát azt mondták, hogy a vezetőségnek a bátorítása és az a hozzáállás, hogy tényleg kihívja, életre hívja a bennük lévő aranyat.
1: So I have to defend this to a room full of doctors.
0: És ezt meg kellett védenem egy ilyen teremnyi doktor előtt.
1: And I said, I'm sorry to tell you, but it wasn't the content of the teaching, but it was the culture of the school that changed people's lives.
0: És azt mondom, hogy bocsánat, nem a tanítások változtatták meg az emberek életét, hanem a kultúra, ami az iskolában van.
1: The inward function could include things like worship, children's ministry.
0: Ez a belső működés, ez tartalmazhat ilyen dolgokat, mint a gyerekszolgálat és a dicsőítés.
1: Whether the service is relevant to the culture and attractive to young people.
0: Az, hogy a szolgálat, az Isten tiszteleti maga az releváns a kultúra számára és vonzó-e fiatalok felé.
1: The church atmosphere had to be that of a family.
0: A gyülekezeti atmoszférának, családi atmoszférának kell lennie.
1: Sometimes, let me start over. I was with a Chinese church leader last summer.
0: Múlt nyáron egy kínai gyülekezet vezetővel voltam együtt.
1: This guy is responsible for over a million Christians.
0: Ez az embernek a felelősségi területe az több mint 1 millió keresztény.
1: He told me something that really convicted me.
0: És volt valami, amit mondottam, hogy igazán meggyőzött.
1: He said that often churches end up being like orphanages.
0: Azt mondta, hogy a gyülekezetek gyakran árvaházakká lesznek.
1: We bring all the babies together and we make sure that they have enough to survive.
0: Összehozzuk a sok kisbabát és biztosítjuk azt, hogy elég ételt kapnak, hogy túléljenek.
1: We meet their daily needs.
0: Kielégítjük a napi szükségleteiket.
1: But a church is a family.
0: De egy gyülekezet az egy család.
1: I should know a joke in Hungarian at this point, maybe. If I do, I'm okay. I think I have some. Yeah, right here. Thank you. So a church is not an orphanage.
0: Tehát a gyülekezet az nem árvaház.
1: It's not essentially an army or a conference center.
0: Ez gyakorlatilag nem egy hadsereg, vagy nem egy ilyen konferencia központ.
1: A church is a family.
0: A gyülekezet egy család.
1: We have fathers and mothers.
0: Vannak apák és anyák.
1: Paul told Timothy to treat the younger men like brothers and the younger women like sisters.
0: Azt mondta Pál Timóteusnak, hogy a fiatal férfiakra, mint fiútestvérekre, és a fiatalabb nőkre, mint lánytestvérekre tekintsen.
1: The most prominent picture of all the Bible of God's people is that of family.
0: A leggyakrabban előforduló kép Isten népéről a Bibliában az a család.
1: Another inward function would be something like small groups.
0: A másik belső működés az a kisebb csoportok.
1: So I'm a teacher, as you can probably tell, I like to talk.
0: Én tanár vagyok, valószínűleg ezt észrevettétek, mert szeretek beszélni.
1: When I led a small group, it was a class.
0: Szóval amikor én egy kis csoportot vezettem, akkor ez egy tanóra volt.
1: I soon found out that the best small groups were led by pastoral people.
0: Hamar rájöttem, hogy a legjobb kis csoportok azok pásztori emberek által voltak vezetve.
1: Who loved people.
0: Akik szeretik az embereket.
1: And cared for them.
0: És foglalkoznak vele, törődnek
1: velük. And wanted to see them grow.
0: És a növekedésüket akarják látni.
1: So, you know, it's important to create an atmosphere of acceptance and love.

0: Fontos az elfogadás és a szeretet atmoszféráját létrehozni.
1: And I learned early on that for leaders it's important to be vulnerable.
0: És azt is megtanultam nagyon hamar, hogy fontos a vezetőknek sebezhetőnek lenni.
1: Even if I'm a teacher and I'm going to tell you steps 1 2 3 4 5, I still need to convey to people that I'm vulnerable and open.
0: Akkor is, hogyha én egy tanító vagyok, és azt mondom, elmondom nektek az első, második, harmadik, negyedik lépést, azt is át kell adnom az embereknek, hogy, hogy sebezhető vagyok, és nyitott vagyok.
1: And so in the small group there was an atmosphere where people could be, where they could open up and admit their failures, their mistakes, and other people wouldn't go, but they would actually help them.
0: És ebben a kis csoportban is volt egy atmoszféra, ahol az emberek megnyílhattak és kimondhatták az ő hibáikat, megvallhatták az ő félremenéseiket, és az emberek akkor nem kezelték őket így, hogy hát ez nem szabad, hanem konkrétan segítettek nekik.
1: So that's all about the inward function.
0: Tehát ez a belső működés.
1: But then it's also important that the church has quality outward function.
0: De ugyanígy fontos, hogy minőségi külső működése legyen a gyülekezetnek.
1: This has to do with its outlook, meaning that they are looking outward.
0: Ez a kitekintés jelenti tehát azt, hogy kifelé tekintenek.
1: That they're outreach when they're reaching outward.
0: Tehát azt, hogy kifelé mozdulnak.
1: And that they're willing to send out workers.
0: És hogy hajlandóak munkásokat kiküldeni.
1: That's always a test of a church.
0: Ez mindig megpróbálja a gyülekezetet.
1: Whether we exist for ourselves or for God.
0: Hogy saját magunkért vagy Istenért létezünk.
1: We're willing to release people to send them.
0: Hogy hajlandóak vagyunk-e felszabadítani embereket, hogy kiküldjük őket.
1: I believe that the more we release and send, the more leaders God will send us.
0: És hiszem azt, hogy minél több embert szabadítunk fel, és minél többet küldünk ki, annál több vezetőt hoz Isten a gyülekezetbe.
1: But an outward function would mean that the church is warm and welcoming.
0: A kifelé való működés azt is jelenti, hogy egy ilyen meleg, üdvözlő környezet van a gyülekezetben.
1: When someone was there for the first time, the people in the church actually talked to them.
0: Amikor először ott van valaki a gyülekezetben, akkor konkrétan beszélnek vele a gyülekezeti tagok.
1: The church was intentional and had some strategies to reach the lost.
0: És hogy a gyülekezet az nek a cselekedetei szándékosak legyenek afelé, hogy elérjék az elveszetteket.
1: Another part of outward function is to have a clear track that will help people go from A to Z in their growth, one step at a time.
0: A kifelé való működés egy másik aspektusa az, hogy
1: timing here. Getting better at this sort of thing.
0: Az, hogy legyen egy út, egy előre megtervezett út, ami által az emberek végig tudnak menni A-ból Z-be az ő növekedésükben.
1: We used to add one thing after the other, more and more things to what we do.
0: És ezeket folyamatosan növeltük, egyre több dolgot adtunk hozzá azokhoz, amiket teszünk.
1: It's good to have options and variety.
0: És jó, hogyha vannak opciók és változatosság.
1: But sometimes you have to stop adding.
0: De van, amikor abba kell hagyni a folyamatos hozzáadást.
1: In fact, sometimes you actually have to stop some things.
0: És van olyan is, amikor meg kell állítani dolgokat.
1: And so we began to get very focused on becoming simple.
0: Ezért arra kezdtünk el fókuszálni, hogy egyszerűvé váljunk.
1: And making everything clear.
0: És hogy minden tiszta érthető legyen.
1: Because if it's a group, you can develop your own complexity without even knowing it.
0: Mert hogyha egy csoport létezik, az saját maga létre tudja hozni a saját komplexitását, anélkül, hogy észrevennénk.
1: Somebody new coming in needs to immediately be able to see what you do for people and what they need to do to get there.
0: Hogyha valaki új ember bejön, akkor rögtön látnia kell, hogy mit tesztek ti az emberekért, és hogy ő hogyan tud ehhez elérni, hogy ezt megtegyétek vele.
1: Then the fourth area, the last one, is just that of practical matters.
0: A negyedik pedig a gyakorlati dolgokról szól.
1: The way we do our meetings, our building, our publications.
0: A tehát az összejövetelek, az épület, a nyomtatott kiadványok.
1: So outsiders don't know everything about us, right?
0: A kívülállók nem tudnak mindent rólunk.
1: So they're going to judge us by what they see.
0: Tehát az alapján ítélnek meg, amit látnak.
1: Or what they hear.
0: Vagy amit hallanak.
1: And especially what they feel and what they experience.
0: És leginkább azáltal, amit éreznek és tapasztalnak.
1: So you can have the most amazing teachings with perfect doctrine, but if their experience isn't good, they're not going to be interested.
0: Tehát lehet az, hogy a legjobb tanítások vannak tökéletes hitelvekkel, de hogyha az ő tapasztalatuk nem jó ezzel kapcsolatban, akkor nem lesznek eredmények.
1: I would like to think that people came to our church because our doctrinal statement is very correct.
0: Szeretném azt gondolni, hogy azért jönnek az emberek a gyülekezetünkbe, mert tökéletes a hitvallásunk, és nagyon helyes minden benne.
1: I don't know if I know of one person that liked us because of that.
0: Nem tudok egy olyan embert se, aki emiatt jött volna hozzánk.
1: It is important.
0: De ez nagyon fontos.
1: But it's not what they're going to judge the church by.
0: De nem ez alapján fogják megítélni a gyülekezetet.
1: And so we have to become excellent at what we say and how we treat people.
0: Tehát kiválónak kell válnunk abban, hogy mit mondunk és hogy állunk az emberekhez és hogyan foglalkozunk velük.
1: There should be an obvious commitment to excellence.
0: Kell lennie egy egyértelmű odaszánásnak a kiválóságra.
1: In our region, and again, I'm a farmer, I live in a rural area.
0: A mi régiónkban is, ugye, tehát én farmer vagyok, tehát vidéken lakom viszonylag.
1: We would have this saying that we would say something is good enough.
0: És van ez a szokásunk, hogy azt mondjuk valamire, hogy ez elég jó.
1: So I preached a sermon that said good enough is not good enough.
0: Tehát én egyszer mondtam egy ilyen tanítás, hogy az elég jó nem elég jó.
1: For when we're dealing with representing God, we have to be excellent.
0: Mert ha Istent képviseljük, akkor kiválónak kell lennünk.
1: To please me, it wouldn't take much excellence, because I'm already part of the family.
0: Ahhoz, hogy engem lenyűgözzetek, hogy kedvembe járjatok, az nem kell sok mindent tennetek, mert már része vagyok a családnak.
1: But I believe that our best glorifies God.
0: De hiszem azt, hogy a legjobb, amit tenni tudunk, az dicsőséget hoz Istennek.
1: Somehow or other, the idea was that in the world, in business, everything is done with excellence, but then in the church, it's okay to have substandard.
0: Valahogy az van, hogy a világban, az üzletben, a gazdaságban az van, tehát az az alapelv, hogy mindent kiválóan kell csinálni, de a gyülekezetben elmegy az átlagos is.
1: So I just say that to challenge the idea that it's good enough for church.
0: Tehát ezt csak azért mondom, hogy érveljek az ellen, az ötlet ellen, hogy azt mondjuk a dolgokra, hogy ez elég jó a gyülekezetben.
1: So, those are the four things, the four areas that affect church growth.
0: Tehát ez az a négy terület, ami hatással van a gyülekezet növekedésre.
1: One short thought that I'll, and then I'll close.
0: Még egy rövid gondolat, és aztán bezárom.
1: All the evangelism classes that I took trained me to seal the deal with the person by getting them to pray with me.
0: Minden evangelizációról szóló óra, amit vettem, amit ben oktattak engem, azt mondták, hogy pecsételjem le a dolgot az emberrel, akivel megosztam az evangéliumot úgy, hogy imádkozom vele a végén.
1: So if I'm selling encyclopedias, I want them to sign on the line and buy it while I'm at the house.
0: Tehát, hogyha enciklopédiákat adok el, akkor szeretném, hogy amíg ott vagyok a háznál, addig írják alá és vegyék meg, és ne később.
1: So I would feel pressure to give them the whole presentation and then end by saying, what would keep you from becoming a Christian now?
0: Tehát ez volt a nyomás bennem, hogy nagyon gyorsan elmondjam nekik az egész prezentációt, és aztán gyorsan mondjam azt, hogy mi az, ami még visszatart téged attól, hogy keresztényé válj most.
1: So we would want to go for the sale. We'd want to close it right there on the spot.
0: Tehát szeretnénk végigmenni az eleadással ezen a...
1: They would even tell us, if you let people go and think about it, they'll forget about it, and you'll never have a chance again.
0: És még azt is mondták, hogy ha hagyod, hogy az emberek gondolkodjanak rajta, akkor el fogják felejteni.
1: So, just get them to pray with you. Get them to say the sinner's prayer.
0: Csak legyen az, hogy elmondják a megtérő bűnbánó imát minél gyorsabban.
1: So, but here's the deal.
0: De ez a helyzet az, hogy
1: I don't like being treated like that myself.
0: Én sem szeretem, hogyha így foglalkoznak velem.
1: If I'm making the most important decision of my life, I don't want to be told you have to make it right now.
0: Hogyha lehető legnagyobb döntést hozom az életbe, akkor nem szeretném, hogy azt mondanák, hogy most kell meghozni.
1: Do you have telephone salespeople in Hungary that offer you an offer, but it's only good now? You can't think about it, you can't talk to your wife, you have to buy it now or never.
0: Vannak ilyen árusok, akik telefonnal hívnak, hogy azt mondják, hogy most kell dönteni erről az ajánlatról, és nem beszélhetsz a feleségeddel, hanem most kell döntened.
1: It's a pushy sales tactic.
0: Ez egy ilyen rámenős marketing taktika.
1: I suppose it works because people feel the pressure.
0: Gondolom működik, mert érzik az emberek a nyomást.
1: But people come to Jesus in steps.
0: De az emberek Jézushoz lépésekben jönnek.
1: And if you push them for an answer, they're probably going to say no just to get you off their back.
0: És hogyha belelököd őket a válaszba, akkor valószínűleg ellöknek, eltávolodnak tőled, csak mert azért, mert érzik ezt a nyomást.
1: So let's say that everybody takes 10 steps before they actually make a decision. They get closer.
0: Tehát tegyük fel, hogy mindenki 10 lépést tesz, amíg el nem jut a döntésig.
1: So I'm satisfied if I can get someone to take one step closer to God.
0: Tehát én megelégszem azzal, ha valaki általam egy lépéssel közelebb kerül Istenhez.
1: If they want to go the whole way to step 10 and say the sinner's prayer, I'm in.
0: Hogyha tényleg mind a 10 lépést meg akarják tenni, és el akarják mondani a megtérő imát, akkor nagyon jó, annak örülök.
1: But I just want to move them a little bit more at a time.
0: De csak szeretném őket egy kicsit közelebb mozgatni.
1: So if all I do is love on them, that's sometimes that's enough.
0: Tehát ha minden, amit teszek, az az, hogy szeretem őket, ez időnként elég.
1: If all I do is tell them a good story of something good that God did for me and just leave it at that, sometimes that's enough.
0: Ha csak elmondok valami történetet arról, hogy Isten milyen jó dolgot cselekedett velem, akkor néha ez elég.
1: They start thinking if God will do that for them, maybe he would do that for me.
0: És azt fogják gondolni, hogy ha Isten ezt megtette érte, akkor értem is meg fogja tenni.
1: Then we're not pushy, but we're actually just sowing seeds.
0: És ekkor nem rámenősek vagyunk, és nem kényszerítjük őket, hanem magokat vetünk el.
1: I was a farmer.
0: Én farmer voltam.
1: And we planted a lot of seeds.
0: És nagyon sok magot ültettünk el.
1: And then we had to wait while they came up.
0: És aztán várnunk kellett, amíg így fel nem jöttek.
1: You have to trust the power of the seed.
0: Bízni kell a magnak az erejében.
1: And believe that it's been sowed.
0: El kell hinned, hogy el lett ültetve.
1: And if you've sowed something from the kingdom, it has power in it.
0: És hogyha a királyságból vetettél valamit, akkor annak van ereje.
1: So I think sometimes we make it harder than we would have to.
0: De úgy gondolom, hogy néha nehezebbé tesszük, mint ahogy kellene.
1: And we can do many little things to bring someone to Christ over a period of time.
0: És nagyon sok kis dolgot tudunk megtenni azért, hogy valaki Krisztushoz hozzunk egy hosszabb idő leforgása alatt.
1: Is it okay if I stop 2 minutes early?
0: Jó, hogyha 2 perccel hamarabb végzek.
1: Yeah, good. So I think we'll stop there. It's time for a break. Yeah.
0: Okay, itt megállunk és szünet lesz.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: Következő percekben Ellen Vincent Dávid Sátorá című tanítássorozatának 7. részét hallhat.
3: Lapozzatok a jegyzetetekben a 36. oldalhoz.
4: One more thing.
3: Még egy dologgal szeretnék foglalkozni.
4: And that is it halfway down page 36.
3: Ez pedig a 36. oldal közepe táján van.
4: And that's the power of forgiveness.
3: A megbocsátás erejéről szól.
4: Now, in all the passages connected with prayer, you'll find that forgiveness is linked with them.
3: Minden olyan igerészben, ami az imáról szól, azt találjátok, hogy a megbocsátás összekapcsolódik az ima kérdésével.
4: Come first of all to Matthew chapter 6.
3: Először a Máté 6-hoz kell lapozni.
4: And Jesus teaches the basic principles of prayer.
3: Itt Jézus az imának az alapelveit tanítja.
4: And then he teaches what we call the Lord's Prayer as an outline of effective praying.
3: És utána megtanítja a mi atyánkat, ami mondjuk az a hatékony imádkozásnak a vázlata.
4: Now there's great material in that, but we won't cover that, and there's no time for it.
3: Nagyszerű anyag van ebben, de most nem fogunk róla beszélni, mert nincs idő rá.
4: But I want you just to notice that in Jesus' order, the kingdom has priority over our personal needs.
3: De szeretném, ha észrevennétek, hogy Jézus szerint az imában az Isten királyságának ügye elsőbséget élvez a személyes szükségeink
4: Once
3: fölött.
4: Once you glorify God, your next item is, Lord, let your kingdom come.
3: Miután dicsőítettük Istent, az a következő tétel, hogy jöjjön el a te országod.
4: And that's defined as God's will being done on earth the way that it's done in heaven.
3: És a királyságnak az a meghatározása, hogy Isten akarata úgy legyen meg a földön, ahogy a mennyben van.
4: You begin to pray for God to meet your personal needs.
3: És ezután kezdünk azért imádkozni, hogy Isten a személyes szükségeinket töltse be.
4: Amen. Now how many of us need to reverse our prayer priority?
3: Akkor hányunknak kell megfordítani a fontossági sorrendeket az imáiban?
4: At the end of Matthew 6, if you seek first the kingdom of God.
3: A Máté 6 végén azt mondja Jézus, hogy ha először Isten országát keresitek,
4: and also his righteousness.
3: És az ő igazságát.
4: Then all these other things will automatically become yours.
3: Akkor az összes többi dolog automatikusan a tiétek lesz.
4: In 1965 God rebuked me for making that my priority.
3: 1965-ben Isten megdorgált engem azért, mert a legfontosabb az imáimban a saját dolgom volt.
4: Visible means of financial support.
3: Én hitáltal élő misszionárius voltam, semmilyen látható pénzügyi hátterünk nem volt, vagy
4: so
3: támogatásunk. Tehát komolyan imádkoztam Istenhez, hogy töltse be a szükségeimet.
4: He said, stop praying like that.
3: Azt mondta Isten, hagyd abba ezt a fajta imádkozást.
4: I don't ever want to hear another prayer like that.
3: Soha többet nem akarok ilyen imát hallani.
4: Seek my kingdom and I'll provide. That's what my word says.
3: Azt mondja az én igém, hogy keresd az én királyságomat, és utána ezeket megkapod.
4: 62, I've never had a salary.
3: 1962 óta soha nem volt fizetésem.
4: And I've never lacked anything.
3: És soha nem voltam hiány, nem szenvedtem hiányt. És soha nem írtam kolduló levelet. És soha nem próbáltam támogatókat gyűjteni.
4: I just sought first of all the kingdom.
3: Csupán egyet először Isten országát kerestem, és Isten betöltötte minden szükségemet.
4: Amen. Then afterwards we come down to verse 14.
3: Utána jutunk el a 14. vershez.
4: And he says, if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you.
3: Azt mondja, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek a ti mennyei atyátok is.
4: If you do not forgive men their trespasses, neither will your father forgive your trespasses.
3: Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Ez elég egyszerű, nem?
4: Everybody can understand.
3: Mindenki képes megérteni.
4: Now come to Matthew 18.
3: Most lapozzunk a Máté 18-hoz.
4: We looked yesterday at the power of the prayer of agreement.
3: Tegnap megnéztük, micsoda erő van az egyetértésben való imádkozásban.
4: It says that when two verse 20, when two agree concerning anything, it will be done for them.
3: Azt mondja a 20. vers, hogy mert ahol ketten vagy hárman egybegyűltök, és egyet értetek mindenben, amit kértek, azt megkapjátok.
4: From verse 21 to the end of the chapter, there's a powerful teaching on forgiveness.
3: Aztán a 21. verstől a fejezet végéig egy erőteljes tanítást találunk a megbocsátásról.
4: It immediately follows prayer because God wants to link forgiveness with effective praying.
3: Ez közvetlenül követi az imáról való tanítást, mert Isten össze akarja kapcsolni a hatékony imádkozást a megbocsátással.
4: Because they have not obeyed the
3: scripture. Sok embernek azért nem hatékony az ima élete, mert nem engedelmeskednek ennek az igének.
4: If you pray with unforgiveness in your heart, you are wasting your time.
3: Ha úgy imádkoztok, hogy a szívetekben meg nem bocsátás van, akkor csak pazaroljátok az időtöket.
4: But on the other hand,
3: de másrészt,
4: forgiveness has great power to increase the power of your prayer.
3: A megbocsátásban nagyon nagy erő van arra, hogy az imádjátok hatékonyságát növelje.
4: Quickly at this passage of scripture.
3: Tehát gyorsan nézzük meg ezt az igerészt.
4: The first thing we notice is that Peter says, Lord, if a brother sins and how many times shall I forgive him before I punch him?
3: Az első dolog az, hogy Péter azt kérdezi Jézusról, hogy Uram, hányszor kell megbocsátanom egy atyámfiának, aki ellenem vétkezik, mielőtt orba verném?
4: And he said, seven times?
3: Azt kérdezi még hétszer is?
4: Pretty magnanimous. Pretty good.
3: Azt gondolhatta, hogy ez már egy egész szép mennyiség.
4: So Jesus says no, 70 times, 7 times.
3: És Jézus azt mondta nem, 70-szer, 7-szer.
4: In the Luke version he adds the phrase in the same day.
3: A Lukács változatában az is hozzáteszi, hogy ugyanazon a napon.
4: So 70 times 7 in one day is approximately once every 3 minutes.
3: Hogyha egy nap alatt 70-szer 7-szer bocsátunk meg, ez körülbelül minden 3 percre egy. Tehát 3 percenként egy megbocsátás.
4: You proud housewives, you've got a beautiful tiled kitchen and you've just carefully cleaned the floor, it's shining with cleanness.
3: Képzeld el, hogy egy büszke háziasszony vagy, egy gyönyörű konyhád van, és éppen most suvickoltad csillogóra, ragyogóra a padlót, és a férjed a kertben dolgozik, aztán bejön megmosni a kezét.
4: And men are like this, so you have to forgive them.
3: A férfiak már csak ilyenek, hogy meg kell bocsátanatok nekik. Úgyhogy a férj begyalogol a konyhába a piszkos csizmáival, elfelejti levenni őket.
4: He gets to the sink and thinks, oh my goodness, oh I'm so sorry.
3: És oda jut a mosogatóhoz, és azt mondja, jaj, te jó ég, hát bocsáss meg nekem. Jaj, de sajnálom. Te azt mondod, ember.
4: But you forgive him.
3: De megbocsátasz neki.
4: Because you love him.
3: Mert szereted. A furcsa viselkedései ellenére.
4: But imagine if he did the same thing every 3 minutes all day.
3: De képzeld el, hogy egész nap ezt 3 percenként megismétli.
4: How long would you keep your fingers off his throat?
3: Mennyi ideig tartod, tudod megakadályozni magad abban, hogy a torkát megszorongass?
4: What Jesus is saying.
3: Tehát értitek, mit mond itt Jézus?
4: He's saying there's no limit to our forgiveness.
3: Azt mondja, hogy a megbocsátásunknak nem szabad határa legyen.
4: And then he goes on to tell this story of the nobleman.
3: És utána elmondja a nemes embernek a példázatát.
4: To illustrate what he's just been saying.
3: Hogy ábrázolja azt, amit éppen most tanított.
4: With all the teaching of Jesus, the mathematics is always fascinating.
3: Jézus meg tanításainál mindig elbűvölő az a matematikai összefüggés, ami benne van. Hogyha nem számoljuk ki a dolgokat, akkor az egész igazságot nem tudjuk felfogni belőle.
4: Now, I'm assuming you're familiar with the story, so we're not going to read it.
3: Feltételezem, hogy ismeritek a történetet, úgyhogy nem fogjuk felolvasni.
4: It begins with a king who has a servant.
3: A történet egy királlyal kezdődik, akinek van egy szolgája. A szolga nagyon sok pénzzel tartozik neki.
4: The amount is 10,000 talents.
3: 10,000 talentummal.
4: So let's first get this absolutely clear.
3: Tehát először ezt tegyük egészen világossá.
4: A talent was not a coin you put in your pocket.
3: Egy talentum az nem egy pénzérme, amit az ember zsebre vág.
4: A talent was a bar of gold weighing approximately 30 kilograms.
3: Egy talentum ez egy körülbelül 30 kilós aranyrúd volt.
4: For Americans that's 66 pounds.
3: Tehát 33 kiló.
4: Which means that he owed him 10,000 times 66 or 30 kilo pounds of gold.
3: Tehát gyakorlatilag 10,000-szer 30 kiló aranyjal tartozott ez az ember.
4: Which means that he owed him approximately 300 metric tons of gold.
3: Ami körülbelül 300 tonna arany, hogyha kiszámoljuk.
4: Now Jesus is using these figures to teach us the size of the forgiveness that we have freely received from God.
3: Jézus azért használja ezeket a példákat, hogy megtanítsa nekünk, hogy milyen nagy méretű az a megbocsátás, amit Istentől kaptunk. Mi mindent bocsátott meg nekünk.
4: Many Christians is they do not really value their own salvation.
3: És sok keresztényel az a baj, hogy nem igazán értékeli az üdvösségét.
4: They do not value as they should what they have been freely forgiven.
3: Nem értékeli úgy, ahogyan kellene azt, amit ő neki ingyen megbocsátott Isten.
4: And the key to unconditional forgiveness is to first appreciate what you yourselves have been forgiven.
3: És a feltétlen megbocsátásnak az a kulcsa, hogy először értékeld azt, hogy te neked mi mindent bocsátott meg Isten.
4: If you have €100 picture of forgiveness, then you are mean to other people.
3: Hogyha a megbocsátásról neked egy ilyen 100 eurós elképzelésed van, akkor az emberekkel nagyon kicsinyes leszel.
4: Well, I wasn't too bad a person. I, I had a few little faults, but I wasn't like that drug addict over there.
3: Én végül is nem voltam egy túl rossz ember, én egy jó ember voltam, nem olyan, mint a kábítószeres amott.
4: Now what you've got to get first of all is a revelation of what you've been forgiven.
3: Tehát először arról kell kinyilatkoztatást kaptunk, hogy mire kaptunk bűnbocsánatot.
4: In fact, self-righteousness is the most worst, is the worst sin in the sight of God.
3: Tulajdonképpen az önigazság a legrosszabb bűn Isten szemében.
4: I was an atheist for many years, and I lived a life better than most Christians.
3: Én nagyon sok évig ateista voltam, de erkölcsösebben éltem, mint sok keresztény.
4: And it was pride. I could do better without God than those people could do with God.
3: És büszke voltam rá, mert azt mondtam, hogy én jobban teljesítek Isten nélkül, mint azok az emberek Istennel.
4: Speed limit before I was converted.
3: Én még már a megtérésem előtt is betartottam a sebességhatárokat.
4: And I paid all my taxes. Honestly, before I was saved.
3: És becsületesen befizettem minden adót, mielőtt megtértem volna.
4: And now that stinking pride was more offensive to God than some honest sin.
3: Ez a bűzös büszkeség sokkal lázító volt Isten számára, sokkal sértőbb, mint egy becsületes bűn.
4: I thought, my God, this foul mountain of pride, I hate and abhor it the way that you do.
3: És aztán, mikor végre megtértem, akkor megláttam ezt a hatalmas, utálatos büszkeség hegyet, ami az életemben volt, és azt mondtam Istennek, hogy ezt most már ugyanúgy utálom, hogy Isten.
4: He who has been forgiven much, they love much.
3: Jézus azt mondta, hogy akinek sok bocsátatott meg, az nagyon szeret.
4: The key to loving God is the understanding of what you've been forgiven.
3: Isten szeretetéhez az a kulcs, hogy megértjük, hogy mi mindent bocsátott meg nekünk.
4: And also what you have now become.
3: És megértjük, hogy mivé váltunk az ő kegyelme által. Én most Isten fia vagyok kegyelem által.
4: All the riches conferred upon Jesus are equally mine. Now that's fantastic.
3: Minden gazdagság, ami Jézusé, most már az enyém is, és ez fantasztikus.
4: This proud, arrogant, stinkingly righteous atheist has been turned into this glorious son of God.
3: Isten dicsőséges fiává változott ez a bűzögő, gőgös, pökhendi ateista önigazságával együtt.
4: Nice German, stinking.
3: Nagyon jól hangzik németül neki a bűzös.
4: Stinking. I like that. Now, when you see that, you begin to be different about other people's offenses.
3: Amikor ezt megértjük, akkor elkezdünk máshogy viszonyulni mások bűneihez.
4: So, you've got to see that you've been forgiven 3 metric tons of gold's worth of sin.
3: Tehát meg kell értenünk, hogy 3 tonna arany értékű bűn lett nekünk megbocsátva.
4: Now we have a problem translating into English and German.
3: Ezt elég nehéz lefordítani.
4: In English, that is equivalent to 3.4 billion dollars, or you could say euro, approximately the same amount.
3: Ez 3,4 millió eurónak vagy dollárnak felel meg értékben.
4: Tell them what it is. Has he got it right? Okay, good.
3: Az euróban gondolkodnak az osztrákok is. Tehát ennyi bocsátatott meg nekünk. Soha ne felejtsük el.
4: Soak your being, and then you begin to realize, wow.
3: Ez hadd itassa át a lényünket, és hadd kezdjünk rádöbbenni, hogy húha.
4: When you grasp the fullness of that, then you become more willing to forgive others.
3: Amikor megragadjátok ennek a teljességét, akkor hajlandóbbak lesztek megbocsátani másoknak.
4: Now, this servant was just forgiven $3.4 billion of debt and was to go free.
3: Tehát ennek a szolgának most éppen 3,4 milliárd dollár értékű adósságot engedtek el, de ez az ő szívében a megfelelő minőségű hálát nem idézte elő.
4: He found a servant that owed him something.
3: Megtalált egy szolgatársat, aki neki tartozott valamivel.
4: Now, once again, the mathematics are important to understand this story.
3: Itt is nagyon fontos a történet megértéséhez, hogy milyen mennyiségekről van szó.
4: He wouldn't forgive this little thing.
3: Mert hallottam, hogy prédikátorok azt mondták, ó, ez a szolga, nem akarta a másik szolgának ezt az apróságot elengedni. De Jézus üzenetében az a lényeg, hogy ez nem egy apróság volt, amit nem engedett el neki.
4: It was a big amount.
3: Hanem egy nagy mennyiségű pénz.
4: It was 100 denári.
3: 100 denár.
4: A denári was the wages paid to a skilled workman for one day's labor.
3: Egy denárt kapott egy napi fizetésként egy szakmunkás.
4: A third of a year's wages.
3: Tehát ami ez a tartozás volt, ez körülbelül egy harmad évnyi fizetés volt.
4: €10,000, $15,000. It's a big amount.
3: Körülbelül 10,000 euró vagy 15,000 dollár, tehát sok pénz.
4: Now supposing I come to Austria.
3: Tegyük fel, hogy eljövök Ausztriába.
4: Bring any money and I need a little bit of cash to buy a few things.
3: És elfelejtek pénzt hozni, de szükségem lenne egy kis pénzre, hogy vegyek néhány dolgot.
4: Just let me have 50 euro. I just need to buy one or two.
3: És azt mondom a tesónak, hogy gyere hát, tudnál nekem kölcsönadni 50 eurót, mert vissza fogom adni neked, megígérem, de most szeretnék venni néhány dolgot, és ő odaadja nekem, de én nem adom vissza neki. Most Gerhard nem fogja magát halálra aggódni azért, hogy én nem adtam neki vissza az 50 euróját.
4: Ez
3: helytelen volt részemről, de ekkor ilyen kicsi bűnt meg tud nekem bocsátani.
4: Look, Gerhard, we're just about to complete purchase of a building.
3: De ha azt mondom neki, hogy nézd, Gerhard, éppen most kell befejeznünk az utolsó részlet fizetését egy épület árának, szükségem van 2 hónapra 15 000 euróra. Két hónapra tudnál ilyet adni nekünk, és vissza fogjuk kétségtelenül adni. Erre Gerhard automatikusan azt mondja, hogy nem tudok ennyit kölcsönadni, de hát a tanítás érdekében azt kérem mondania, hogy igen, tud kölcsönadni ennyit.
4: He says, yeah, okay.
3: Igen, de azt mondta, igen, rendben van.
4: He says, yes. He willingly says yes.
3: És készségesen mond igent erre.
4: He gives me the 15,000 euro.
3: Tehát odaadja nekem a 15,000 eurót.
4: I promise within 2 months to repay it.
3: És én megígérem, hogy 2 hónapon belül visszaadom.
4: 2 months go by, nothing happens.
3: Eltelik 2 hónap, nem történik semmi.
4: 3 months go by.
3: 3 hónap eltelik. 4 hónap.
4: Now something starts to eat inside him.
3: És akkor elkezd valami ott benne rágni az elkén.
4: 15,000 euro is a different matter altogether.
3: Hát 50 eurót meg könnyű megbocsátani, elengedni, de 15 ezer az egy egész más kérdés. De Jézus erről beszél. Azt mondta, hogy ha egy kis bűnről van szó, azt nem nehéz megbocsátani. A nagy bűnök azok, amik megmérkezik az embereket egy életre. Amikor egy apa molesztálja saját lányát, ez egy borzasztó bűn.
4: A husband walks out on his wife and leaves her for some other young woman. That's a terrible offense. How do you measure that?
3: Amikor egy férj egyszerűen kisétál a felesége életéből egy másik nő miatt. Ez egy nagy bűn. Hogyan értékeljük ezt?
4: Fooling around behind the scenes with women or with money. The whole church gets offended by that sort of thing.
3: Amikor egy pásztor megcsalja a gyülekezetét olyan módon, hogy kettős életet él is, vagy nőkkel, vagy a pénzzel bűnöket követ el a háttérben, és a gyülekezet ezt nagyon sérti. Hogyan értékeljük ezeket a dolgokat? Ilyen jellegű bűnökről beszél Jézus ebben a példában.
4: It's easy to give the 10 euro, the $50 offenses, but what about the 15, 20, 50,000 euro offenses?
3: Tehát egy 50 eurós bűnt könnyű megbocsátani, de mi a helyzet a 15 000-es bűnökkel?
4: If you don't deal with it, it's going to eat you for the rest of your life and destroy you.
3: Hogy nem bánsz ezzel a problémával, akkor az életed hátra levő részében ez rágni fog rajtad, és el fog pusztítani. És elpusztítja azt az embert is, akinek nem bocsátasz meg téged is.
4: So it does double damage.
3: Tehát kettős kárt okoz a dolog.
4: You've got to measure that 15,000 euro against the 3.4 billion euro. You say, well, it's still, compared with that, it's still a small amount.
3: De hogyha a 15,000 eurót összehasonlítod a 3,4 milliárd euróval, akkor összevetésben ez még mindig egy kis pénz.
4: By the power of grace, I am determined to forgive them.
3: A kegyelem ereje által eldöntöttem, hogy megbocsátok az embereknek.
4: You will do that,
3: és ha ezt megbeteszitek,
4: every prayer you pray will have to be answered.
3: Akkor minden imátokra választ kell, hogy kapjatok.
4: If you do not do that,
3: ha nem teszitek ezt meg,
4: every prayer you pray will be blocked by the power of unforgiveness.
3: Akkor a meg nem bocsátás ereje akadályozza minden imátoknak a válasz megérkezését.
4: Once again, this begins in the husband-wife relationship.
3: Újra mondom, ez a házasságban kezdődik.
4: Peter says, he says in 1 Peter 3 verse 8 that husbands, you must live with your wives in an understanding way.
3: Azt mondja az 1 Péter 3:8-ban Péter apostol, hogy férjek a feleségetekkel értelmes módon éljetek együtt. Vagy megértő módon.
4: If you don't do that, your prayers are going to be hindered.
3: És hogyha ezt nem teszitek, akkor akadályoztatva vannak az imáitok.
4: You can pray your heart out at husband and wife, but without forgiveness, those prayers are neutralized.
3: A szívedet kiimádkozhatod a házastársadért, de az imáid semlegesítődnek a meg nem bocsátás ereje miatt. Még egy dolog.
4: When Jesus breathed on his disciples,
3: amikor Jézus a tanítványaira lehelt,
4: John chapter 20 verse 21,
3: a János 20:21-ben,
4: he said,
3: azt mondta,
4: I'm sending you as the Father sent me.
3: Úgy küldelek titeket, ahogy az Atya küldött engem.
4: Listen to those words carefully.
3: Nagyon figyeljétek ezeket a szavakat.
4: I'm sending you as the Father sent me.
3: Úgy küldelek titeket, ahogy az Atya küldött
4: engem.
3: Now when
4: Jesus hung upon the cross and was being crucified by those religious Jesus-hating Jews, what did he say concerning them?
3: Amikor Jézus a kereszten függött, és ott voltak ezek a Jézus gyűlölő vallásos zsidók, akik megfeszítették, mit mondott velük kapcsolatban?
4: Father, make them pay for this. Is that what he said?
3: Azt mondta, hogy Atyám, fizettesd ezt meg velük.
4: What did he say?
3: Hanem mit mondod?
4: He said, Father, forgive them. They do not know what they are doing.
3: Azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.
4: So he's forgiven us, released the power of salvation.
3: És a megbocsátásának az ereje felszabadította az üdvösség erejét az emberek életében.
4: Sins you forgive, they are forgiven.
3: Azt mondja Jézus, hogy akinek a bűneit megbocsátjátok, azoknak megbocsátatnak.
4: Whoever sins you retain, they are retained.
3: És akinek a bűneit megtartjátok, azok megtartatnak.
4: I'm sending you the way the Father sent me.
3: Én úgy küldelek titeket, ahogy az Atya küldött engem.
4: And I forgive the sins, however bad they were against me.
3: És én megbocsátottam az ellenem vétkezőknek, bármilyen nagyokat is vétkeztek ellenem.
4: If you don't do the same thing,
3: hogyha ti nem teszitek ugyanezt,
4: you will be in yourself in a prison of unforgiveness.
3: Akkor önmagatokban a meg nem bocsátás rabjai lesztek.
4: But you will also put the sinner in a prison of unforgiveness.
3: Ugyanakkor viszont a vétkezőt is a meg nem bocsátás börtönébe zárjátok be.
4: You see, if a person sins,
3: tudjátok, ha valaki vétkezik,
4: they sin against God,
3: vétkezik Isten ellen,
4: they sin against you,
3: és vétkezik ellened.
4: God may be willing to forgive,
3: lehet, hogy Isten hajlandó megbocsátani neki,
4: but he cannot action his forgiveness without your agreement with God. Can you hear me?
3: De nem fogalatosíthatja a megbocsátását, hogyha nem értesz egyet Istennel. Értitek ezt?
4: You say, make them pay for this.
3: Hogyha azt mondod Istennek, hogy fizettesd meg ezt velük.
4: Bind the hands of God in his inability through righteousness to minister the salvation he wants to minister.
3: Akkor megkötöd Isten kezét, és ezért, mivel ő igazságos, nem szolgáltathat üdvösséget annak az embernek, akinek szeretne. István
4: was a martyr.
3: Vértanú volt.
4: He was stoned to death.
3: Halálra kövezték.
4: That group of fanatical Jewish Pharisees were stoning him to death. There was a young Pharisee called Saul who was part of the execution squad.
3: És amikor az a fanatikus vallásos farizeus tömeg megkövezte őt, akkor volt ott egy fiatal farizeus, akit Saulnak hívtak, aki őrizte a többiek ruháit.
4: And as demonized about his religion as Osama bin Laden.
3: Olyan bezsongott és démonizált volt a vallásával kapcsolatban, mint Osama bin Laden.
4: He hated Jesus.
3: Gyűlölte Jézust.
4: And he hated everything to do with Christianity.
3: És minden gyűlölt, aminek a kereszténységhez köze van.
4: Were working through him to make wreckage of the church in three whole nations.
3: És erőteljes szellemek működtek rajta keresztül, hogy a gyülek az egyházból három nemzetben is egy romot döntsenek össze. Rommá tegyék a gyülekezetet. És ahogy ott nagy örömmel éppen halálra kövezték Istvánt, mit mondott István?
4: Lord, make them pay for this.
3: Uram, hadd fizessenek meg ezért. Ha ezt mondta volna,
4: Saul would never have been converted. Listen to me.
3: Saul soha nem térhetett volna meg. Figyeljetek rám.
4: What did Stephen say?
3: Mit mondott István?
4: He said, Lord, don't lay this sin to their charge.
3: Uram, hogy ne tulajdonítsd nekik ezt a bűnt.
4: I forgive them for what they're doing.
3: Megbocsátom nekik azt, amit éppen tesznek.
4: And that released God.
3: És ez felszabadította Istent.
4: To bring this crazy, mad, demonized Pharisee to powerful conversion.
3: Arra, hogy ezt az őrült, démonizált farizeust megtérésre vezesse.
4: And he became the greatest apostle of the early church.
3: És az ősegyháznak ő lett a legnagyobb apostola.
4: If Stephen had not released him, he couldn't have been converted. Listen to me.
3: Figyeljetek rám, hogyha István nem engedte volna őt el, akkor nem kaphatott volna üdvösséget.
4: The power of forgiveness.
3: Értitek a megbocsátás erejét?
4: To transform your cities, to transform your nation.
3: Abban, hogy átalakítsátok a városaitokat és a nemzeteiteket.
4: And to transform those who presently work against you.
3: És azokat, akik jelenleg ellenetek dolgoznak.
4: Okay, someone rebels in your church and goes and starts another church.
3: Mondjuk valaki fellázad a gyülekezetedben és elmegy és beindít egy másik gyülekezetet.
4: They do it illegally, they do it in enmity towards you.
3: Ezt törvénytelenül teszi és iránta való ellenséges érzülettel.
4: What are you going to say?
3: Mit mondasz erre?
4: God's going to judge them because they went out illegally. Judge them.
3: Isten meg fogja őket ítélni, mert ezt törvénytelenül tették. De volt joguk.
4: The curse of God upon them and upon the whole city.
3: Ennek eredményeként Isten átkát zúdított őrájuk és az egész városra. Ha elengeded őket,
4: then God can bring them to repentance,
3: akkor Isten megtérésre tudja őket vezetni,
4: and to conversion,
3: bűnbánatot tarthatnak,
4: and they can become your greatest ally.
3: És a legnagyobb szövetségeseiddé válhatnak ezek az emberek.
4: Years ago in the city of Bombay,
3: évekkel ezelőtt Bombayban,
4: before we had this powerful visitation of God in the city,
3: mielőtt Isten ilyen erőteljesen meglátogatta a várost,
4: there was a woman in the church in Bombay.
3: Volt Bombayban a gyülekezetben egy nő,
4: and she and her manipulative husband were in the courts to try and get legal possession of the property.
3: Ő és a férje bírósági pert indítottak a gyülekezet ellen, és törvénytelenül meg akarták szerezni a gyülekezet birtokát. Sok pénzük volt, és üzleti célból meg akarták kaparintani a telket. Ez a nő gyűlölt engem, és ez az érzés elég kölcsönös volt, mert én is gyűlöltem őt.
4: She was the biggest troublemaker in the church.
3: Ő volt a gyülekezetben a legnagyobb bajkeverő.
4: She would come only on a Sunday morning to maintain her membership.
3: Csak azért jött el vasárnap délelőtt a gyülekezetbe, hogy megtartsa tagságát.
4: I earnestly pray for her to drop dead or leave the city or go somewhere.
3: Őszintén imádkoztam azért, hogy vagy holtan essen össze, vagy hagyja el a várost, vagy valami.
4: After about 6 months of praying like this, God said, we're not on the same page.
3: Miután körülbelül fél évig így imádkoztam, Isten azt mondta nekem egyszer, hogy nem vagyunk egy hullámhosszon.
4: God said, I love her as much as I love you.
3: Isten azt mondta, én őt ugyanúgy szeretem, mint téged.
4: Totally unreasonable.
3: Azt mondtam, ez teljesen érthetetlen.
4: He said, if you will let me, I will teach you also how to love her.
3: Azt mondta Isten, hogy ha hagyom, akkor engem is megtanít arra, hogy hogyan szeressem őt.
4: I said, I don't want to learn how to love her.
3: Én azt mondtam, nem akarom megtanulni, hogyan szeressem ezt a nőt. Azt akarom, hogy elmenjem, meg akarok szabadulni tőle.
4: He said, I will not change your mind, you better learn how to love her.
3: Azt mondta Isten, hogy én nem tudom a gondolkodásodat megváltoztatni, jobban teszed, ha megtanulod őt szeretni.
4: You just speak evil about her.
3: Azt mondta Isten, hogy valahányszor imádkozol ezért a nőért, mindig rosszakat mondasz rá. Azt mondja, mondj róla valami jót. Azt mondta, hogy nem jut az eszembe semmi jó.
4: And over a period of maybe 3 months, I was changed by God to start to think and pray for her the way God thought about her.
3: Körülbelül 3 hónap alatt Isten olyan módon meg tudott engem változtatni, hogy úgy gondolkodjak róla, és úgy imádkozzak érte, ahogyan Isten tenné. Nagyon fájdalmas volt ez, és egyáltalán nem volt hozzá kedvem.
4: Time of prayer, I broke in compassion for that desperate woman and for her desperate situation.
3: De emlékszem, egyszer imádkoztam, és teljesen összetört a szívem ezért a kétségbe esett helyzetbe levő nőért.
4: And I wept over her and cried out with the love of God for her. It was a total supernatural experience.
3: És sírtam érte, és Isten szeretetével kiáltottam érte, ez egy természet fölötti átélés volt nekem.
4: I was praying on the Sunday afternoon for the evening message.
3: Vasárnap délután volt, és az esti prédikációmért imádkoztam.
4: She never ever came to the evening meeting.
3: Ez a nő soha nem jött el az esti összejövetelre.
4: God gave me this particular message to preach.
3: És Isten adott nekem egy konkrét üzenetet.
4: About the wheat and the tares, you know the story.
3: A búzáról és a konkolyról biztos ismeritek.
4: And her face came before me very strongly, and God said, she's going to be in the meeting tonight, and this message is for her.
3: És nagyon erősen elém jött ennek az asszonynak az arca, és Isten azt mondta, hogy ma este ez a nő ott lesz az összejövetelen, és ez az üzenet neki szól.
4: Sure enough, to my amazement, she was in the meeting.
3: Eléggé megdöbbentem, de tényleg eljött ez a nő. Elmondtam az üzenetet, nagyon meggyőző volt.
4: And as a good Baptist pastor, I stood by the door, shaking everybody's hand as they left the church.
3: És amikor mindenki elhagyta a gyülekezetet, én jó baptista pásztor módjára ott álltam az ajtónál, és mindenkivel kezet ráztam.
4: Hypocritical Christianese to speak to me.
3: És odajött ez a nő hozzám a szokásos képmutató keresztény arcával.
4: Thank you, pastor.
3: És azt mondta, köszönöm, pásztor. Csodálatos prédikáció volt.
4: Now I used to say, you lying hypocrite. That's what I used to say.
3: Korábban azt mondtam volna neki, hogy te hazug képmutató.
4: I used to think that I should say. I didn't
3: say. Ezt gondoltam magamban, de nem mondtam neki persze.
4: Said, well, that's interesting, because I said, God told me this message was particularly for you.
3: Ez alkalommal azt mondtam, ez nagyon érdekes, mert Isten azt mondta nekem, hogy ez az üzenet direkt
4: when
3: neked szól.
4: When I spoke those words, she collapsed on the ground in a total deep conviction of sin, and she wailed and wailed about the wickedness of her life.
3: És amikor kimondtam ezeket a szavakat, akkor ez a nő ott előttem összeesett a padlón, teljesen összetört az ő bűneinek a gonoszsága miatt, és ott zokogott, és nyüszörgött, és erőteljesen megtért, teljesen megváltozott,
4: and became my mightiest ally in the church.
3: És a gyülekezetben a legnagyobb pártfogóm lett, vagy a legnagyobb szövetségesem. De ugyanakkor Isten meglátogatta a gyülekezetet, és Isten ereje szétáradt a városban.
4: Within a short time, revival broke out in the community.
3: Rövid idő alatt a környéken kitört az ébredés.
4: And tens of thousands of people were giving their lives to Jesus.
3: És emberek tízezrei adták át az életüket Jézusnak.
4: I learned a lesson.
3: Tehát megtanultam egy leckét.
4: The power of forgiveness.
3: A megbocsátás erejét.
4: Is a mighty weapon in our prayer.
3: Ez egy hatalmas fegyver az imáinkban.
4: Amen.
3: Amen.
4: Let's just move on.
3: Menjünk tovább.
4: I'd like you to go to page 37.
3: Lapozzatok a 37. oldalra.
4: I'm going to mention this briefly.
3: Röviden említem ezt.
4: The tabernacle, a continuous place of 24-hour prayer.
3: A Dávid sátora a 24 órán keresztül folyó folyamatos imádkozásnak a helye.
4: A number of scriptures teaches to pray to the Lord day and night.
3: Számos ige tanítja, hogy imádkozzunk az Úrhoz éjjel és nappal.
4: We're commanded to give him no rest.
3: Azt a parancsot kapjuk, hogy ne hagyjunk nyugtot az Úrnak.
4: We're commanded to set a watch day and night.
3: És éjjel és nappal legyünk őrállók.
4: And to worship and praise God day and night.
3: És éjjel-nappal dicsérjük és imádjuk az Urat.
4: The activity in both Moses' tabernacle and the temple went on day and night.
3: Mózes sátorában és a templomban is éjjel-nappal folyt a tevékenység.
4: In the natural, to secure a city, you must put a watch on it day and night.
3: Ahhoz, hogy természetes szinten biztonságban tudjunk egy várost, ahhoz éjjel-nappal őrködni kell a falain.
4: This is just as necessary in the spirit.
3: Ez szellemben éppen ennyire fontos, szükséges.
4: In David's tabernacle,
3: Dávid sátorában
4: the worship and the prayer continued day and night.
3: A dicsőítés és az imádkozás éjjel-nappal folyt.
4: And there's great power in our doing the same thing.
3: És nagy erő van abban, ha mi ugyanezt tesszük.
4: Now, I used to believe this was unnecessary.
3: Én régebben nem hittem, hogy ez fontos.
4: And just a few years ago I learned the lesson in San Antonio.
3: És néhány évvel ezelőtt megtanultam ezt a leckét San Antonióban.
4: There was a particular demonic stronghold in the city which God was commanding us to take that spiritually.
3: Volt a városban egy konkrét démoni hatalmas fejedelemség vagy erődítmény, amiről az Isten megparancsolta nekünk, hogy roncsuk le. Van ott egy hegy, ahol nagyon sok erőszakos vérontás történt.
4: And the witches and warlocks came from a wide region to do all their witchcraft on that particular hill.
3: És egy egész nagy térségből mindig oda gyülekeztek a boszorkányok és a varázslók, hogy az ő praktikáikat azon a hegyen gyakorolják.
4: Do the witchcraft, they would come back at night and reestablish the witchcraft.
3: Aztán tartottunk összeveteleket azon a hegyen és megsemmisítettük az ő varázslásaikat, de aztán éjjel visszajöttek és ők újra helyreállították a szellemi dolgaikat. És aztán megkérdeztem néhány megtért boszorkányt, hogy miért van az, hogy a boszorkányok és a varázslók mindig éjjel működnek.
4: They said because the Christians are all asleep.
3: Azt mondták erre, hogy mert a keresztények mind alszanak ilyenkor.
4: And it's the best atmosphere for us witches to work.
3: És nekünk ez a légkor a legjobb arra, hogy működjünk nekünk boszorkányoknak.
4: The only way to stop this is to pray all night.
3: Azt mondták ezek az emberek, erre az egyetlen megoldás az, ha egész éjjel imádkoztok. A testem azt mondta, te jó ég, nem igazán szeretném ezt csinálni, de engedelmeskedtem az Úr szavának. Tehát elkezdtük a hegyet éjjel-nappal imában őrizni.
4: In the night to challenge directly the witches and the wizards.
3: Aztán elmentünk éjjel is oda a hegyre, hogy a boszorkányok és a varázslók tevékenysége felé kihívást intézzük. És Isten mindenféle prófétai cselekedeteket parancsolt nekünk, most nincs időm arra, hogy ezt részletezzem.
4: The blood had been shed in these violent battles of the past.
3: Isten megmutatta nekünk azokat a pontokat ezen a hegyen, ahol a vérontások történtek, és hogy milyen helyeken voltak a konkrét gonoszságok. És azt mondja Isten, hogy ez a vér, ez megfertőzte ezt a földet, és bosszúért kiállt a földből ez a vér. Ezt a kiáltást, a völgyből kiáltást úgy lehet semlegesíteni, hogyha Jézus vérét öntjük ki ugyanarra a földterületre. Megkérdeztem az Urat, hogy kell ezt tenni? Azt mondta, hogy vegyél bort, és hogy képviselje ez Jézus vérét egy profétai cselekedetben.
4: So we got together our 60 probably key prayers, and we gathered together on this particular this hill.
3: Tehát összeszedtünk körülbelül 60 ilyen kulcsfontosságú imádkozót, és összegyűltünk azon a hegyen.
4: Specific places where we were to put certain stakes and texts in the ground, but also where to pour the wine.
3: De Isten mutatott nekünk konkrét helyeket ezen a hegyen, ahova bort kellett önteni, vagy botokat kellett leszúrni, vagy bármi.
4: So let me go into the fridge and get my wife's worst cooking wine. It's a waste of.
3: Gondoltam, nem akarok ilyen bort öntögetni a földre, elmegyek a hűtőszekrényhez, a feleségem legrosszabb főzés használt borát előveszem, és azt fogom elhasználni. És aztán, amikor elővettem ezt a főzéshez használt bort, megkérdeztem Isten, hogy mit akarsz ezzel? Azt mondtam, hogy hát amit mondtál, ki akarom önteni a földre, azt mondta Isten. Tedd vissza ezt a hűtőbe, és menj és vedd meg a legjobb bort. Tehát megvettük ezt a bort, ki kellett önteni a földre, nagyon fájdalmas volt a számomra ez, de hát.
4: But I was going to be in obedience.
3: De engedelmes akartam lenni.
4: Amen.
3: Well, így van.
4: Several things began. That area was known for its prostitution, for its abortion clinics, and no church in that region ever was successful. Every church seemed to be cursed from the day it opened.
3: Azon a területen nagyon híres volt a prostitúció, az abortusz klinikák, és bármelyik gyülekezet próbált gyökeret verni azon a helyen, az mindig szétesett, mintha átkozott lett volna az első naptól kezdve. De mi megtettük ezt, megtisztítottuk a földet, ahogy Isten megmutatta, és őriztük a hegyet éjjel-nappal.
4: The witches and warlocks stopped coming to that place because they did not find it any longer conducive for their witchcraft.
3: A varázslók és a boszorkányok leszoktak erről a helyről, mert már nem találták megfelelőnek a varázslásaik szempontjából. És aztán elkezdtek dolgok történni az abortusz klinikákkal.
4: The houses of prostitution began to close.
3: És a vörös lámpás házak is elkezdtek bezárni.
4: And churches began to be successful in that region.
3: És elkezdtek a gyülekezetek sikeresek lenni ezen a térségben, ebben a térségben. De történt még valami, amit egyáltalán nem vártunk.
4: San Antonio, Texas is a military town. It used to have altogether 7 military bases. I think 2 are now closed.
3: A Texasban, San Antonióban, az egy nagyon katonai város, tehát ha jól emlékszem, akkor 7 katonai bázis volt ott régebben, 2 bezárt azóta.
4: New recruits for the Air Force do their basic training.
3: És San Antonióban van az alapvető kiképző tábor, ahova minden újonnan besorolt fiatal embert, akit a légierőhöz sorolnak be, elhoznak alapkiképzésre.
4: People go there for a 6-8 week course and then it's changed with another group.
3: És oda 6-8 hétre eljönnek ilyen fiatal csoportok, rengetegen, több ezren, és akkor 6-8 hetenként cserélődnek. Isten elkezdte meglátogatni ezt a légitámaszpontot. A bűnről való mély meggyőzés szállt nagyon sok újonnan besorolt fiatalra. És a bázis azt kérte tőlünk, hogy tudunk-e küldeni segítséget, mert olyan sok fiatal fordul Krisztushoz, hogy nem tudják őket kezelni, sokkal több munkásra van szükség. Tehát megtanultuk San Antonióban, hogy milyen ereje van a 24 órán keresztül való imádkozásra. Kezdtük megtanulni. És hogyha majd egy helyre tudjuk koncentrálni az imáinkat, akkor majd látjuk, hogy óriási dolgok történnek. Így van. Akkor folytatom. Még sokkal többet mondhatnék erről. De meg kell tanulnunk azt tenni, amit Isten mond. Menjünk tovább a 38. oldalra a jegyzetben.
4: Page 38.
3: 38. oldal.
4: Mount Zion is mentioned many times in scripture.
3: Az ige nagyon sokszor említi a Sion hegyét. Különösen a prófétáknál és a zsoltárokban.
4: Zion became another name for the tabernacle of David.
3: És a Sion az tulajdonképpen Dávid sátorának egy másik neve is lett.
4: Come to Isaiah 16 for a moment.
3: Menjünk az Ézsaiás 16-hoz egy percre.
4: Isaiah chapter 16.
3: Ézsaiás 16.
4: And verse
3: 5.
4: Let's read what it says.
3: Ezt mondja ez.
4: In mercy, well, let's just go back to the latter part of verse 4.
3: Tehát már a 4-es vers egy részét is olvassuk el a felétől.
4: The extortioner is at an end.
3: Mert vége a nyomorgatónak.
4: Devastation ceases.
3: Megszűnt a pusztítás.
4: The oppressors are consumed out of the land.
3: És elfogytak a földről a tapadók.
4: Your
3: akarjátok, hogy a ti városaitokban ugyanez történjen?
4: In your nation?
3: A nemzeteitekben.
4: This is because of verse 5.
3: Ez az 5. vers miatt történt így.
4: In mercy, the throne will be established.
3: És Isten kegyelme megerősített egy ülőszéket.
4: And one will sit on it in truth in the tabernacle of David.
3: És ül azon igazsággal Dávid sátorában.
4: Judging and seeking justice.
3: Egy bíró, jogosság keresője.
4: And hastening righteousness.
3: Igazság ismerője.
4: So God says that when this tabernacle of David is full of the praises of God's people.
3: Tehát Isten azt mondja, hogy amikor Dávid sátora tele van Isten népének a dicséreteivel, akkor Isten azt mondja, hogy jövök. Felállítom ott a trónomat.
4: And from my throne I'm going to enforce justice and righteousness throughout the land.
3: És a trónomról foganatosítani fogom az egész országban a jogosságot és az igazságosságot.
4: And everything wicked and unclean is going to disappear.
3: És minden tapadó és kizsákmányoló és tisztátalan elnyomó dolog el fog tűnni.
4: Built properly in America.
3: Amikor majd Amerikában lerendesen.
4: Let's just go back to the latter part of verse 4.
3: Tehát már a 4-es vers egy részét is olvassuk el a felétől.
4: The extortioner is at an end.
3: Mert vége a nyomorgatónak.
4: Devastation ceases.
3: Megszűnt a pusztítás.
4: The oppressors are consumed out of the land.
3: És elfogytak a földről a tapadók.
4: Your
3: akarjátok, hogy a ti városaitokban ugyanez történjen?
4: In your nation?
3: A nemzeteitekben.
4: This is because of verse 5.
3: Ez az 5. vers miatt történt így.
4: In mercy, the throne will be established.
3: És Isten kegyelme megerősített egy ülőszéket.
4: And one will sit on it in truth in the tabernacle of David.
3: És ül azon igazsággal Dávid sátorában.
4: Judging and seeking justice.
3: Egy bíró jogosság keresője.
4: And hastening righteousness.
3: Igazság ismerője.
4: So God says that when this tabernacle of David is full of the praises of God's people.
3: Tehát Isten azt mondja, hogy amikor Dávid sátora tele van Isten népének a dicséreteivel, akkor Isten azt mondja, jövök. Felállítom ott a trónomat.
4: And from my throne I'm going to enforce justice and righteousness throughout the land.
3: És a trónomról foganatosítani fogom az egész országban a jogosságot és az igazságosságot.
4: And everything wicked and unclean is going to disappear.
3: És minden tapadó és kizsákmányoló és tisztátalan elnyomó dolog el fog tűnni.
4: Built properly in America.
3: Amikor majd Amerika

0: Igazsággal Dávid sátorában.
1: Judging and seeking justice.
0: Egy bíró jogosságkeresője.
1: And hastening righteousness.
0: Igazság ismerője.
1: So God says that when this tabernacle of David is full of the praises of God's people.
0: Tehát Isten azt mondja, hogy amikor Dávid sátora tele van Isten népének a dicséreteivel, akkor Isten azt mondja, hogy jövök. Felállítom ott a trónomat.
1: And from my throne I'm going to enforce justice and righteousness throughout the land.
0: És a trónomról foganatosítani fogom az egész országban a jogosságot és az igazságosságot.
1: And everything wicked and unclean is going to disappear.
0: És minden tapadó és kizsákmányoló és tisztátalan elnyomó dolog el fog tűnni.
1: Built properly in America.
0: Amikor majd Amerikában rendesen felépülnek a Dávid sátorai.
1: One of the things we're going to see is drug-free zone.
0: Az egyik dolog, amit látni fogunk, azok a kábítószermentes övezetek lesznek.
1: There won't be a drug addict that can survive in the atmosphere.
0: Abban a légkörben egyetlen kábítószerkereskedő sem élheti túl a dolgokat.
1: We're going to change our society completely.
0: Teljesen meg fogjuk változtatni a társadalmat.
1: That's the power of David's tabernacle.
0: Ez az erő rejlik Dávid sátorában.
1: It's not just a great place of worship and adoration.
0: Nem csak a dicsőítésnek, imádásnak csodálatnak a helyszíne. Noha csodálatos lenne már csak ebből a célból is, hogyha fölépülnének Dávid sátrai, de Isten sokkal tovább viszi a dolgokat ennél. Ez nem csak az ima helye, ahol különböző dolgokért imádkozunk. Nem csak olyan hely ez, ahol profétikusan szólunk bizonyos helyzetekhez.
1: It becomes a place of rule and government where we exercise the authority of God.
0: Hanem a kormányzás és uralkodás helyszínévé válik, ahonnan Istennek a hatalmát gyakoroljuk.
1: We actually change our city into righteousness.
0: A városainkat az igazságosság helyeivé változtatjuk innen.
1: We rule the wickedness and it no longer rules our city.
0: És mi uralkodunk a gonoszság fölött, és nem fog uralkodni az, ami városaink fölött. Mondhatnék dolgokat, amik történtek a városunkban. Hagy mondjak egy példát.
1: He's just recently retired, but until very recently we had a spirit-filled Jesus loving chief of police in San Antonio.
0: Egy szentlélekkel telt Jézus szerető rendőrfőnök volt San Antonióban a közelmúltig, amikor nyugdíjba ment.
1: God touched him powerfully and he was a member of the Eagles Nest Church in which I'm based.
0: Isten erőteljesen megérintette őt, és ő is a Sasfészek gyülekezetnek volt a tagja, ami az én helyem is, otthonom is. Isten csodálatos embere volt, aki nem szégyelte az evangéliumot.
1: He would come to his office an hour early and spend the first hour unashamedly on his knees in his police headquarters reading the Bible and praying to God.
0: Mindig egy órával korábban érkezett a kapitányságra, mint hogy a munkaidej kezdődött, és szégyen nélkül egy órát a térdeink között töltött, imádkozva és Isten igéjét olvasva.
1: Have become like a wall of fire around the city.
0: Ami éjjel-nappal imádkozó közbenjáróink olyanok lettek, mint egy védő tűzfal a város körül.
1: One of them was praying in the early morning watch and God spoke to them.
0: Volt néhány, aki imádkozott az egyik kora hajnali őrállási időben, és Isten szólt hozzájuk. Emlékeztek Columbine-ra, ahol volt néhány ilyen tini, aki elment egy iskolába is lövöldözni kezdett.
1: Are you familiar with that?
0: Ismeritek ezt a történetet?
1: Well, this intercessor had a warning that two young people were coming to a particular school armed and they were going to do another Columbine.
0: Egyik közbenjáron kapott Istentől egy figyelmeztetést, hogy két fiatal ember az egyik iskolánk felé tart, és ott is jelövöldözést akarnak csinálni. És mivel a rendőrfőnök keresztény volt, ezért közvetlenül felhívhatták telefonon, és figyelmeztethették arra, hogy mi fog történni. És mivel ő Isten embere volt, komolyan vette ezt a figyelmeztetést. Oda küldött egy rendőrautót az iskolához, és a tiniket letartották, mielőtt egyetlen lövést megerezhettek volna. Az ABC TV meginterjú volt őket, a hírekben bemutatták a riportot, mert ez nagyon fontos hír volt, és azt mondták, nagyon jó volt a rendőrség munkája. Azt mondta a rendőrfőnök, ez nem a rendőrség jó munkája volt, hanem mert imádkozók körülveszik a várost az imáikkal, azért volt ez. És ezt az ABC hírekben mondták el. Azt mondta a rendőrfőnök, Isten az ő szerető védőkarjait a városunk köré helyezte, és Isten tudta, hogy ez meg fog történni, és én csak Isten szavának engedelmeskedtem, és így letartóztattuk őket egyetlen lövés nélkül. Azt mondta a riporter, hogy tudja ezt összeegyeztetni a rendőri munkával? Azt mondta, hogy ettől ezerszer jobb rendőr lettem.

0: He came to interview him in his office, and there is his prayer altar with his Bible and how he spends his day.
1: Aztán riportot készítettek vele, lefilmezték az irodáját, ahol ott van a Bibliája, meg az imazsámolja, meg ahol a csendességeit tartja.
0: Role of authority in our city to be taken over by such people.
1: Mi hiszük, hogy Isten meg fogja adni, hogy a városunkban minden vezetőséget betöltő tisztségviselőt keresztény lesz előbb-utóbb.
0: I don't know how many TV channels we have. There's dozens of them in America.
1: Nem tudom, hogy hány TV csatornánk van Amerikában, több tucat van.
0: But five of those secular anchor ladies have been converted to Jesus Christ.
1: De már öt ilyen hírmondó kommentátor hölgy megtért Jézushoz, akik a tévében a híreket kommentálják.
0: So a Christian influence in all that they say on the TV channel.
1: És így keresztény szempontból közelítenek meg mindent, amit a tévében elmondanak.
0: Some time ago we decreed that Marilyn, you know Marilyn Manson, you know who he is?
1: Egy idővel ezelőtt
0: Marilyn Manson will not be permitted to come to the city of San Antonio.
1: Egy idővel ezelőtt kijelentettük szellemben, hogy nem fogjuk megengedni, hogy Marilyn Manson eljöjjön San Antonióba, nem tudom, tudjátok egy kicsoda. Három napra akart hozzánk jönni, koncertezni, de három héttel a három nap előtt
0: he fell off the stage and was badly injured.
1: Leesett a színpadról, ott, ahol éppen volt, és nagyon súlyosan megsérült.
0: And was unable to conduct 6 weeks of meetings.
1: És ott képtelen volt a hat hetes összejövetel sorozatát megtartani, amit akart.
0: Passed an ordinance forbidding Marilyn Manson ever to come to the city of San Antonio.
1: És aztán a mi városunknak a vezetősége egy olyan határozatot hozott, hogy nem engedik meg, hogy Marilyn Manson bármikor a város közelébe jöjjön.
0: To a nearby open auditorium, which was 3 miles outside the city limits.
1: Egy idővel ezelőtt megpróbált jönni egy ilyen szabadtéri stadionba, ami 3 mérföldre volt a város határától.
0: A place called Selma.
1: Selmának hívják ezt a helyet.
0: And then we got this news.
1: És amikor megkaptuk erről a hírt, hogy ez a terv,
0: we appointed intercessors to go to the concert, pay their entrance money and pray in tongues throughout the whole concert.
1: Megbíztunk közbenjárókat, hogy menjenek el a koncertre, kifizettük nekik a belépőjegyet, és hogy nyelveken imádkozzanak az egész koncert alatt.
0: And it had been widely advertised, and many, many thousands of young people went to hear this evangelist for Satan.
1: Nagyon széles körben meghirdették ezt a koncertet, és több ezer fiatal elment, hogy meghallgassa Sátánnak ezt az evangelistáját.
0: A thundercloud came and deluged them with heavy rain. All the power went out. It was a total disaster. Hallelujah.
1: És hirtelen egy viharfelhő jött pont a nyitott stadion fölé, és ilyen zápor, zivatar, villámlás, minden volt. Az egész elektromos rendszer kiment, egy teljes katasztrófa volt az egész. Ez a Marilyn Manson elázott bőrig.
0: Was a financial disaster.
1: Mindenkinek vissza kellett, hogy adják a jegynek az árat, pénzügyi katasztrófa is volt.
0: And he swore and he cursed and said, I'll never come back to this so-and-so city again.
1: És ez az ember ott elkezdett átkozódni, meg szitkozódni, hogy ebben az ilyen és ilyen városban soha többet nem jövök el.
0: These are just the beginnings.
1: De ezek csak a kezdetek.
0: We're just beginning to taste things.
1: Ezek csak az előízei a dolgoknak.
0: November political election.
1: Amikor novemberben politikai választás lesz.
0: We had 3 days prayer and fasting, and from our throne we ruled over the election results.
1: 3 napig böjtöltünk és imádkoztunk, és a trónunkról uraltuk gyakorlatilag a választás eredményeit.
0: It was affecting our national government.
1: Ez a választás hatott az országos kormányra.
0: The
1: szövetségi kormányra.
0: Was being re-elected.
1: Újra választották Texas kormányzóját.
0: We had a wonderful spirit-filled man on the one side. We had another man that had a lot of money on the other side.
1: És egy csodálatos keresztény szentélekkel telt ember volt az egyik versenyző, a másik meg egy sok pénzű ember volt, aki kormányzó akart lenni.
0: People with influence were going to be elected.
1: És nagyon sok befolyásos embert akkor választottak meg ebben a választási időszakban. Mindannyian elmentünk szavazni.
0: But more than that, we spent 3 days prayer and fasting to control the result of those elections.
1: De nem csak ennyit tettünk, hanem 3 napig imádkoztunk és böjtöltünk, hogy meghatározzuk a választások eredményét.
0: Everybody we prayed for to be voted in was voted in.
1: Mindenkit beszavaztak, akiért imádkoztunk, hogy beszavazzák.
0: Everybody we prayed for to be voted out was voted out.
1: És mindenkit kiszavaztak, akiért imádkoztunk, hogy kiszavazzák.
0: Now that's the power and rule of David's tabernacle.
1: Ez a Dávid sátrában folyható kormányzásnak az ereje.
0: It's not properly formed yet, but I'm telling you, these are the first fruits of something much more powerful, which is going to hit our city.
1: És még nem ford ki minden, de csak az előíze valami sokkal erőteljesebb dolognak, ami a városunkban meg fog nyilvánulni, és ti ugyanezt megtehetitek a városotokban. és az országotokban. Nem kell, hogy politikailag többségben legyetek, az a lényeg, hogy szellemben többségben legyetek.
0: Amen.
1: Így van?
0: Let's just move on.
1: Menjünk tovább.
0: Luke 24:49.
1: Lukács 24:49.
0: Jesus commanded his disciples.
1: Jézus megparancsolta a tanítványainak,
0: to wait,
1: hogy várjanak,
0: until they were clothed upon with power.
1: Amíg fel nem ruháztatnak mennyei erővel.
0: I talked to several eminent Greek scholars.
1: Sok kiemelkedő görög tudóssal beszélgettem.
0: Concerning the English translation.
1: Az angol fordítás miatt, ami ebben az igében van. A katidzó szó az, ami görögül van itt. Felvettem ezt kazettára, ezt a tanítást, hogyha még nincs meg nektek, akkor vegyétek meg.
0: It does not mean sort of hang around and wait for something to happen.
1: Ez nem azt jelenti, hogy elidőzni valahol és várni, hogy valami majd történik.
0: When I researched this word through the whole New Testament,
1: amikor az egész Új Szövetségben végigkövettem ezt a szót,
0: and even in the Greek classics,
1: és még a görög klasszikusokban is,
0: had a consistent meaning.
1: Egy következetes jelentése van ennek a szónak.
0: And again and again it was connected with the word throne.
1: Újra és újra összekapcsolódik ez a trón szóval.
0: Or seat of government, or seat of rule and authority.
1: Vagy a hatalmi székkel, kormányzói székkel. Most nem mondom el az egész tanulmányt, mert másfél óráig tartana rendesen. Rajta van az interneten? Tehát az interneten rajta van, el lehet olvasni. Több nyelven rajta van. Fontos, hogy ezt az igazságot megértsétek. Most csak össze akarom foglalni, hogy mit jelent. Ez a szó a következőt jelenti. Az Új Szövetség a következő módon használja. Ezt jelenti. Azt jelenti, hogy leülni kényelmesen.
0: On a throne,
1: egy trónra,
0: as if you feel you belong there.
1: Mint ha úgy éreznéd, hogy hozzád tartozik ez a trón.
0: You're not sitting nervously on the edge saying, I shouldn't be here.
1: Nem idegesen ülsz a szélén mondogatva magadnak, hogy nem kéne itt lennem, nem kéne itt lennem, nem ez a te trónod. Ott ülsz Krisztussal együtt.
0: And you sit comfortably on the throne.
1: Tehát kényelmesen ráülsz a trónra.
0: For the purpose of exercising rule, government and authority.
1: Azzal a céllal, hogy kormányoz, uralkodj és hatalmat gyakorolj róla. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy nem menjetek sehova, amíg nem ültök kényelmesen a trónon.
0: It's become the place where you normally live.
1: Mert ez az a hely, ahol általában élni fogtok.
0: And from the throne, you speak words of authority.
1: És az a trónról fogtok kimondani hatalmi szókat.
0: When I went through the Gospels,
1: amikor végigolvastam az evangéliumokat,
0: it says this every time Jesus begins to teach.
1: Mindig ezt mondja, amikor Jézus elkezd tanítani.
0: What did he do before he began to teach?
1: Mit tett, mielőtt elkezdett tanítani?
0: He sat down.
1: Leült.
0: And every time it's this word katidzo.
1: És ez mindig ez a katidzo szó.
0: So what Jesus did in spirit,
1: tehát amit Jézus szellemben tett, az az volt, hogy mielőtt elkezdett beszélni, leült a trónra, és ennek eredményeként, amikor szólt, úgy beszélt, mint akinek hatalma van.
0: And not like the scribes.
1: És nem úgy, mint az írástudók.
0: So when I saw that,
1: tehát amikor megértettem ezt, elkezdtem ugyanezt csinálni.
0: And if you see that and you start to do the same thing.
1: És hogy te megérted, és te is elkezded ugyanezt csinálni. Hogyha megtanultok a trónról szólni,
0: what you say has authority.
1: Akkor amit mondotok, annak hatalma lesz.
0: When I'm confronted with demons,
1: amikor démonokkal ütközök össze,
0: I don't wrestle with them.
1: Nem birkózok velük.
0: I speak to them from the throne.
1: Hanem a trónról szólok hozzájuk.
0: I learned some of this from Smith Wigglesworth.
1: És ezt Smith Wigglesworth-től tanultam ennek egy részét.
0: He came to some house on his way to a meeting.
1: Egyszer ment egy összevetelre, és betért egy házba.
0: This tormented, demonized person was in the house. Crazy, tormented person.
1: És ott volt egy ember, aki teljesen őrült volt már, és gyötörték a démonok.
0: He said to these demons, come out now in Jesus name.
1: És Wigglesworth azt mondta a démonoknak, most gyertek ki belőle Jézus nevében.
0: We won't come out. You can't cast us out.
1: Azt mondta, nem megyünk ki, nem üzhetsz ki minket.
0: He said, listen, I'm not debating this.
1: Erről ezt mondta, nézzétek, ezt nem vitatkozom ezzel. Jobban teszitek, ha kijöttök. Ma most eljövök, elmegyek az összejövetelre, aztán visszajövök. És amikor visszajövök, még mindig itt vagytok, az nagy baj lesz nektek.
0: And he walked out to the house,
1: és kiment a házból,
0: conducted the meeting,
1: levezette az összevetelt,
0: and all the demons screaming came out of the person they
1: és minden démon sikítva kijött ebből az emberből, aki teljesen megszabadult. Ez nagyon tetszik nekem.
0: All this struggling with demons,
1: mindez a küszködés a démonokkal.
0: Amen. You learn to speak from the throne.
1: Meg kell tanulni a trónról szólni.
0: Amen. It's something God all teaches. And the sight of his throne, as we've already seen, is the tabernacle of David.
1: Ez valami, amit Isten meg fog nekünk tanítani, és ahogy már hallottuk, Dávid sátora az ő trónjának a helyszíne. Tehát amikor testületileg összejövünk,
0: and we corporately speak from that throne,
1: és testületileg szólunk a trónról,
0: there's tremendous authority in what we say.
1: Akkor hatalmas tekintélye van annak, amit mondunk.
0: Now, we are here, not just like the Lord Jesus.
1: Mi úgy vagyunk itt, ahogy az Úr Jézus itt van.
0: We are here, just like the Lord Jesus.
1: Úgy vagyunk itt, ahogy az Úr Jézus.
0: Not to speak our own words.
1: Nem azért, hogy a saját szavainkat mondjuk.
0: Or to do our own thing.
1: Vagy a saját terveinket valósítsuk meg, hanem azért vagyunk itt, hogy az ő szavait szóljuk.
0: And to enforce his will.
1: Az ő akaratát valósítsuk meg.
0: If we stay within those parameters of his will.
1: Hogyha az ő akaratának a határai között maradunk.
0: And speak words which are initiated in the spirit of the Father.
1: És olyan szavakat szólunk, amelyek az Atya szellemében kezdődtek el, onnan származnak. Akkor mi lesz az eredménye ezeknek a szavaknak?
0: We don't have to argue. I'm not going to argue with you.
1: Nem kell vitatkozni a démonokkal.
0: Amen.
1: Így van.
0: So we learn this place of rule, and God's going to teach us maybe some of that tonight.
1: Tehát megtanuljuk a kormányzásnak a helyén való tartózkodást. Isten ennek egy részét meg fogja nekünk tanítani ma este.
0: Ephesians 1 tells us of the power and authority and rule of the risen Lord Jesus.
1: Az Efézus 1-ben olvashatunk a feltámadott Úr Jézus kormányzásáról, uralkodásáról, hatalmáról.
0: I'm not going to read it, but you can read it. You must be very familiar with that scripture.
1: Nem fogom most elolvasni, de nagyon jól meg kell ismernetek ezt az ige szakaszt.
0: Ephesians 2:6 declares that we have already been raised up and already are seated together with him.
1: Az Efézus 2:6 azt mondja, hogy mi már feltámadtunk és mi már a mennyben ülünk Jézussal.
0: It's a past perfect tense.
1: Ez egy befejezett múlt idő.
0: It's not going to be, it's already done.
1: Ez nem meg fog történni, ez már megvan.
0: Amen.
1: Így van. Hiszitek?
0: Do you believe that?
1: Hiszitek?
0: It's a done deal. It's finished.
1: Ez egy elvégzett dolog, be van fejezve.
0: A number of scriptures declare that Jesus, as the great Melchizedek, is ruling and reigning from his throne.
1: Számos ige beszél arról, hogy Jézus, mint a nagy Melchizedek uralkodik és kormányoz az ő trónjáról.
0: He's eagerly expecting until all his enemies are made a footstool for his feet.
1: És már alig várja, hogy minden ellensége a lába zsámolyává tétessen.
0: I give you a list of references, I'm not going to read them now.
1: A jegyzetben van egy csomó igehely utalás, most nem mondom el. Tehát ez az elvárása van Jézusnak.
0: On the part of Jesus.
1: Jézusnak megvan ez a nagy elvárása.
0: Okay, come to the next page.
1: A következő oldal.
0: Let's read this. Let's go to Psalm chapter 2.
1: Olvassuk el, ez a második Zsoltár.
0: Where was Psalm 2 written?
1: Hol íratott a második Zsoltár?
0: In the tabernacle of David.
1: Dávid sátorában.
0: Amen.
1: Amen.
0: Psalm chapter 2.
1: Tehát második Zsoltár.
0: It was quoted in Acts chapter 4:24.
1: Az Abcsel 4:24 is idézi ezt.
0: But there's a greater fulfillment coming.
1: De jön ennek még egy nagyszerű beteljesedése, egy végső beteljesedése.
0: And glory of that king.
1: Amikor jön a nagy király az ő dicsőségével és erejével.
0: The rulers of the earth say, we don't want to be bound up by these Christian people who are not letting us do all our wicked things.
1: Nem akarjuk, hogy megkötözzenek minket azok az emberek, akik nem akarják, hogy megkötözzük ezeket a gonosz dolgokat. Egyszerűen vessük le magunkról ezeket a vallásoskozó dolgokat, hogy mi azt akarjuk tenni, amit akarunk, úgy, ahogy akarjuk. Nem akarunk korlátozásokat, erkölcsöt, és akkor akarunk szexet csinálni, amikor akarunk, és senki sem mondja meg nekünk, hogy mit csináljunk. Vannak ilyen keresztények is, de ne engedjünk nekik. Romlottak leszünk, és azt tesszük, amit akarunk. Nem akarunk ilyen régi, unalmas, régi módi életmódokat. Vessük el ezeket a szabályokat. Hallgassatjuk el a keresztényeket, mert nem tetszik nekünk, amiket mondanak. Mert kellemetlenül érzem magam, amikor hallgatom őket. De figyeljetek, hogy hangzik ez a mennyből. Aki a mennyben ül, az nevet.
0: The Lord should hold them in derision.
1: És az Úr megveti őket.
0: He should speak to them in his wrath.
1: És szól hozzájuk az ő haragjában.
0: He should distress them in his deep displeasure.
1: És megrettenti őket gerjedelmében.
0: Yes, yet I have set my king upon his holy hill.
1: Én keltem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen.
0: The Lord has said to me.
1: Azt mondta nekem az Úr. Én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem.
0: I will give you 200 people out of Graz for your inheritance.
1: És adok neked 200 embert örökségedül Grazból. Ezt mondja az ige.
0: I'll get 2000 people saved in the whole of Croatia.
1: Egész Horvátországban meg fog térni 2000 ember.
0: Is that what it says?
1: Ezt mondja ez, az ige.
0: It's going to be just maybe 1000 Austrians and maybe 2000 Germans.
1: Lesz talán 1000 osztrák és 2000 német.
0: Is that what it says?
1: Ezt mondja ez az igen.
0: Ask of me.
1: Kérd tőlem.
0: And I will give you the nations for your inheritance.
1: És odaadom néked a pogányokat örökségül, a nemzeteket. És birtokodul a föld határait.
0: Break them with a rod of iron.
1: Összetöröd őket vasvesszővel.
0: You shall dash them to pieces like a potter's vessel.
1: Széjjel zúzod őket, mint cserépedényt.
0: Wise, O kings.
1: Azért királyok, legyetek eszesek.
0: Be instructed, you judges of the earth.
1: És okuljatok földnek bírái.
0: Serve the Lord with fear.
1: Szolgáljátok az Urat félelemmel.
0: Rejoice with trembling.
1: És örüljetek reszketéssel.
0: Kiss the son that he become angry with you.
1: Csokoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék. És el ne vesszetek az úton.
0: When his wrath is kindled but a little.
1: Mert hamar felgeréd az ő haragja.
0: Blessed are those who put their trust in him.
1: Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.
0: Two important things to me, which I want to just mention to you now.
1: Isten két fontos dolgot mondott nekem, amit csak meg akarok említeni itt.
0: Things to me, which I want to mention to you now. The first one was in the late 80s.
1: Az első az 1980-as évek vége felé volt.
0: And in the 70s and 80s we used to come and visit some of you in what was then communist Europe.
1: Az 70-es 80-as években többször meglátogattunk titeket az akkor még szocialista Európában.
0: And I can remember those early days where the power of communism seemed to be absolutely supreme.
1: És emlékszem ezekre a korai napokra, amikor még úgy tűnt, hogy a szocializmus ereje egyszerűen megdönthetetlen.
0: You crept into these dark demonic cities to meet a pastor secretly and give him a few Bibles.
1: És az ember ugye bekúszott ezekbe a sötét démoni városokba, hogy megtaláljon egy pásztort, akinek adhat néhány Bibliát.
0: Every new African nation that got independence from its colonies ruler became a communist African nation.
1: Minden új függetlenné vált afrikai ország, ami a felszabadult a nyugati tulajdonosai alól, rögtön szocialista ország lett, minden gyarmat.
0: And Portuguese colonies, they were becoming communist one after the other.
1: Egész kelet-afrikai, Afrika összes országa, a francia és portugál gyarmatosítás után kommunistává vált, és azt hittük, hogy a szocializmus az egész világot be fogja kebelezni, a Bibliában is benne van, hogy az egész dolog egyre rosszabb lesz, és az ördög az egész világot a birtokába fogja keríteni a szocializmus által. Nem tehetünk semmit ellene. Ezt a hatalmas erőt nem lehet megállítani. Álljunk oda a buszmegállóba, ahova jön az elragadtatásra vívő busz. És reméljük, hogy jön ez a busz és elvisz minket a mennybe, mielőtt túl rossz lesz a helyzet.
0: Rapture bus, take us to heaven.
1: Már alig várom, hogy kimenjek ebből a világból, mert ez átkozott és démonizált elragadtatásbusz. Gyere gyorsan, vigyél el innen.
0: 1987, something happened.
1: Aztán hirtelen 1987-ben történt valami.
0: I sensed it immediately on one visit to Poland in 1987.
1: Azonnal éreztem, amikor Lengyelországba látogattam 1987-ben.
0: And you know, in Numbers 14 it says this.
1: Tudjátok, a 4 Mózes 14 a következőt mondja.
0: Caleb says this.
1: Caleb mondja ezt.
0: When they say, oh, the giants are too big, the cities are too fortified, we can't do anything against them.
1: Amikor azt mondják a többi kémek, hogy az óriások túl nagyok, az városok túlzottan meg vannak erősítve, mi semmit nem tehetünk ott. Caleb azt mondja, hogy gyertek már, hát megesszük őket reggelire. Ezeket az óriásokat megesszük reggelire.
0: He says, I can see in the spirit.
1: Azt mondta, én látom szellemben.
0: And what I can see is that their power has been taken from them.
1: És azt látom, hogy elvétetett tőlük az erejük.
0: The human agents of that power,
1: ennek az erőnek az emberi ügynökei
0: still continuing in the old way,
1: még mindig folytatják tovább a régi módszereik szerint,
0: the power has been taken from.
1: De elvétetett tőlük az erő.
0: In 1987, the power was suddenly removed.
1: 1987-ben hirtelen elvétetett az erő a szocializmustól.
0: Amen. Do you remember that?
1: Emlékeztek erre? Ti, akik ott voltatok, emlékeztek erre? Teljesen kristálytisztán láttam. A gépezet még egy darabig működött tovább, de az erő elvétetett tőle. Nem volt már ereje.
0: I remember meeting with a group of people running the biggest drug and alcohol rehabilitation center in Poland at the time.
1: Emlékszem, hogy akkor találkoztam néhány emberrel, aki az akkori Lengyelországbeli legnagyobb kábítószeres rehabilitációs központot vezette. Néhány orvos volt ez, akik akartak velünk találkozni.
0: I was ministering to pastors in Ustron.
1: Ustronban szolgáltam pásztoroknak.
0: I had a New Zealand young man who had been powerfully converted from drug addiction and was now on fire for Jesus.
1: És volt velem egy új-zélandi fiatalember, aki erőteljesen megtért és megszabadult a kábítószertől, és most erőteljes tanúja volt Jézusnak. És ezek az orvosok beszélni akartak velünk arról, hogy hogyan sikerült nekünk ezt a fiatalembert megszabadítani a kábítószertől.
0: Top psychiatrist and the woman was the chairman of the Communist Party for the whole region.
1: És elmentünk beszélgetni ezzel a négy csúcson levő pszichiáterrel, és ezek közül volt egy nő, aki a térségnek a párt titkára volt.
0: And she said to us that they just published a report, a government report of their research around the world into how to deal with drug addiction.
1: És elmondta nekünk, hogy éppen most adta ki egy kormányzati jelentést arról, ami az egész világon folytatott kutatások tükrében elmondta, hogy a kábítószer problémával hogyan foglalkoznak világszerte.
0: Alcoholism and drug addiction was is a massive problem in Poland.
1: Az alkoholizmus és a kábítószer Lengyelországban már akkor nagy probléma volt, és még ma is az. Azt mondta ez a nő, hogy az egész világon kutattunk, hogy megpróbáljunk választ találni erre a problémára. És a következőre jöttünk rá, mondta ez a nő. Ahogy gyógyszereket és pszichiátriai módszereket használunk,
0: the world has seen a 2% permanent success rate.
1: Világ méretekben körülbelül 2% az állandó siker százaléka a szabadulásnak. De aztán találtunk egy új statisztikát, amiről addig soha nem hallottunk.
0: Where Jesus was proclaimed as the answer, there was an 87% permanent success rate.
1: Ahol Jézust hirdették, mint megoldást, ott 87%-os folyamatos tartós siker százaléka volt a kábítószeres szabadulásnak.
0: This is a communist government report stating.
1: És ez egy szocialista kormánynak a jelentése, mondta ki.
0: She then said to me, there's a power in the name of Jesus that I do not understand.
1: Aztán elmondta ez a nő nekem, hogy van Jézus nevében egy olyan erő, amit nem értek.
0: We were talking to her in May.
1: Májusban beszélgettünk.
0: And she said in January.
1: És azt mondta ez a nő januárban.
0: All of our patients to this church and asked them to pray for them in the name of Jesus.
1: Négy betegünket elvittük egy gyülekezetbe, és megkértük az ottani vezetőket, hogy imádkozzanak értük Jézus nevében.
0: She said they've been free from drugs ever since.
1: És azt mondta ez a nő, hogy azóta szabadok ezek az emberek a kábítószertől.
0: All my life I've been a habitual chain smoker. I cannot stop smoking cigarettes.
1: És még azt is elmondta, hogy egész életében ilyen folyamatos dohányos volt, egyik cigarettáról a másikra gyújtott.
0: She also prayed for me.
1: És megkérte ezeket az embereket, hogy ő érte is imádkozzanak.
0: And since January I've not touched another cigarette.
1: És azt mondta a nő, hogy január óta nem nyúltam cigarettát. Aztán a következőt mondta még. Azt mondta, van Jézus nevében egy erő, amit én nem értek.
0: Amen.
1: Így van.
0: So I was asked to write an article for Charisma magazine in May of 1989.
1: 1989 májusában megkértek, hogy a Charisma magazinnak írjak egy cikket.
0: They said to me, what do you see happening in Europe in the 90s?
1: Arról kellett írnom, hogy milyen eseményekre számítok Európában a 90-es években. Tehát 1989 májusában írtam. Azt mondtam, meg fog bukni a szocializmus.
0: Germany will be united.
1: Németország újra egyesülni fog.
0: And the new enemies of the 90s will be Islam and secular humanism.
1: És azt mondtam, hogy a 90-es években az új ellenség az iszlám lesz és a világi humanizmus.
0: Before that article was published in January, before that article was published in January 1990, all that had already taken place.
1: Tehát mielőtt ez a cikk megjelent volna 1990 januárjában, mindezek a dolgok már megtörténtek. És imádkoztam Istenhez egy üzenetért, Azt mondtam az úrnak, adj nekem egy szót, és ezt az igét adta nekem. Isten azt mondta, a 90-es években el fogok kezdeni egy folyamatot, ami az új évezred első éveiben fog gyümölcsöt hozni. Azt mondta Isten, elkezdek egy folyamatot. Amit a 80-as években tettem a szocializmussal, azt fogom tenni az iszlámmal a 90-es években.
0: And these are his words. He said, I will discredit it.
1: Isten azt mondta, hitelvesztetté fogom tenni az iszlámot.
0: I will discredit it.
1: Hitelvesztetté fogom tenni.
0: And I can see that happening.
1: És már látom, hogy ez történik.
0: If you know what's going on inside Iraq and Iran and even Saudi Arabia, you know that Islam is rotten at the core and it's soon going to fall apart in Jesus' name.
1: Hogyha tudjátok, hogy mi folyik mostanában Irakon belül, Iránon belül és Szaúd-Arábián belül is, akkor tudjátok, hogy az iszlám a velejéig rothat és hamarosan szét fog esni.
0: Islam. It's going to take over the whole world.
1: Tudom, hogy most keresztények riadoznak az iszlámtól, hogy ez az egész világra el fogja foglalni. Hol van az elragadtatás busza? Elfogadtatás busz? Elragadtatás busz? Gyere, vigyél el minket innen. De az iszlám az össze fog omlani.
0: And then we'll have a billion people who need a new reason to live, and multitudes are going to turn to Jesus.
1: És aztán lesz 1 milliárd ember, akinek egy új életcélra lesz szüksége, és ennyi ember fog Jézushoz fordulni, mert célra lesz szükségük az életükben, értelemre. Ennek a trónnak az ereje.
0: And the laughter of the Son on that throne.
1: És ahogy a fiú nevet a trónon.
0: We've got to have that laughter in our own heart.
1: A saját szívünkben kell, hogy ez a nevetés legyen.
0: And then we'll have the courage to do what God's telling us to do.
1: És akkor bátrak leszünk megtenni azt, amit Isten mond nekünk.
0: Caleb said, "Ha," he said, "we'll eat them for breakfast."
1: Caleb azt mondta, hát megesszük őket reggelire.
0: For I perceive, I can see something in the spirit.
1: Mert felfogom, ezt érzékelem, látok valamit szellemben.
0: Brave talk, he could see prophetically.
1: Ez nem csak bátor szöveg volt, hanem profétikusan látott Caleb.
0: Their power has been taken from them.
1: Elvétetett tőlük az erejük.
0: The second thing God said to me was this.
1: A második dolog, amit Isten mondott nekem, az volt.
0: Complete the sentence, and I'm going to be angry in a way you've never seen me angry before.
1: Be fogom fejezni a mondatot, és olyan módon fogtok engem haragudni látni, hogy eddig még soha.
0: I'm not angry with lost sinners.
1: Nem a bűnösökre haragszom.
0: I've come to rescue them.
1: Azért jöttem, hogy megmentsem őket.
0: But I'm angry with the devil and with his wicked works.
1: Hanem haragszom az ördögre és az ő gonosz munkáira.
0: I'm going to come against the devil and his works with a power and an authority and a fury that the church has never seen before.
1: És olyan düvel, haraggal és erővel fogok az ellenség munkái ellen törni, amit az egyház még nem látott.
0: And one of the great purposes of David's throne.
1: És Dávid trónjának ez az egyik célja.
0: The strong sword, the strong scepter will go forth from Zion.
1: Hogy az erős trón, az erős jogar Sionról menjen ki.
0: And it will subdue all his enemies.
1: És minden ellenségét Isten hatalma alá vesse.
0: Like war, don't come to David's tabernacle.
1: Tehát, hogyha nem szeretik ők a háborút, akkor ne gyertek Dávid sátrába.
0: Amen. It's not a bedroom, it's a war room.
1: Ez nem hálószoba, hanem egy ilyen háborús szoba.
0: Amen. God bless.
2: Elhangzott Ellen Vincent Dávid sátora című tanítássorozatának 7. része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán. A
2: következő percekben Ellen Vincent Dávid Sátorá című tanítássorozatának 14. részét hallhatjuk.
3: A jegyzetetekbe lapozzatok a 27. oldalhoz, a második részben.
4: And also to the book of Revelation in your Bible.
3: És a jelenések könyvéhez a Bibliában.
4: Let's go to Revelation chapter 1.
3: A jelenések 1-hez menjünk.
4: And let's just read what the Lord Jesus says.
3: És olvassuk, mit mond az Úr Jézus.
4: Revelation 1.
3: Jelenések 1.
4: And here's the Apostle John seeing the risen Christ in all his glory.
3: János apostol látja feltámadott Krisztust annak az ő teljes dicsőségében.
4: Now in the days of his flesh, John was the disciple that felt comfortable to put his head on the breast of Jesus.
3: Amikor Jézus testben élt, akkor János apostol teljes könnyedséggel tette a fejét Jézus kebelére.
4: But when he sees him in his resurrection glory,
3: de amikor most a feltámadási dicsőségében látja őt,
4: his response is different.
3: Másként reagál rá.
4: Come to verse 17.
3: Nézzétek a 17. versen.
4: And when I saw him, I fell at his feet as dead.
3: Mikor pedig láttam őt, leesém az ő lábaihoz, mint egy holt.
4: But he laid his right hand on me, saying to me.
3: És rám veti az ő jobb kezét, mondván nékem.
4: Do not be afraid.
3: Ne félj.
4: I am the first and the last.
3: Én vagyok az első és az utolsó.
4: I am he who lives.
3: És az élő.
4: And was dead,
3: pedig halott valék,
4: but behold,
3: és íme,
4: I am alive forevermore, amen.
3: Élek örökön örökké, amen.
4: I am alive forevermore, amen.
3: Élek örökön örökké, amen.
4: And I have the keys of Hades and death.
3: És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
4: I have the keys of Hades and death.
3: Nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.
4: Now come to the book of Hebrews.
3: Akkor lapozzunk a zsidó levélhez.
4: Chapter 2.
3: Második rész.
4: And we see there the series of accomplishments which we referred to the other day.
3: És látjuk itt egy sor vívmányt látunk itt, amikre valamelyik nap utaltunk.
4: We saw in can I just turn this thing? Turn it off or something like that. That's right. It's just blowing my pages all the time.
3: A ventilátor fújkálta a papírjait, ez volt a probléma. Tehát zsidó 2.
4: And we have the series of things which Jesus brought it into.
3: Van itt egy sor dolog, amiben Jézus vitt be minket.
4: And we saw at the end of verse 13 that I and the children that the Lord has given him are for signs and wonders and miracles.
3: Itt látjuk a 13. vers végén, én és a gyermekek, akiket az Isten nékem adott, hogy jelek és csodák legyünk.
4: That's quoting Isaiah 8:18.
3: Itt az Ézsaiás 8:18-at idézi.
4: And if you go back to Isaiah 18,
3: és hogyha visszamegyünk az Ézsaiás 8-hoz,
4: you'll find it is an atmosphere of witchcraft and the working of evil wickedness of that witchcraft that these words are said.
3: Azt olvassuk, hogy ezek a szavak Izsaiásra egy olyan légkörben hangzottak el, amikor a varázslás és a gonosz sötét erők varázslásának a közepette volt az ország.
4: And it particularly emphasizes the tendency then to go and venerate the dead. Hello, can you hear me?
3: Különösen hangsúlyozza az igazt, hogy ebben az időszakban nagy hajlam volt a zsidókban ahhoz, arra, hogy a halottakat tiszteljék.
4: Now this is a great European bondage.
3: Ez egy nagy európai kötelék.
4: It's a great Hispanic bondage.
3: Egy nagy spanyolajkú kötelék.
4: To venerate the dead and give, if you like, glory and honor to the spirit of death.
3: Tisztelni a halottakat, és hogy úgy mondjuk dicsőséget, tisztességet adni az halál szellemének.
4: We need another whole conference to deal with this.
3: Egy egész konferencia kéne ahhoz, hogy elbánjunk ezzel.
4: But the moment you start dealing with sickness and disease, you find yourself into confrontation with the spirit of death.
3: De amikor elkezdetek betegségekkel elbánni, akkor azt fogjátok találni, hogy a halál szellemével kerültök szembe.
4: And I mentioned this the other day.
3: Egyik nap említettem ezt.
4: that the disease which a person is suffering from,
3: hogy a betegség, amiben valaki szenved,
4: and the spirit that's causing that disease,
3: és az a szellem, amelyik okozza ezt a betegséget,
4: is a means the spirit of death is using to accomplish its purpose.
3: Egy eszköz arra, hogy a halál szelleme ezáltal a saját célját elérje.
4: And if you want to see a healing, you deal with the spirit of death, which is the controlling demon.
3: És hogyha egy gyógyulást akartok látni, akkor el kell bánnatok a halál szellemével, ami a fő szellem ezekben az esetekben.
4: And the particular sickness loses its power once the spirit of death has been confronted and dealt with.
3: És egy konkrét betegség elveszti az erejét, hogyha a halál szellemével szembeszállunk, és ezzel elbánunk, és legyőzzük.
4: Now Europe, and particularly Catholic Europe, is full and controlled by this spirit.
3: Európa, különösen a katolikus Európa tele van ezzel a szellemmel, és annak az uralma alatt áll.
4: I feel it very intensely, particularly when I'm in Poland. I thought this spirit of death walks around Poland as if it owns the place.
3: Különösen Lengyelországban érzem ezt, amikor ott vagyok. A halál szelleme úgy járkál egész Lengyelországban, mintha övé lenne az egész ország.
4: But it's in all European countries.
3: De ez minden európai országban így van.
4: It's in South American countries.
3: A dél-amerikai országokban is.
4: And it's a spirit that has a great deal of control.
3: Ez egy olyan szellem, aminek nagyon nagy uralmi területe van.
4: In that atmosphere of worshiping the dead and of a high intensity of witchcraft activity.
3: Egy ilyen légkörben, amikor nagy volt a halottaknak a tisztelete és a varázslási tevékenység nagyon elharapódzott volt.
4: That's where Jesus says, by the Spirit, through the prophet Isaiah.
3: Itt mondja Jézus a Szentlélek által Ézsaiás prófétán keresztül.
4: You understand this, don't you?
3: Értitek, ugye?
4: We're told in Scripture the Spirit of Christ was speaking through the prophets long before he was incarnate in the person of the Lord Jesus.
3: Azt mondja az ige, hogy Jézusnak a szelleme szólt a prófétákon keresztül sokkal azelőtt már, hogy Jézus testet öltött volna.
4: Jesus explained to his disciples on the Emmaus road that every page of the Old Testament was speaking about him.
3: Jézus elmagyarázta a tanítványoknak az Emmauszi úton, hogy az Ószövetség minden oldala őróla szól.
4: So when the Spirit of Christ was looking at this atmosphere of intense, dark, depressing witchcraft and death, he said this.
3: Tehát amikor Krisztus szelleme ránézett erre a helyzetre, ami egy nagyon erőteljes varázslás, sötét, gonosz, halállal teli helyzet volt, akkor azt mondta:
4: I and the children that the Lord has given me, we are for signs and wonders and miracles in the earth.
3: Én hol vagyok én és a fiak, akiket adott nékem az Úr jelekül és csodákul Izraelben. Tehát mi együtt vagyunk jelek és csodák.
4: So if we're going to move into the healing realm, we're going to have to know how to deal with this spirit.
3: Tehát, hogyha át akarunk menni a gyógyítások világába, akkor tudnunk kell, hogyan bánjunk el ezzel a szellemmel.
4: And Jesus picked this spirit out particularly to render it powerless through the cross.
3: És Jézus különösen ezt a szellemet választotta ki arra, hogy erőtlenné tegye a kereszt által.
4: Do you understand what I'm saying?
3: Értitek, hogy mit mondok?
4: You need to study these things, get the revelation.
3: Tanulmányoznotok kell ezeket a dolgokat, és meg kell értenetek belőle a kinyilatkoztatást. Tehát a 13. vers végén az Ézsaiás 8:18-at idézi a levél írója.
4: In the admirement of the miracles of Jesus triumphing over witchcraft and particularly the spirit of death.
3: Jézus csodáinak a légkörében a varázslás fölött és különösen a halál szelleme fölött aratott győzelmet.
4: So immediately we go on to verse 14.
3: És akkor azonnal a 14. vershez jutunk.
4: Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood,
3: mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók,
4: he himself likewise partook of the same.
3: Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak.
4: That through death.
3: Hogy a halál által.
4: Through what?
3: Mi által?
4: Through death.
3: A halál által.
4: He might do what?
3: Mit tegyen?
4: Through death he might destroy him. A better translation would be he might render completely powerless. That's the idea of the word.
3: Hogy a halál által megsemmisítse azt, jobb fordítás lenne, hogy teljesen erőtlenné tegye azt, ez a szónak az igazi jelentése itt.
4: So through the death of Jesus,
3: tehát Jézus halála által,
4: the spirit of death was not annihilated, but it was rendered powerless. That's what the Greek literally says.
3: And nem megsemmisült a halálnak a szelleme, hanem teljesen erőtlenné vált. Ezt mondja itt ez a görög szó.
4: Rendered completely powerless.
3: Teljesen erőtlen lett.
4: If you want to get a picture of this,
3: hogyha el akarjátok ezt képzelni, mit jelent?
4: A powerful electric motor driving some machinery.
3: Képzeljétek el egy erős villanymotort, ami valamilyen gépet hajt.
4: And it's connected by a belt from the motor driving the machinery.
3: És a motor össze van kapcsolva a géppel egy ilyen ékszíjjal, és így hajtja.
4: Imagine someone comes along with a big pair of well, not scissors. What's the word?
3: Képzeljétek el, hogy valaki oda jön egy ilyen nagy vezetékvágóval.
4: And it's this big belt going around driving all this machinery.
3: És ott van ez a nagy ékszíj, ami hajtja ezeket a gépeket a motor által.
4: And he just goes.
3: És az illető egyszerűen elvágja.
4: Cuts the belt.
3: Az ékszíja.
4: Now the motor's still running helplessly.
3: A motor továbbra is forog, de tehetetlen.
4: But he's having no more effect upon his machinery. Everything comes to a stop.
3: Mert a gépre már nem tud hatni, és minden megáll.
4: Now that's the idea behind this Greek word.
3: Ez a gondolat emögött, a görög szó mögött.
4: By his death.
3: Jézus a halála által.
4: Jesus rendered useless and powerless.
3: Haszontalanná és erőtlenné tette.
4: He rendered him powerless.
3: Erőtlené tette ezt a szellemet.
4: He destroyed him, rendered powerless him that has the power of death, that is the devil.
3: Elpusztította, erőtlenné tette azt, akinek hatalma van a halálon tudni, illik az ördögöt.
4: Those who through fear of death were all their lifetime subject to bondage.
3: És megszabadította azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben fogja rabok valának.
4: Now it's absolutely essential that you are freed from the fear of death.
3: Teljesen szükséges az, hogy megszabaduljatok a halálfélelemtől.
4: Because until you're freed from the fear of death, the spirit of death can still manipulate you.
3: Mert amíg nem szabadultok meg a halálfélelemtől, addig a halál szelleme tud titeket manipulálni.
4: And you see, then Jesus took from the devil the keys of death and Hades and said, thank you very much, they're mine now.
3: És akkor Jézus elvette az ördögtől a pokol és a halál kulcsait, és azt mondta, köszönöm szépen, most már ezek az enyéim.
4: And the spirit of death has no power to decree your moment of death.
3: És a halál szellemének nincsen hatalma arra, hogy meghatározza a te halálod pillanatát.
4: Now what he will try and do is to persuade you to affect to receive a death that is not being given to you at this time.
3: Megpróbál majd az ördög meggyőzni arról, hogy fogadd el a halált egy olyan időpontban, amikor még nem kellene.
4: It's very hard sometimes to walk the balance between God's sovereignty and human responsibility.
3: Néha nagyon nehéz meghúzni a határvonalat Isten szuverenitása és az ember szabad akarata vagy döntése között.
4: Supposing I was to go somewhere in, well, maybe Vienna. I'm not sure we have the buildings here.
3: Tegyük fel, hogy elmennék Bécsbe egy ilyen épületre. Nem tudom, Bécsbe vannak-e ilyen épületek? Vagy Bécsbe mennék el, nem tudom, Grazba van-e. Mondjuk van egy ilyen 30-40 emeletes épület.
4: If I open the window and jump out.
3: És kinyitnám a felső emeleten az ablakot és kiugranék.
4: And I say, God's promised me to live until I'm 85.
3: És akkor azt mondanám közben, hogy Isten megígérte nekem, hogy életben maradok 85 éves koromig.
4: What's going to happen to me?
3: Tehát mi fog velem történni, ha kiugrom?
4: Do you think angels will catch me?
3: Gondoljátok, az angyalok majd elkapnak engem?
4: Say, you can't die till you're 85 because it's God's sovereign will.
3: És azt mondják, hogy hát még nem halsz meg, mert Isten szuverén akarata az, hogy 85 éves korod.
4: If I take the initiative to destroy myself, God lets me do it, and I cannot explain to you or to myself how that equates with the sovereignty of God.
3: Tehát, hogyha én önmagam kezdeményezést vállalok abban, hogy saját magamat elpusztítsam, akkor Isten ezt engedi. És nem tudom, hogyan békíthető ez ki Isten szuverén akaratával, de ez az helyzet.
4: So, as a Christian,
3: tehát, mint keresztény,
4: you can accept a premature death if you allow the spirit of death to lie to you.
3: Elfogadhatsz egy idő előtti halált, hogyha engeded, hogy a halál szelleme hazudjon neked.
4: And I've had that experience with people.
3: Emberekkel, különböző emberekkel megtapasztaltam ezt.
4: And I cannot equate it fully with God's sovereignty. It's too big for me.
3: Nem tudom ezt teljesen összehangolni Isten szuverén akaratával, túl nagy számomra ez a probléma, az, hogy megértsem.
4: I know Absolutely, they chose to die rather than live because they weren't prepared to fight the spirit of death.
3: Csak azt tudom elmondani nektek, hogy ezek az emberek inkább készek voltak meghalni, mint élni, mert nem akartak szembenézni a halál szellemével való harccal.
4: I'm not afraid of death.
3: Én nem félek a haláltól.
4: I know that.
3: Én tudom
4: I know
3: ezt.
4: That. Jesus knows that.
3: Jézus is tudja.
4: The devil knows that.
3: És az ördög is tudja.
4: I remember this wonderful Romanian pastor some years ago now.
3: Emlékszem néhány évvel ezelőtt volt egy ilyen csodálatos román pásztor.
4: As the communists took over Romania.
3: Amikor a kommunisták átvették az uralmat Romániában.
4: They took him into custody.
3: Elvitték őket házi őrizetbe.
4: He had one of the larger churches.
3: Vagy ezt az embert, az a nagy gyülekezete
4: said,
3: volt neki.
4: You can stay in your position, but you will have to now do what we say.
3: Azt mondták a hatalmon lévők neki, hogy nézd, megtarthatod a gyülekezetedet, ha azt teszed, amit mondunk.
4: You must preach what we tell you to preach, and we want you to keep us informed of anybody in the church that's not loyal and devoted to communism.
3: Azt kell prédikálnod, amit mi megengedünk neked, és mindig informálnod kell minket arról, hogy melyik gyülekezeti tagod nem hűséges a kommunizmushoz.
4: He said, I can't do that, I have to be faithful to Jesus.
3: Azt mondta a pásztor, ezt nem tehetem meg, hűnek kell lennem Jézushoz.
4: They said, look, you don't understand, we can kill you, and we will if you don't do what we tell you to do.
3: Azt mondták neki, hogy nézd, te nem értesz minket, megölhetünk téged, és meg is fogjuk tenni, ha nem teszed azt, amit mondunk.
4: He said, listen to me, Satan, because you're speaking to me like Satan.
3: Azt mondta ez az ember erre, hogy figyelj rám, sátán, mert hogy ők úgy beszélnek velem, mintha az ördög
4: he
3: lennének.
4: Said, your ultimate weapon is to kill.
3: Azt mondja, az önök végső fegyvere az, hogy megölnek engem.
4: My ultimate weapon is to die in faith.
3: És az én utolsó fegyverem az, hogy hitben halok meg.
4: And if you use your weapon against me,
3: és hogyha önök használják a fegyverüket ellenem,
4: you will force me to use my weapon against you.
3: Akkor ezzel arra kényszerítenek, hogy én is használjam a fegyveremet önök ellen.
4: My weapon is a million times more powerful.
3: És az én fegyverem ezer milliószor erősebb, mint az önöké.
4: And they let him go. They could not deal with this man.
3: És akkor elengedték, nem tudtak ezzel az emberrel elbánni.
4: Who was not afraid of death?
3: Aki nem félt a haláltól.
4: I'm sorry, I do find this so difficult.
3: Elnézést, de ezt elég nehéznek találom.
4: Okay, I've got notes on this and we could read them.
3: Erről jegyzeteim vannak, majd elolvashatjátok.
4: And I've got notes on the difference between death and Hades. I've thought about this. I've prayed a lot about this.
3: Vannak jegyzeteim a különbségről is a Hades és a halál között, és gondolkodtam erről, imádkoztam emiatt sokat.
4: To understand these things.
3: Úgy érzem nagyon fontos ezeket a dolgokat megérteni.
4: And come to the right place of authority and victory in these things.
3: És eljutni ezekben a dolgokban a győzelem és a megfelelő hatalom helyére.
4: I'm quite convinced that in Europe people will lay their lives down to see the kingdom come.
3: Egészen meg vagyok győződve arról, hogy Európában embereknek le kell majd az életüket tenni azért, hogy lássák Isten királyságának az elérkezését.
4: I'm quite convinced this will happen in the United States of America.
3: És eléggé meg vagyok győződve arról, hogy ez meg fog történni az Egyesült Államokban is.
4: And as far as I'm concerned, it's a price well worth paying.
3: És ez, ami engem illet, ez egy olyan ár, amit érdemes megfizetni.
4: But one thing I'm determined is that the spirit of death will not take my life from me.
3: De egy dologról meg vagyok győződve, nem a halál szelleme fogja elvenni az életemet.
4: Because he doesn't have the keys.
3: Mert nem nála vannak a kulcsok.
4: Jesus has the keys of death.
3: Jézusnál van a halál kulcsa.
4: And of Hades.
3: És a Hades kulcsa.
4: What is Hades?
3: Mi a Hades?
4: It's not the same as hell.
3: Nem a pokollal azonos.
4: And I could get into a whole lot of trying to teach you. Do you understand this?
3: És egy elég hosszú tanításba belemehetnék, hogy ezt meg értsétek.
4: It's an intermediate state between human life and eternal death.
3: A Hades egy közbenső állomás az emberi élet és az örök halál között.
4: Your body has all the manifestation of physical death.
3: A testetekben megvan a fizikai halál minden megnyilvánulása.
4: But you've not yet entered into the non-returnable zone of death.
3: De még nem léptetek bele a halálnak abba a terébe, ahonnan nincs visszatérés.
4: Now there's all kinds of perverted teaching, particularly in the Catholic Church, about purgatory.
3: Vannak mindenféle torz tanítások, különösen a katolikus egyházban a purgatóriumról, tisztító tűzről.
4: And I'm processing all these. I'm not the Catholic teaching. I'm processing the whole concept of Hades because I want to understand what is the key of Hades.
3: És én kutatom a Hades fogalmának a mélységeit, mert meg akarom érteni, hogy mik a Hades kulcsai.
4: And when we understand that key, we're going to see many, many more people raised from the dead.
3: És amikor meg fogjuk érteni ezeket a kulcsokat, sokkal több embernek a feltámadását fogjuk látni.
4: I've been involved and I know a number of people that have been raised from the dead.
3: Számos embert ismerek, aki feltámadt a halálból, és részt is vettem ilyen dolgokban.
4: And what I found interesting was this, that it was always within 3 days.
3: De azt találtam érdekesnek, hogy ez mindig a halál beálltától számított 3 napon belül történt meg.
4: Jesus didn't just say, I'm going to die. He said, and by the way, I'm going to be raised on the 3rd day.
3: Jézus nem csak azt mondta magáról, hogy meg fog halni, hanem azt is, hogy a 3. napon fel fog támadni.
4: And there's something powerful here that I'm still trying to comprehend.
3: És van ebben valami erőteljes dolog, amit még mindig próbálok felfogni.
4: I'm totally convinced that Jesus was actually crucified on Wednesday and rose on the Sunday. It wasn't Good Friday at all.
3: Tulajdonképpen meg vagyok győződve arról, hogy Jézus igazából a nagy héten szerdán halt meg, és vasárnap támadt fel, tehát egyáltalán nem pénteken halt meg.
4: And I believe it's important to understand that.
3: És szerintem ez fontos megérteni.
4: Because it says he was in just as Jonah was in the belly of the whale 3 days and 3 nights, so was the Son of Man be in the earth.
3: Mert azt olvassuk róla, hogy ahogy Jónás is a cethal gyomrában volt 3 nap és 3 éjjel, ugyanígy lesz az ember fia is.
4: So the Jewish day began at 6 p.m. as the sun was going down. So it starts with the night and then has the data.
3: A zsidó nap az naplementekor kezdődött, tehát a zsidó nap az éjjel kezdődött, és utána jött a nappal.
4: So Thursday began at 6 p.m. on Wednesday night. Does that make sense?
3: Tehát a csütörtök a szerda este 6-kor kezdődött, ezt értitek, ugye?
4: Not Axane, Zexane. Axane, oh, okay, 1800, okay. Okay, that's fine. 1800, you're correct. Okay, that's fine.
3: Yeah.
4: I thought you said 8 o'clock. Eight,
3: most vitatkoztak azon, hogy németül este 6-ot mondott-e, vagy mit mondott, de jót mondott.
4: So 6 p.m., 1800 hours.
3: Tehát este 6-kor.
4: Then Friday begins Thursday night at 1800.
3: A péntek az pedig csütörtök este 6-kor kezdődik.
4: Sunday begins at 1800 on Saturday night. Is that
3: a vasárnap szombat este 6-kor kezdődik, értitek, ugye?
4: Now, Thursday was another special Sabbath, just a special Sabbath at the time of the feast of Passover.
3: A csütörtök is egy különleges sabbat volt ezen a héten. Ez egy ilyen húsvétre felkészülő sabbat volt.
4: Jesus was crucified sometime and died on the Wednesday evening just before the end of Wednesday, before the Thursday Sabbath began.
3: Tehát, hogyha ezt kiszámoljuk, akkor Jézusnak szerdán kellett meghalnia, még este 6 előtt, mielőtt elkezdődött volna ez a csütörtöki sabbat.
4: He was in the tomb all of Thursday.
3: Ő a sírban volt egész csütörtökön.
4: All of Thursday.
3: Egész csütörtökön, egész pénteken.
4: All of Saturday.
3: És egész szombaton.
4: And then when the Sabbath began, when the day after the Sabbath began on Sunday, he was raised from the dead.
3: És aztán, amikor a sabbat utáni nap elkezdődött vasárnap, akkor támadt fel.
4: Now I'm convinced these are the true facts, and when we celebrate his death on Friday, we're missing it.
3: Én meg vagyok győződve arról, hogy ezek a tények, és amikor pénteken ünnepeljük Jézus halálát, akkor ezzel tévedünk.
4: I'm not bothered about this. I'm just telling you that.
3: Ez nem nagyon zavar engem, csak úgy mondom nektek, hogy így van.
4: Because Emperor Constantine adopted a Roman pagan festival and made it fit into the Christian calendar.
3: Mert Konstantinus császár egy pogány ünnepet ültetett át a keresztény naptárba, amikor a nagypénteket avatta ilyen ünneppé.
4: It was a celebration of fertility, and that's why we chase Easter eggs around. Actually, it's a pagan festival.
3: És ez az ünnep, ez egy ilyen termékenységi ünnep volt, és utána jött ez a húsvét, tehát egy pogány ünnepet ünnepünk tulajdonképpen ilyenkor.
4: It was concluded by immoral sexual intercourse, which we certainly don't want to be part of.
3: És a pogány ünnepet, ami ezzel egybeesett, ezt ilyen erkölcstelen szexuális tevékenységgel fejezték be, amit kétségtelenül nem akarunk utánozni. Tehát itt az érdekes dolog.
4: The only person in scripture,
3: az igében az egyetlen ember,
4: and in all the records that I've been able to trace concerning people being raised from the dead,
3: és minden feljegyzés alapján, amit én követni tudtam az emberek feltámadásáról, szintén ő az egyetlen,
4: and all my own personal experience of this,
3: és saját személyes tapasztalataim ezen a területen szintén ezt mutatják,
4: they're always raised from the dead before the end of the 3rd day.
3: Hogy az emberek mindig a halálok utáni 3. nap vége előtt támadtak fel.
4: Except for Lazarus.
3: Kivéve Lázárt.
4: And except for Jesus.
3: És Jézust.
4: Now Now, what's this telling us?
3: Mit tanulhatunk meg ebből?
4: You see, there's a certain demonic control of Hades.
3: Van egy bizonyos démoni uralom a Hades fölött.
4: And when the widow's son was raised from the dead.
3: És amikor Naini özvegy fia feltámadt a halálból.
4: When Jairus's daughter was raised from the dead.
3: Amikor Jairus lánya feltámadt a halálból.
4: They all well within the 3 days.
3: Mindez jóval a 3 nap letelte előtt történt.
4: This didn't please the spirit of death and Hades, but it didn't frighten him half as much as what was coming.
3: A halál és Hades szellem egyáltalán nem örült neki, de fele annyira se bosszantották ezek a dolgok, mint ami még utána következett.
4: Because the final thing Jesus did.
3: Mert az utolsó dolog, amit Jézus tett,
4: was to show the powerlessness of the spirit of death, even to have power over death.
3: Az az volt, hogy kimutatta a halál szellemének az erőtlenségét olyannyira, hogy annak még a halál fölött se volt ereje.
4: I hope this is making sense to you, but think about it. Let your spirit be educated.
3: Remélem, hogy értitek ezt, de gondolkodjatok ezen, a szellemetek tanuljon ebből.
4: To lose the power of Hades was bad.
3: Nagyon rossz volt, hogy a Hades fölötti uralmat elvesztette a halál szelleme.
4: But to lose the power of death was devastating.
3: De a halál fölötti uralom elvesztése az már pusztító hatással volt.
4: So that's why Jesus deliberately let Lazarus stay in the tomb until the 4th day, because it passed the criteria between Hades and death. Can you hear what I'm saying?
3: Jézus ezért hagyta szándékosan a sírban Lázárt a 4. napig, mert ilyen módon ő már átment a halál és a Hades közötti küszöbön, már hogy Lázár. Értitek ezt?
4: Now, a significant number had come back from Hades, but no one had ever come back from death before.
3: A Hadesből nagyon sokan visszajöttek már korábban is, de a halálból soha.
4: And Jesus chose this way of raising Lazarus for 2 reasons.
3: És Jézus két okból döntött úgy, hogy így támasztja fel Lázárt.
4: To show his complete authority not only over Hades but also over death.
3: Először is be akarta bizonyítani, hogy neki tökéletes hatalma van nem csak a Hades fölött, hanem a halál fölött is.
4: And secondly, to deliberately provoke the spirit of death to attack him.
3: Másodszor pedig szándékosan kihívást akart intézni a halál szelleméhez, hogy ezt támadja őt meg.
4: And by that attack he was going to destroy him. Right?
3: És ezzel a támadással, ennek az eredményével fogja elpusztítani őt. Azt mondta a halál szellemének, játszani akarsz? Harcolni akarsz? Na jó, finoman üss meg. Na jó, most akkor megölhetlek téged, hogyha megfosztál. De azért nem fogom bemutatni az egész cselekményt, ténylegesen.
4: So he left Lazarus in the tomb till he was absolutely dead and stinking rotten.
3: Tehát ott hagyta Jézus Lázárt a sírban, amíg teljesen halott és bűzölgő és rothadó nem volt.
4: And then he comes and raises him from the dead.
3: És utána eljött és feltámasztotta a halálból.
4: And the spirit of death said, we've got to stop this or we'll lose completely our control over the people, which is the control of death.
3: És azt mondták a halál szellemei erre, hogy el kell pusztítanunk ezt az embert, különben teljesen el fogjuk veszteni a hatalmunkat az emberek fölött, amit a halál erejével gyakorlunk fölöttük.
4: Jesus deliberately precipitated his own death right on the perfect timing of God.
3: Jézus szándékosan Isten időzítése szerint a saját halálát elő akarta idézni, kiváltotta a saját halálát.
4: It was a provocative act.
3: Ez egy provokáció volt, amit ő csinált.
4: To make the spirit of death attack him so he could destroy him.
3: Hogy megtámadja őt a halál szelleme, és ezáltal ő erőtlenné tehesse azt.
4: So he himself was in the tomb until just the end of the 3rd day.
3: Tehát Jézus maga is pont a 3. nap végéig maradt a sírban.
4: In his death he took upon himself all the sins of Adam's race.
3: A halálában magára vette Ádám fajának minden bűnét.
4: He was a million times, millions and millions of times more laden with sin than any other man in his death.
3: Több milliószor terheltebb volt bűnnel, mint bármely más emberi lény a halála idején.
4: But it wasn't his sin, it was everybody else's sin.
3: De nem a saját bűnei voltak ezek, hanem mindenki másnak a bűnei.
4: But he had received it as his own.
3: De ő elfogadta ezeket, mint a sajátját.
4: It was now part of his body.
3: Már az ő testének a részei voltak ezek a bűnök.
4: Part of his soul.
3: És az ő lelkének a részei.
4: And so death now had a total powerful legal claim over him.
3: Így a halál már teljesen jogosan követelhette Jézust a sajátjának.
4: It says in 1 Corinthians 15.
3: Azt olvassuk az 1 Korintus 15-ben.
4: That the sting of death is sin.
3: Hogy a bűn a halál fullánkja.
4: You see, if there was anyone that should never have been raised from the dead, it was Jesus.
3: Tehát, hogyha volt valaha valaki, akinek nem kellett volna föltámadni a halálból, akkor az Jézus volt.
4: Death had more claim over him millions of times than any other man.
3: A halálnak több milliószor több joga volt hozzá, mint bármely más emberi lényhez.
4: When he went down into hell, it was the deepest parts of hell because he died more deeply, millions of times more than any other man.
3: Amikor Jézus lement a pokolba, akkor a pokol legmélyére ment le, mert ő milliószor mélyebben halt meg, mint bárki más.
4: In the Garden of Gethsemane, before he was crucified,
3: a Getsemani kertjében, mielőtt keresztre feszítették volna,
4: he fought the most amazing battle of faith.
3: Jézus a legmegdöbbentőbb, elképesztőbb hitharcot vívta meg.
4: It speaks of this in Hebrews chapter 5 and verse 7.
3: A Zsidó 5:7-ben olvashatunk erről.
4: It says he cried with strong crying and tears.
3: Azt mondta, hogy erős könyörgésekkel, kiáltásokkal és könnyekkel könyörgött.
4: That he might be saved from death.
3: Hogy megszabadítsa őt Isten a halálból. És meghallgattatott, ezt írja
4: itt.
3: Mert félte Istent.
4: And I puzzled over this scripture for years.
3: Valószínűleg évekig olvastam ezt az igét.
4: But in the Greek manuscript there's a little preposition.
3: De a görög kéziratban van egy kis előjáró szó ebben az igében.
4: It's just two letters.
3: Csak két betű.
4: Ek.
3: Ek.
4: Which completely explains everything.
3: Ami teljesen megmagyaráz mindent.
4: This is one of these prepositions that have movement.
3: Ez egy olyan előjáró szó, ami mozgást jelent.
4: And this has the idea of being inside something.
3: Tehát azt rejti magában, hogy belül lenni valamiben.
4: And then coming up out from within what you were inside.
3: És utána fölfelé irányba kijövünk abból, amiben benne voltunk addig.
4: So he wasn't praying not to die.
3: Tehát Jézus nem azért imádkozott, hogy ne halljon meg.
4: He knew that was necessary.
3: Tudta, hogy ez szükséges.
4: But he was praying that death would not hold him.
3: Hanem azért imádkozott, hogy a halál ne tarthassa meg őt.
4: That he would come up out from within death. And he was heard.
3: Hogy fölfelé kijöhessen a halálból belülről, és meghallgattatott.
4: So before he went to the cross, he already had his resurrection.
3: Tehát mielőtt a keresztre ment volna, már megkapta a feltámadását.
4: It was a done deal in the spirit realm.
3: A szellemi szinten ez egy elvégzett dolog volt már.
4: Hallelujah.
3: Hallelujah.
4: And it was by the glory of the Father.
3: És az Atya dicsősége.
4: Now that's why people went everywhere preaching the resurrection of the Lord Jesus.
3: Tette ezt. Ezért volt az, hogy bárhol, ahol prédikálják Jézus feltámadását.
4: But they didn't go preaching the raising of Lazarus from the dead.
3: Jézusét prédikálják, de azt, hogy Lázár feltámadt a halálból, azt nem prédikálják.
4: In all the New Testament, the raising of Lazarus is never mentioned again.
3: Az egész Új Szövetségben Lázár feltámadása soha többé nem kerül említésre.
4: Because the Lazarus that rose was the same as the Lazarus that died.
3: Mert az a Lázár, aki feltámadt, ugyanaz a Lázár volt, aki meghalt.
4: Now I don't want to insult Lazarus because one day I'm going to have to apologize to him in heaven.
3: Nem akarom sértegetni Lázárt, mert egy napon a mennyben majd bocsánatot kell kérnem tőle.
4: So this is purely imaginary.
3: Tehát ez csak egy elképzelés.
4: So let's imagine Lazarus had a bit of a bad temper.
3: De képzeljük el, hogy mondjuk Lázár egy kicsit lobbanékony természetű volt.
4: Let's assume he also chewed tobacco.
3: És mondjuk ez olyasmi, mint amikor valaki dohányt rág.
4: Natural, ordinary things.
3: És volt néhány más természetes közönséges hibája.
4: All that Lazarus was in his life, he died in the tomb.
3: Mindaz a Lázár meghalt és sírba került, aki ő Lázár volt, míg élt.
4: And the Lazarus that came to life was the same as the Lazarus that died.
3: És az a Lázár, aki feltámadt, ugyanaz a Lázár volt, aki meghalt.
4: Still had a bad temper.
3: Még mindig lobbanékony volt.
4: Still chewed tobacco. It was the same Lazarus that died.
3: És még mindig rágta a dohányt. Tehát ugyanaz a Lázár támadt fel, aki meghalt.
4: Totally different.
3: De Jézus esetében teljesen más
4: Jesus
3: történt.
4: Jesus didn't just have one bad temper. He had millions of them.
3: Jézuson nem csak egy lobbanékonyság volt, hanem több millió.
4: Millions of lustful, impure, sexually perverted minds.
3: És több millió pervers, eltorzult, szexuálisan erkölcstelen elme.
4: El
3: sem tudom képzelni, hogy hogy vette magára ezt a sok koszt.
4: You've got to comprehend these things.
3: Hát fel kell fognunk ezeket a dolgokat.
4: Thank you.
3: Köszönöm.
4: I've got 5 minutes to go. I'm just getting started.
3: Még 5 percet beszélhetek, hát most kezdtem el.
4: But can you hear what I'm saying here?
3: De halljátok, hogy mit mondok itt?
4: I mean, I don't know whether to tell the story or not. I'm not sure I've got time.
3: Nem tudom, hogy elmondjam ezt a történetet.
4: Everything foul and filthy and obscene that Adam's race has ever done from the beginning to the end of time, it was literally put upon Jesus.
3: Nem tudom, van-e időm rá, de minden szennyes, piszkos, kévágyó, obszén elme, gondolat és viselkedés, ami Ádám fajának a kezdetétől a legvégéig történni, you know, történni fog, rajta volt Jézuson.
4: Carts they used to spray the fields around here.
3: Képzeljük el, emlékeztek, voltak ezek a trágyás szekerek, amiken segítségével a trágyát szétszórták a földekre korábban.
4: Fredrin would feel if I took her and immersed her in a bath of that filthy manure.
3: Képzeljétek el, hogy úgy érezni magát a tolmásnőm, hogy a fognám és belemártanám nyakig egy ilyen trágya halomba.
4: Now, that's a minuscule part of what Jesus experienced.
3: És ez csak egy apró, kicsinyes hasonlat lenne ahhoz képest, amit Jézus átélt.
4: I once spent all night ministering to a man that came to a conference in England.
3: Egyszer egy egész estét eltöltöttem egy emberrel, aki eljött egy konferenciánkra Angliában, és szolgáltam ennek az embernek.
4: Perverted sexual person I've ever met in my life.
3: Ez a legperverzebb szexuális életű ember volt, akivel az életemben valaha találkoztam.
4: Like the madman of scripture, he came to this conference and cried out to be saved.
3: Mint a gadarai démonizált, oda jött Jézushoz és kiáltott azért, hogy megszabadulhasson.
4: So he took him into this tent and my job with another man was to see this guy set free from all his demons.
3: Tehát félrevezettük egy sátorba, és egy másik testvérrel együtt az volt a dolgunk, hogy minden démontól megszabadítsuk ezt az embert.
4: He'd had many, many sexual affairs with women.
3: Sok-sok szexuális kapcsolata volt nőkkel.
4: He'd had many homosexual affairs with men.
3: Sok homoszexuális ügye is volt.
4: He was now having sexual intercourse with various animals.
3: És az utolsó időkben már különböző állatokkal is volt szexuális kapcsolata.
4: He was filthy with the most revolting demons that you don't even want to imagine what they are.
3: A legvérlázítóbb, legszennyesebb démonok voltak benne, el sem akarja képzelni az ember, hogy milyenek voltak ezek.
4: These demons began to manifest.
3: És ahogy szolgáltunk ennek az embernek, és ezek a démonok elkezdtek megnyilvánulni.
4: It was like the filthiness of them sort of came on me, and I honestly felt what it was like to be homosexual, to be sexually perverted. I felt the filthiness of this stuff.
3: Olyan volt, mintha mindezeknek a piszka egyszerűen rám ragadt volna, és szó szerint, mintha éreztem volna, hogy milyen szennyes dolog homoszexuálisnak meg perverznek lenni.
4: Finally, all these demons came out.
3: Végül mindezek a démonok kijöttek belőle.
4: And he was gloriously delivered and gloriously saved and became actually a mighty man of God.
3: És ő dicsőségesen üdvösséget nyert és megszabadult, és Istennek egy hatalmas szolgálja lett belőle tulajdonképpen.
4: When I finished with all this, I went to the shower.
3: És amikor befejeztük ezt az egészet, bementem a zuhanyozóba.
4: And I tried to wash this dirt off me.
3: És megpróbáltam lemosni magamról ezt a szennyet.
4: And I thought, what it must have been like for Jesus.
3: És arra gondoltam, milyen lehetett Jézusnak.
4: That was one man.
3: But ez csak egy ember volt.
4: And I'm not pure like Jesus.
3: És én nem vagyok annyira tiszta, mint Jézus.
4: But the filthiness that was upon him so dirtied me that I wanted to scream, and I understood why he said, "Oh Father, if possible, let this cup pass from me."
3: De az a szenny, ami rajta volt, és amit megéreztem, ettől szinte ordíthatnékom támat, hogy azt mondjam, hogy Atyám, szabadíts meg engem ettől az órától.
4: It wasn't the pain of Calvary, it was the filth of Calvary that revolted him.
3: Tehát nem a Golgota a fájdalma, hanem a Golgota szennye volt, ami Jézus annyira visszataszította.
4: I don't know where we are on the tape.
3: Nem tudom, hogy a kazetta hol tart, de
4: tell me.
3: Mondjátok meg nekem.
4: Process by which Jesus destroyed the death.
3: Tehát ez volt az a folyamat, ami által Jézus erőtlenítette az ördögöt, a halált.
4: And I want you to see.
3: És szeretném, ha látnátok.
4: That unlike Lazarus.
3: Hogy Lázártól eltérően.
4: Who was raised to life the same man that died.
3: Aki ugyanaz az ember volt, amikor feltámadt, mint amikor meghalt.
4: The Jesus that was raised from the dead was not the same man that died.
3: Az a Jézus, aki feltámadt a halálból, nem ugyanaz az ember volt, aki meghalt.
4: We need to keep our vocabulary very clear here.
3: Szeretném, hogyha nagyon világosan fejeznénk ki magunkat itt.
4: Jesus was never called the second Adam, he was called the last Adam.
3: Jézus nem a második Ádám volt, hanem az utolsó Ádám, így hívja őt az ige.
4: He gathered up the totality of Adam's sin, took it down into death and hell, and that sin-laden last Adam never rose from the dead.
3: Összeszedte Ádám fajának minden bűnét, és ez a bűnökkel terhelt piszkos ádámi ember meghalt, lement a pokolba, és ott is maradt, és soha nem támadt fel, mert Jézus a kereszten valami mást is csinált.
4: as well as being the Lamb of God taking the sin of the world,
3: egyrészt Isten báránya volt, aki elvette a világ bűneit.
4: He became like a pregnant mother giving birth to something.
3: Másrészt olyan volt, mint egy terhes nő, aki életet ad valaminek.
4: Now you see that in various scriptures. It's so plain if you read the Bible.
3: Különböző igékben látható, ez teljesen jól kiderül a Bibliából.
4: John 16.
3: Azt olvassuk a János 16-ban.
4: When a mother is in pain giving birth to something, there's sorrow.
3: Hogy amikor egy nő szül, akkor bánata van, mert fájdalma van a szülés miatt.
4: But sorrow is turned to joy because, and this is what it literally says in the Greek, because a full-grown man child is born into the world.
3: De a bánata örömre fordul, mert egy teljesen felnőtt férfi születik meg a világra ennek eredményeképpen. Ez van az eredeti görög szövegben.
4: And when that soldier thrust the spear into Jesus' side,
3: és amikor a katona bedöfte a dárdáját Jézus oldalába,
4: and blood and water gushed out,
3: és vér és víz folyt ki belőle,
4: he was the unwitting surgeon opening up the very womb of God to give birth to something new.
3: Ezzel a katona egy sebész volt, noha nem is tudott erről, és ő volt az, aki Istennek, mint egy a méhét megnyitotta, hogy valami megszülessen. Vér és víz folyt ki az oldalából Jézusnak, ez a szülési folyamat eleje.
4: And they carried the dead body of Jesus into the tomb.
3: És utána Jézusnak a holttestét bevitték a sírba.
4: And something was going on in the spirit realm that I don't fully understand.
3: És akkor a szellemvilágban történt valami, amit nem értek még egészen.
4: There was an intense labor going on.
3: De volt egy nagyon erőteljes vajudás.
4: And he was like a mother in travail in the spirit.
3: És szellemben olyan volt Jézus, mint egy szülőnő.
4: Giving birth to something new.
3: Aki megszült valami új dolgot.
4: And on the third day.
3: És a harmadik napon.
4: This glorious new man came forth from the tomb, gloriously born.
3: Ez a dicsőséges új ember előjött a sírból, aki dicsőséges módon megszületett.
4: And born from that bleeding wound inside.
3: Megszületett ebből a vérző sebből, ami belül volt Jézusban.
4: And if you can understand it, Jesus was the first fruit of his own womb. His womb was that ripped open side, and just as Adam gave birth to Eve, so Jesus gave forth to his bride in the same way.
3: És hogyha így akarjátok ezt érteni, akkor Jézus volt a saját méhének az első gyümölcse, az ő megnyitott oldala volt tulajdonképpen a méh, ahogy Ádám is életet adott Évának. Jézus egy egészen új fajnak adott életet.
4: Resurrection morning.
3: Amikor a feltámadás reggelén Péter és János berohant a sírba.
4: They found the grave clothes totally undisturbed, just as if the body had vaporized, just disappeared.
3: Teljesen sértetlenül találták a temetkezési ruhákat, mint hogyha a test egyszerűen elpárogott volna közülük.
4: A totally new man came forth from the tomb.
3: És a sírból egy teljesen új ember jött ki.
4: He's called the second man.
3: Ő a második ember.
4: The Lord from heaven.
3: A mennyből való Úr.
4: Never was dirtied with sin.
3: Aki soha nem volt szennyes a bűn miatt.
4: Never was part of Adam's race.
3: És soha nem volt tagja Ádám fajának.
4: We're told in scripture he's the beginning, the first begotten of the creation of God.
3: Azt mondja a Biblia, hogy ő Isten teremtésének az első szülötte. Ő az első.
4: He was the beginning of a whole new genealogy of men and women that never were part of Adam's race.
3: A férfiak és nők egész új fajának volt a kezdete, akik soha nem tartoztak Ádám fajához.
4: Never tasted death and never will taste death.
3: Ők soha nem ízlelték a halált, és nem is fogják soha.
4: Put his dirty fingers on them because he's got no claim over them.
3: És az ördög nem teheti rájuk a piszkos ujjait, mert nincs semmi joga hozzájuk.
4: Oh God, open your eyes to see these things.
3: Ó, Uram, nyisd meg szemeinket, hogy lássuk ezeket a dolgokat.
4: And comprehend the power of the resurrection.
3: És fel tudjuk fogni a feltámadás erejét.
4: The point of the resurrection is not simply that someone was dead and was raised again. One sin-cursed laden man went down into death, and a glorious new man arose powerfully out of that tomb.
3: Ennek nem csak az volt a lényeg, hogy valaki meghalt és utána feltámadt a halálból, hanem egy átokokkal és bűnökkel terhelt ember ment le a sírba és ment le a pokolba, és egy dicsőségesen feltámadott új erőteljes ember támadt fel.
4: Now it was the same spirit of Christ in both those two men. You understand?
3: Mindkét emberben Krisztusnak ugyanaz a szelleme volt, ezt értsétek
4: so
3: meg.
4: I was dead.
3: Tehát azt mondta, Jézus halott voltam.
4: Now I'm alive forevermore.
3: De most már örökké élek.
4: And I've got the keys.
3: És nálam vannak a kulcsok.
4: I've got the keys.
3: Nálam vannak a kulcsok.
4: Of death.
3: A halál.
4: And of Hades.
3: És a Hades kulcsai.
4: Amen.
3: Így van.
4: Amen. Well, we're getting timed out now.
3: Most már lassan.
4: And we need to stop.
3: abba kell hagynunk, vége az időnknek.
4: We've got many tapes on this and you need to get this into your spirit.
3: Sok kazettánk van erről a témáról, a szellemetekbe jutassátok el ezeket a dolgokat.
4: Key, you can use it.
3: És amikor megértitek ezt a kulcsot, akkor tudjátok majd használni.
4: You can go against all the power and all the manifestation of the spirit of death.
3: És ellene mehettek a halál szelleme minden erejének és megnyilvánulásának.
4: The risen resurrected ones are totally powerful and have complete authority over that spirit.
3: A feltámadottaknak tökéletes hatalmuk van e fölött, a szellem fölött.
4: If I walk in submissive obedience like Jesus.
3: Hogyha én ugyanolyan módon alávetem magam Istennek és engedelmeskedek neki, ahogy Jézus tette.
4: By the power of that risen life.
3: Hogyha Istennek élek teljes mértékben ennek a feltámadott életnek az erejében.
4: Death can no more touch me than he could touch Jesus.
3: Akkor a halál nem érinthet meg engem jobban, mint Jézust.
4: It may please God to let me pay the mighty price of martyrdom to make something powerful happen in the spirit realm.
3: Tetszett Istennek az, hogy a vértanúságnak a halálát hallja meg az ő dicsőségére, hogy a szellemi világban valami nagy dolognak az megtörténtét elősegítsem.
4: That may be necessary for some of us.
3: Lehet, hogy némelyikünk számára szükséges lesz így meghalni. De ez egy erőteljes győzelmet jelent.
4: With infinite power to enforce and advance the kingdom.
3: És végtelen erő van ebben, hogy az Isten királyságát terjesszük.
4: But I'm not going to die in bed.
3: De én nem ágyban fogok meghalni.
4: I'm not going to die in an old people's home.
3: És nem egy öregek otthonában fogok meghalni.
4: I'm going to die in battle.
3: Én harcban fogok meghalni.
4: But the spirit of death will not determine that day. Jesus will.
3: De Jézus fogja eldönteni, hogy milyen napon lesz ez, és nem a halál szelleme.
4: And he's going to accomplish great victory.
3: És ez a halál nagy győzelmet fog elintézni. Amen.
4: And once you've got that key and you know how to use it.
3: És miután a kezetekben van ez a kulcs, és tudjátok, hogyan kell használni.
4: You will see again and again the spirit of death has got to let go of the victim which he thinks he's got hold of.
3: Újra és újra látni fogjátok, hogy a halál szellemének el kell engednie azt az áldozatot, akiről azt gondolja, hogy az övé.
4: Because you confront him with the power of that risen life.
3: Mert a feltámadott élet erejével szálltok szembe vele.
4: And you shake these keys under his nose.
3: És az orra előtt rázzátok ezeket a kulcsokat.
4: Say now, go on, get off, you beaten, defeated spirit.
3: És azt mondjátok, hogy el innen, te legyőzött szellem.
4: This is not Jesus' time, and you're going.
3: Ez még nem Jézus időzítése, és neked menned kell.
4: And he has to flee.
3: És akkor menekülnie kell.
4: And we see the victory and glory of our God.
3: És meg fogjuk látni a mi Istenünk győzelmét és dicsőségét.
4: In your notes you'll find reference to
3: a jegyzetetekben
4: of money, which I'm not even going to have time to talk about.
3: Utalást találtok a pénzkulcsára, amiről nincs is időm beszélni egyáltalán.
4: Another great key with many, many notes on it.
3: Ez egy másik kulcs, ami nagyon sok zárat nyit meg.
4: Is the what's called the key of death.
3: Abban fogok meghalni.
4: I'm going to die in battle.
3: Én harcban fogok meghalni.
4: But the spirit of death will not determine that day. Jesus will.
3: De Jézus fogja eldönteni, hogy milyen napon lesz ez, és nem a halál szelleme.
4: And he's going to accomplish great victory.
3: És ez a halál nagy győzelmet fog elintézni. Amen.
4: And once you've got that key and you know how to use it.
3: És miután a kezetekben van ez a kulcs, és tudjátok, hogyan kell használni.
4: You will see again and again the spirit of death has got to let go of the victim which he thinks he's got hold of.
3: Újra és újra látni fogjátok, hogy a halál szellemének el kell engedni azt az áldozatot, akiről azt gondolja, hogy az övé.
4: Because you confront him with the power of that risen life.
3: Mert a feltámadott élet erejével szálltok szembe vele.
4: And you shake these keys under his nose.
3: És az orra előtt rázzátok ezeket a kulcsokat.
4: Say now, go on, get off, you beaten, defeated spirit.
3: És azt mondjátok, hogy el innen, te legyőzött szellem.
4: This is not Jesus' time, and you're going.
3: Ez még nem Jézus időzítése, és neked menned kell.
4: And he has to flee.
3: És akkor menekülnie kell.
4: And we see the victory and glory of our God.
3: És meg fogjuk látni a mi Istenünk győzelmét és dicsőségét.
4: In your notes you'll find reference to
3: a jegyzetetekben
4: of money, which I'm not even going to have time to talk about.
3: Utalást találtok a pénzkulcsára, amiről nincs is időm beszélni egyáltalán.
4: Another great key with many, many notes on it.
3: Ez egy másik kulcs, ami nagyon sok zárat nyit meg.
4: Is the

0: Az erejével szálltok szembe velem.
1: Shake these keys under his nose.
0: És az orra előtt rázzátok ezeket a kulcsokat.
1: Now go and get off, you beaten, defeated spirit.
0: És azt mondjátok, hogy el innen, te legyőzött szellem.
1: This is not Jesus' time, and you're going.
0: Ez még nem Jézus időzítése, és neked menned kell.
1: And he has to flee.
0: És akkor menekülnie kell.
1: And we see the victory and glory of our God.
0: És meg fogjuk látni a mi Istenünk győzelmét és dicsőségét.
1: In your notes you'll find reference to
0: a jegyzetetekben
1: the key of money, which I'm not even going to have time to talk about.
0: Utalást találtok a pénzkulcsára, amiről nincs is időm beszélni egyáltalán.
1: Another great key with many, many notes on it.
0: Ez egy másik kulcs, ami nagyon sok zárat nyit meg.
1: Is the what's called the key of David.
0: Ez a Dávid kulcsa.
1: And that really, in essence, is a government which is holy and pure, which brings permanent transformation.
0: Lényegében ez tökéletesen a tiszta és szent kormányzást jelenti, ami tartós átalakulást hoz egy országban.
1: There have been many revivals.
0: Sok ébredés lesz.
1: But few have changed society.
0: Sok ébredés volt, de kevés változtatta meg a társadalmat.
1: They did not understand how to use the key of David.
0: Mert a hívők nem értették meg, hogyan kell Dávid kulcsát használni.
1: We're told the key of David shuts and no one can open.
0: Azt olvasjuk, hogy Dávid kulcsa zár és senki nem nyithatja meg.
1: The key of David opens and no one can shut.
0: És Dávid kulcsa kinyit és senki nem zárhatja be.
1: When you learn how to use that key,
0: amikor megtanuljátok ezt a kulcsot használni,
1: it brings irreversible change into the realms of government and rule in our nation.
0: Ez visszavonhatatlan változásokat hoz a nemzeteink kormányzásába és vezetésébe.
1: We'll have to talk about that some other time.
0: Majd egyszer máskor beszélünk erről.
1: If you've got some notes, you can read the notes and pray and God will show you.
0: Vannak jegyzeteitek, ezeket olvashatjátok, imádkozhatok, és Isten meg fogja nektek mutatni. Isten áldjon meg titeket.
1: And we'll see you again sometime.
0: Majd egyszer találkozunk újra.
2: Elhangzott Ellen Vincent Dávid Sátora című tanítássorozatának 14. része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Well, you're translating for me again, are you?
4: Igen, én fogok újra tolmácsolni.
3: Can you understand my Irish accent?
4: Hogy érted az ír akcentusomat? Igen, kezdem.
3: Good. First of all,
4: mindenek előtt,
3: let me bring greetings to the Hungarian church.
4: Hadd adjam át a magyar gyülekezetnek az üdvözleteket.
3: Right from the other side of Europe.
4: Európa teljesen másik széléről, végéről.
3: Right out on the west coast of Europe, from Ireland.
4: Európa nyugati végéről, Írországból.
3: Right over this weekend.
4: Most ezen a hétvégén.
3: We have people in Ireland.
4: Vannak Írországban emberek.
3: Praying for this conference.
4: Akik imádkoznak ezért a konferenciáért.
3: Particularly last night, they were praying for the men of Hungary.
4: Különösen az elmúlt este ők kimondottan imádkoztak a magyar férfiakért.
3: And throughout the weekend as well.
4: És végig az egész hétvégén ezt folytatják.
3: Just to introduce myself.
4: Csak bemutatkozásul, hogy bemutassam magamat.
3: My name is Nigel Reed.
4: Nigel Reednek hívnak.
3: I've discovered that in Hungary, you put the family name first.
4: Azt vettem észre, hogy Magyarországon a családi név van elől.
3: And your first name second.
4: És a keresztnév a második.
3: In the rest of Europe, we would say that was Irish.
4: Európa maradék részén azt mondanánk, hogy ez egy ír helyzet, egy ír
3: dolog. Put your second name first and your first name second.
4: Hogy a családi név van elől és a keresztnév hátul.
3: But in Ireland we go first name is first, second name is second. So really here I'm Reed Nigel.
4: Itt Magyarországon Reed Nigel lennék egyébként.
3: And I couldn't understand when I first met Pali how I kept calling him Pali, but his Facebook and email came to be as Nemes.
4: Először nem is értettem, hogy amikor Palival kapcsolatba kerültem, hogy Palinak hívjuk mindig, de az e-mail címében meg a nemes van elől.
3: But he's explained since.
4: De aztán elmesélt ezt azóta.
3: I'm married to Louise.
4: Louise a feleségem.
3: For 30 years this September.
4: Ebben a szeptemberben, idén szeptemberben lesz 30 éve, hogy házasok vagyunk.
3: And we have three children.
4: Három gyermekünk van.
3: Stephanie is 27.
4: Stephanie 27 éves.
3: Mark is 25.
4: Mark 25.
3: And Tanya is 22.
4: Tanya 22.
3: Two of them, Tanya and Mark.
4: Tanya és Mark.
3: Both live in England.
4: Mind a ketten az Egyesült Királyságban, Angliában élnek.
3: And Stephanie has just finished her teaching degree.
4: Stephanie most fejezte be a tanári képzését.
3: In Ireland.
4: Írországban.
3: So soon we'll have, will you understand this, an empty nest.
4: Igen, hogy nem sokára az üres fészek helyzetébe kerülünk.
3: All our babies gone.
4: Az összes gyermekünk kirepül.
3: Hooray!
4: Hurrá!
3: It changes you.
4: Ez megváltoztat
3: bennünket. It does, it changes you.
4: Változtat minket.
3: And you start off married life, and just the two of you, and you're so in love.
4: És amikor elkezdjük a házas életünket, akkor csak ketten vagyunk, és annyira szeretjük egymást, szerelmesek vagyunk.
3: At least we were.
4: Legalábbis mi azok voltunk.
3: And then three children.
4: Aztán jött a három gyerkőc.
3: And early mornings.
4: Kora reggelek.
3: And late nights.
4: Késő éjszakák.
3: And all that goes with children.
4: És mindaz a dolog, amin végigmegyünk a gyerekekkel.
3: And suddenly they're gone again.
4: És aztán hirtelen egyszer csak elmennek.
3: So this weekend I'm in Hungary.
4: Ezen a hétvégén tehát Magyarországon vagyok.
3: And my wife Louise is in Wisconsin, USA.
4: A feleségem Louise pedig Wisconsinban, az Egyesült Államokban van egy konferencián.
3: So we're having great fun fleeing the nest again.
4: És ezért aztán nagyon örülni fogunk annak, hogyha újra visszaszállunk a fészekbe.
3: I lead a church just outside Dublin.
4: Egy gyülekezetet vezetek Dublin külvárosi részén.
3: Louise and I planted the church in 2003.
4: 2003-ban plantáltuk ezt a gyülekezetet Louise-zal.
3: It's called Mountain View Community Church.
4: Az a neve a gyülekezetnek, hogy hegyi kilátás közösség gyülekezete.
3: Very good. And when Pali wrote to Barry and I and said, the theme for this conference is the seven mountains.
4: Amikor Pali megírta azt nekem és Barrynek e-mailben, hogy ennek a konferenciának a hét hegy lenne a témája, vagy lesz a témája.
3: A city on a hill.
4: A hegyen épített város.
3: And quoted Isaiah chapter 2.
4: És idézte Ézsaiás második fejezetét.
3: That chapter, those verses.
4: Az a fejezet, ezek a versek.
3: Are the verses of our church.
4: A mi gyülekezetünknek az alap versei.
3: In the last days.
4: Az elmúlt napokban.
3: They will come to the mountain of the Lord.
4: Az utolsó időkben az Úrnak a hegyére jönnek.
3: And when we planted the church.
4: És amikor plantáltuk a gyülekezetet.
3: I was sitting on a mountain.
4: Ott ültem egy hegyen.
3: Overlooking the town nearby.
4: A mellettem lévő elterülő városra lenézve.
3: And I said to the Lord, what name should I call this church?
4: És megkérdeztem az Urat, hogy minek nevezzem el ezt a gyülekezetet.
3: And I heard this name.
4: És hallottam ezt a nevet.
3: Mountain View.
4: Hegyi kilátás.
3: The view of the town from the mountain.
4: A városnak a látványa, a képe a hegyről.
3: But also the view of the mountain of the Lord for the people.
4: De ugyanakkor az Úr hegyének látványa az emberek számára.
3: So I love that we're talking about Isaiah chapter 2.
4: Én nagyon szeretem ezt, hogy Ézsaiás második fejezetéről beszélünk.
3: But it also frightened me a little bit.
4: De egy kicsit meg is ijeszt ez engem.
3: And I rang Barry in a panic.
4: És Barryt pánik állapotba hoztam emiatt.
3: And I said to him, I'm not sure about preaching on the seven mountains.
4: Azt mondtam neki, hogy nem vagyok biztos abban, hogy a hét hegyről prédikálnék.
3: You see, I have read the books.
4: Tudjátok, olvastam könyveket.
3: Lance Wolno.
4: Lance Wolno.
3: Johnny Enlow.
4: Johnny Enlow.
3: And the books are good in explaining the seven mountains.
4: Ezek a könyvek nagyon jól elmagyarázzák a hét hegyet.
3: But we have talked, the three of us, the five of us have talked.
4: De beszélgettünk így hárman vagy öten.
3: And this is still a theory, did you get that word? For many of us.
4: És ez sokunk számára még mindig csak egy teória.
3: We haven't actually seen a nation changed through the seven mountains yet.
4: Mert nem láttunk még egyetlen nemzetet sem megváltozni ennek a hét hegy teóriájának alapján.
3: It doesn't mean it won't happen one day.
4: Nem jelenti ez azt, hogy ez egy napon nem fog beteljesülni, megvalósulni.
3: But we are all part of an experiment.
4: De mindannyian egy kísérletnek vagyunk a részesei.
3: And I said to Barry,
4: azt mondtam Barrynek,
3: as an Irishman,
4: hogy én egy ír emberként,
3: when I hear about the seven mountains,
4: amikor a hét hegyről hallok,
3: I have this problem.
4: Akkor a következő problémám van ezzel.
3: In our nation,
4: a mi nemzetünkben,
3: the church has already controlled the seven mountains of society.
4: A gyülekezet már kontrollálja a társadalomnak a hét területét vagy hét hegyét.
3: Ireland is a very Catholic country.
4: Írország egy nagyon katolikus ország.
3: And we are only about 95 years old. 95 years old as an independent nation.
4: 90 független államként még csak 90 néhány éve létezik.
3: And from the birth of our nation 95 years ago.
4: És 95 évvel ezelőtt mióta megszületett az országunk.
3: The Catholic Church has dominated every mountain.
4: A katolikus egyház dominál vagy uralkodik mind a hét terület felett.
3: There are some really good things about that.
4: Vannak ezzel kapcsolatosan jó dolgok is.
3: And there are some not so good things about that.
4: És vannak ezzel problémásabb dolgok is.
3: The church has never been very good at ruling the mountains.
4: A gyülekezet soha nem teljesített túlságosan jól abban, hogy uralmat gyakoroljon ezeken a területeken.
3: The history of the church in Europe.
4: A gyülekezet európai történelme, az egyház európai történelme.
3: Right from the Danube.
4: A Dunától.
3: To the Atlantic coast.
4: Egészen az Atlanti partig.
3: The church has not done well in ruling the countries.
4: Az egyház nem teljesített jól abban, hogy uralmat gyakoroljon a népek felett, az országok felett.
3: As Europeans we know that.
4: Európaiaként tudjuk ezt.
3: And so what we need to find,
4: amit tehát meg kell találnunk,
3: is a way that the kingdom influences the mountains of society.
4: Az annak a módja, hogy a királyság hogyan tudja befolyásolni a társadalomnak a hegyeit.
3: But we may not hold controlling positions in the mountains.
4: De ne akarjunk kontrolláló pozícióba kerülni ezeken a hegyeken.
3: So let's see a little bit of how that might work.
4: Nézzük tehát meg azt, hogy hogyan működhet ez.
3: I want to focus on the mountain of government.
4: Én a kormányzásnak a hegyére szeretnék fókuszálni.
3: But that's not about politics.
4: De ez nem a politikáról szól.
3: It's not that we want one party and political party and not the other.
4: Nem arról beszélek, hogy mi az egyik politikai pártot szeretnénk és nem a másikat.
3: It is that we are looking for the values of the kingdom of heaven.
4: Hanem arról, hogy a menny királyságának az értékeit szeretnénk
3: in the government of our nations,
4: a nemzeteinknek a kormányaiban,
3: regardless of what political party is ruling.
4: Független attól, hogy melyik politikai párt uralkodik éppen.
3: That's a long journey for Europe.
4: És ez egy hosszú útat jelent Európa számára, még ezt elérjük.
3: I don't know the ins and outs of Hungarian politics.
4: Nem vagyok tisztában a magyar politikának a részleteivel.
3: But I suspect,
4: de feltételezem,
3: you have right and left.
4: Vannak jobb és baloldali pártok.
3: Socialism and capitalism.
4: Szocializmus és kapitalizmus.
3: And the European Union in the middle of it all.
4: És mindezek közepette az Európai Unió is ott van még.
3: And so we have some challenges.
4: Így tehát kihívásokkal szembesülünk.
3: Let's start again the place Barry started in John chapter 17.
4: Kezdjük most ez alkalommal is ugyanott, ahol Barry kezdte János evangéliumának 17. fejezetével.
3: The phrase for this chapter is the high priestly prayer of Jesus.
4: Úgy szokták ezt a szakaszt nevezni, hogy Jézus főpapi imája, annak egy része.
3: After he has prayed this prayer,
4: miután elmondta, elimádkozta ezt az imát,
3: he goes to his death at the cross of Calvary.
4: Ezt követően ment a Kálváriára, a keresztre, és ott meghalt.
3: And so these are really important words for Jesus and his kingdom now.
4: Ezek tehát nagyon fontos szavak Jézusnak és az ő királyságának a számára most is.
3: This is what he prayed to his father for his church.
4: Ezt az imát mondta el az atyának a gyülekezetért, az egyházért.
3: We'll do this first by verse, if that's okay, rather than last night. Like big chunks. So John chapter 17,
4: János 17, tehát,
3: verse 20.
4: 20. vers.
3: My prayer is not for them alone.
4: De nem csak értük könyörgök.
3: I pray also for those who will believe in me through their message.
4: Hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem.
3: That all of them may be one, Father.
4: Hogy mindnyájan egyek legyenek.
3: Just as you are in me,
4: amint te én bennem,
3: and I am in you.
4: Atyám és én te benned.
3: May they also be in us.
4: Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk,
3: so that the world may believe,
4: hogy elhiggye a világ,
3: that you have sent me,
4: hogy te küldtél engem.
3: I have given them the glory that you gave me.
4: És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál,
3: that they may be one as we are one.
4: Őnekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi is egyek vagyunk.
3: I in them and you in me.
4: Én ő bennük, és te én bennem.
3: May they be brought to complete unity.
4: Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy meg is...
3: To let the world know that you sent me.
4: És hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem.
3: And have loved them.
4: És szeretted őket.
3: Even as you have loved me.
4: Amiképpen engem szerettél.
3: So as Jesus prays this prayer to his Father.
4: Ahogyan Jézus elimádkozta ezt az imát az Atyához.
3: He prays, may his people be one in unity.
4: Azt imádkozta, hogy az ő népe legyen egyé.
3: To show to the world the Father's love through the Son.
4: Hogy ilyen módon mutassák be az Atyának a szeretetét a fiún keresztül a világ számára.
3: And our job today,
4: és a mi dolgunk ma,
3: is to work that out,
4: az, hogy ezt kidolgozzuk, kifejezzük.
3: In the place God has called us to.
4: Azon a helyen, ahová Isten elhívott bennünket.
3: In the city God has placed us.
4: Abban a városban, ahová Isten helyezett minket.
3: In the nation that we belong to.
4: Abba a nemzetbe, ahová tartozunk.
3: In Hungary.
4: Magyarországon.
3: In Ireland.
4: Írországban.
3: In the United States.
4: Az Egyesült Államokban.
3: And maybe some other nations here.
4: És bármilyen más nemzetben, ahonnan vagytok még itt esetleg.
3: We work out his love, or demonstrate his love,
4: be kell mutatnunk az ő szeretetét,
3: through our unity,
4: az egységünk által, az egységünkön keresztül.
3: How many know that's not working just so well in the church?
4: Hányan tudjátok, hogy ez ebben a pillanatban annyira jól nem működik még az egyházban?
3: But there is a change beginning to happen around the world.
4: De világszerte egy változás kezdődött el.
3: I'm going to turn you over to Acts, the book of Acts.
4: Szeretném, ha az Apcsel könyvéhez lapoznátok.
3: In those first chapters of Acts,
4: az Apcsel első fejezeteiben,
3: these first believers that Jesus prayed for,
4: ezek az első hívők, akikért Jézus imádkozott,
3: who are our spiritual ancestors,
4: akik a mi szellemi ős elődeink,
3: the first ones of the church,
4: az egyház ősatyái vagy elindítói,
3: have to work out this unity in their everyday lives.
4: Nekik is ki kellett dolgozniuk ezt az egységet az ő mindennapi életükben.
3: And Jesus says this to them.
4: És Jézus a következőt mondta nekik.
3: Stay in this city,
4: maradjatok ebben a városban,
3: until you've been anointed with power,
4: amíg felkenettek erővel,
3: from on high,
4: a magasságból.
3: And so the disciples are in the upper room in Acts chapter 2.
4: Ezért az Apcsel 2-ben a tanítványok ott vannak a felházban.
3: And in verse 1 it says,
4: és az első versben azt mondja,
3: when the day of Pentecost came,
4: hogy amikor a pünkösd napja eljött,
3: okay, that's Acts 2:1.
4: Yeah.
3: They were all together in one place.
4: Mindnyájan együtt voltak egy akarattal.
3: They were all together.
4: Mindannyian együtt voltak.
3: The Greek word is homothumadon.
4: A görög szó erre a homothumadon.
3: Because it means they came together in oneness.
4: Ez azt jelenti, hogy összejönni egységben.
3: And when that happens,
4: és amikor ez megtörtént,
3: the Holy Spirit came down,
4: a Szent Szellem lejött,
3: and baptized the whole group with tongues and fire.
4: És bemerítette az egész csapatot tüzes nyelvekkel.
3: And from that upper room,
4: és onnan a felházból kiindulva,
3: they went out into Jerusalem,
4: kimentek Jeruzsálembe,
3: preaching the kingdom.
4: Prédikálták a királyságot.
3: In Acts chapter 4,
4: az Apcsel 4-ben,
3: and verse 32,
4: 32. versben,
3: it says this,
4: azt mondja,
3: all the believers,
4: A hívők sokaságának pedig
3: were one in heart and minds.
4: Szíve, lelke egy volt, angolban a, hát itt,
3: okay.
4: Szíve és az elméje.
3: No one claimed that any of his possessions was his own.
4: Senki semmi marháját vagy birtokát nem mondta magáénak.
3: But they shared everything they had.
4: Hanem mindent, mindenük közös volt.
3: With great power.
4: És nagy erővel.
3: The apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus.
4: Az apostolok bizonyságot tettek Jézus Krisztus feltámadásáról.
3: And much grace was upon them all.
4: És nagy kegyelem volt rajtuk mindnyájukon.
3: It seems to me,
4: számomra úgy tűnik,
3: that for these new disciples,
4: hogy ezeknek az új tanítványoknak,
3: who had come out into the from the upper room,
4: akik a felházból jöttek ki,
3: it was in to preach in Jerusalem,
4: és prédikáltak Jeruzsálemben,
3: they moved with one heart, one mind, and homothumadon, all together, one accord.
4: Egy szívvel és egy elmével vagy gondolkodásmóddal működtek, munkálkodtak együtt, és így homothumadon állapotában prédikálták az örömhírt.
3: If we are going to influence the governments of the nations,
4: hogyha szeretnénk befolyást gyakorolni a nemzeteink kormányaira,
3: with the reign of heaven on the earth,
4: a mennynek az uralmát szeretnénk a földre lehozni,
3: then we need to learn how to move.
4: Akkor meg kell tanulnunk, hogy hogyan mozogjunk.
3: As the Church of Jesus Christ,
4: mint Jézus Krisztus egyháza,
3: the Ecclesia,
4: az Ecclesia,
3: in one heart, one mind, and one accord.
4: Egy szívvel, egy elmével, egy gondolkodásmóddal és egységben.
3: Some in the church,
4: néhányan a gyülekezetben vagy az egyházban,
3: are good at moving with one mind.
4: Nagyon jók abban, hogy egy elmével működjenek együtt.
3: Some in the church are good at moving with one heart.
4: Mások jobbak abban, hogy egy szívvel, szív szerint tudjanak együttműködni.
3: Most of the church has not reached the stage of homothumadon.
4: És az egyháznak a nagy része még nem érte el azt a szintet, hogy homothumadonban tudna együtt mozdulni.
3: If it had,
4: ha majd ez meglesz, vagy ha ez meglenne már,
3: the earth would be a different place.
4: Akkor a föld egy egész másmilyen hely lenne.
3: If it had,
4: ha ez már meglenne,
3: Europe would be a different place.
4: Akkor Európa egy egész másmilyen hely lenne.
3: But around the world right now,
4: de világszerte most,
3: God is calling groups of people,
4: Isten hívja emberek csoportjait,
3: to come together in one heart, one mind, and one accord.
4: Hogy összejöjjenek egy szívvel, egy elmével és egy akarattal.
3: When I was coming here this weekend,
4: amikor jöttem ide ezen a hétvégén,
3: I had a friend from Canada staying with me before I left.
4: Volt egy kanadai barátom, aki nálunk volt, mielőtt eljöttem.
3: I also had JC staying with me before I left.
4: JC is meglátogatott, ő is volt nálam, mielőtt eljöttem.
3: He does send his love.
4: Ő is küldi a szeretetét nektek.
3: But this Canadian friend said to me,
4: ez a kanadai barátom azt mondta nekem,
3: he's a prophet.
4: Egy proféta.
3: I had two prophets for the weekend.
4: Két proféta volt velem a múlt hétvégén.
3: Exhausting.
4: Ez kimerítő, kiborító.
3: And he said to me, Nigel, I believe you will meet a group of people.
4: Azt mondta nekem, Nigel, hiszem, hogy emberek egy olyan csoportjával fogsz találkozni,
3: when you go to Hungary,
4: mikor Magyarországra mész,
3: who are nation changers,
4: akik nemzet megváltoztatók.
3: I did not tell Barry that.
4: Nem mondtam ezt Barrynek.
3: But he leaned over to me.
4: De
3: leaned.
4: Rám támaszkodott.
3: And whispered.
4: És azt súgta.
3: The worship in this house,
4: a dicsőítés ebben a házban,
3: could govern a nation of Hungary.
4: Képes kormányozni Magyarországot.
3: And I believe that's true.
4: És hiszem, hogy ez igaz.
3: Let us unpick one heart, one mind, one accord for just a few minutes.
4: Egy pár pillanatig csak nézzük meg ezt az egy szív, egy elme, egy akaratot.
3: We are very familiar with being together with one mind.
4: Jól ismerjük, hogy mit jelent azt, hogy egy elmével, egy gondolkodásmóddal együtt lenni.
3: In the prophet Amos chapter 3 verse 3.
4: Amos próféta harmadik fejezetében a harmadik vers azt mondja.
3: The prophet says.
4: Azt mondja itt a próféta.
3: Do two walk together?
4: Ők ketten járhatnak-e együtt?
3: Unless they can agree.
4: Ha nem egyeznek meg, nincsenek egyetértésben.
3: We know that if we're going to walk together.
4: Tudjuk, hogyha mi együtt járunk,
3: we have to be in agreement.
4: Egységben kell lennünk.
3: That's like marriage.
4: Olyan, mint a házasság.
3: That's like friendship.
4: Mint a barátság.
3: That's like leadership.
4: Mint a vezetés.
3: In a team.
4: Egy csapatban.
3: We are familiar with that.
4: Ismerjük ezt, ismerős ez a számunkra.
3: In Matthew chapter 18.
4: Máté 18-ban.
3: Jesus said.
4: Jézus azt mondja.
3: If two or three will agree together.
4: Hogyha ketten vagy hárman egy akaraton lesznek.
3: What they agree will come to pass.
4: Akkor amiben egyetértenek, amiben egységben vannak, az meg fog valósulni.
3: For a long time.
4: Hosszú ideig.
3: The church has understood that.
4: Az egyház értette ezt.
3: We understand we need to walk together in one mind.
4: Értjük azt, hogy együtt kell járnunk egy elmével, egy gondolkodásmóddal.
3: And so we come together.
4: Ezért összejövünk.
3: Even as a church.
4: Még gyülekezetként is.
3: And we form a team of leaders.
4: És létrehozunk vezetői csapatot.
3: And we know for the church to work.
4: És ilyen módon működik, funkcionál a gyülekezet.
3: The leadership team.
4: A vezetői csapat.
3: Need to be able to agree with each other.
4: A vezetői csapatban is úgy kell, hogy tudjunk együtt működni, hogy egy elmével vagyunk, egyetértünk.
3: If they don't agree,
4: hogyha nem egyeznek meg,
3: it's not long before they separate.
4: Akkor nem sokára szét fognak válni.
3: When it comes to our city,
4: amikor ez a városunk vonatkozásába jön,
3: and we want to see something happen for the kingdom,
4: és szeretnénk valamit meglátni, megtörténni a királyságból,
3: we understand that we have to be of one mind with the other churches.
4: Akkor értjük azt, hogy egyfajta módon kell gondolkodnunk más gyülekezetekkel is.
3: And so leaders will often come together from many churches.
4: És ezért aztán gyülekezetekből vezetők jönnek össze különböző gyülekezetekből.
3: And will agree something together with one mind.
4: És egyetértésre jutnak egymással bizonyos dolgokkal kapcsolatban, egy elmével, egy gondolkodásmóddal.
3: If they can't do that,
4: ha nem tudják ezt megtenni,
3: there's no hope for the city.
4: Akkor nincs reménysége a városnak.
3: In Dublin,
4: Dublinban,
3: we have a pastors meeting.
4: Van egy ilyen pásztori összejövetel.
3: The last Thursday of every month.
4: Minden hónap utolsó csütörtökén.
3: And we come together to pray for the city.
4: És azért gyűlünk ilyenkor össze, hogy a városért imádkozzunk.
3: I don't see many of the other leaders.
4: Nem látok még sok más vezetőt.
3: The rest of the month.
4: The rest of the month. A hónap többi részében nem látom ezeket a vezetőket. But találkozom velük.
3: But we come together that Thursday.
4: De mindig az utolsó csütörtökön összegyűlünk.
3: And we drink coffee.
4: Kávézunk.
3: We pray together.
4: Együtt imádkozunk.
3: We want Jesus to impact Dublin.
4: Azt akarjuk, hogy Jézus hatással legyen Dublinra.
3: We are of one mind together.
4: És egy fajta módon gondolkodunk erről.
3: It is good.
4: És ez jó.
3: And we are seeing things happen in Dublin.
4: És látunk dolgokat megtörténni Dublinban.
3: And the same is beginning to happen for our nation.
4: És ugyanez kezd megtörténni nemzeti szinten is Írországban.
3: This very weekend.
4: Ezen a mostani hétvégén.
3: There is a crusade starting to happen in Ireland.
4: Kezdődik egy ilyen hadjárat Írországban.
3: It's called Ireland for Jesus.
4: Írország Jézusért ez a neve.
3: And some American friends.
4: Néhány amerikai barátunk.
3: have come together and come into Ireland.
4: Összejöttek és átjöttek Írországba.
3: They have worked with the leaders in the city.
4: És cities. Együtt dolgoznak a városoknak a vezetőivel.
3: Including me.
4: Velem együtt.
3: And they have put together a good program.
4: Egy nagyon jó programot állítottak össze.
3: For a crusade across Ireland.
4: Ennek a hadjáratnak, az írországi hadjárattal kapcsolatban.
3: For 2 weeks.
4: Két hétre.
3: With children's ministry.
4: Gyerekszolgálat.
3: Youth ministry.
4: Ifjúsági szolgálat.
3: And big crusades in stadiums.
4: És
3: small
4: nagy,
3: stadiums.
4: És ilyen nagy összejövetelek kisebb stadionokban.
3: And we will see many people come to Jesus.
4: És sok embert fogunk látni Jézushoz jönni.
3: And we are of one mind when we do that.
4: És amikor ezt tesszük, akkor egy közös gondolkodásmódon vagyunk.
3: You see, I want to say this to the church.
4: Azt szeretném mondani a gyülekezetnek.
3: Just as Jesus said, if two or three even agree together.
4: Amit Jézus is mondott, hogyha ketten vagy hárman, tehát ha csak ketten vagy hárman is együtt vannak,
3: they will change things.
4: Akkor ők megváltoztatnak dolgokat.
3: And I believe that when we come together with one mind.
4: És hiszem azt, hogy amikor összegyűlünk egy fajta gondolkodásmóddal,
3: we will see the lost saved.
4: Akkor látni fogjuk, hogy az elveszettek megtérnek.
3: Because Jesus has promised.
4: Mert Jézus megígérte ezt.
3: And that's his purpose.
4: És ez az ő célja.
3: But when we start to come to the mountains of a nation.
4: Amikor elkezdünk feljönni ezekre a társadalmi hegyekre,
3: we know it's not enough just to be of one mind.
4: Akkor tudjuk azt, hogy nem elég csak egyfajta módon gondolkodni.
3: Because the principalities and powers we encounter in a nation.
4: Mert azok az erők és hatalmasságok, amikkel szembesülünk egy nemzet fölött,
3: are bigger spiritual entities.
4: Azok nagyobb szellemi valóságok.
3: And something more is needed than just one mind.
4: És valami többre van szükség, mint csak egyfajta gondolkodásmódra.
3: I travel quite a bit in the world today.
4: Ezekben a napokban elég sokat utazom világszerte.
3: And I am finding that more and more churches and church leaders.
4: És azt látom egyre több gyülekezetben és gyülekezet vezetőben.
3: Are saying it's not just enough to be of one mind.
4: Azt hallom, hogy azt mondják, hogy nem elég csak egyfajta gondolkodásmóddal együtt lenni.
3: We need something more than that.
4: Hanem többre van ennél szükségünk.
3: But in Acts chapter 2 it says they were one heart and one mind. Acts chapter 4 it says they were one heart and one mind.
4: Az Apcsel 4-ben ugye azt mondja, hogy egy szívvel voltak együtt és egyfajta gondolkodásmóddal.
3: You see, I can be of one mind with you.
4: Tudod, hogy együtt lehetek veled egyfajta gondolkodásmóddal.
3: But I mightn't be of one heart with you.
4: Ettől még nem leszek automatikusan, nem lesz egy a szívünk is.
3: To be of one heart with you.
4: Ahhoz, hogy egy legyen a szívünk is.
3: I need to spend time with you.
4: Arra van szükség, hogy időt töltsek veled.
3: And you need to spend time with me.
4: És neked pedig arra, hogy velem tölts időt.
3: I need to know those things that affect your life.
4: Szükségem van arra, hogy megértsem azokat a dolgokat, amik befolyásolják a te életedet.
3: And you need to know those things that affect my life.
4: Neked pedig arra van szükséged, hogy megértsd, hogy milyen dolgok befolyásolják az én életemet.
3: You need to know my family.
4: Neked ismerned kell az én családomat.
3: And I need to know your family.
4: Nekem ismernem kell a te családodat.
3: And church leaders have not been good at doing that.
4: És a gyülekezet vezetők nem túl jól teljesítenek ezen a területen.
3: We have a wall. We have two walls.
4: Két fal van közöttünk.
3: This is not to insult the ladies.
4: Ez nem azért mondom, hogy így itt megtámadjam ezzel a hölgyeket.
3: But many of the leaders are men.
4: De a vezetőknek a többsége férfi.
3: My wife leads the church with me.
4: A feleségem velem együtt vezeti a gyülekezetet.
3: But men have two walls to come through.
4: De a férfiaknak két fal van, amin át kell
3: jutniuk. We have our masculine wall.
4: Van a mi férfiúi falunk,
3: and we have our leadership wall.
4: És van a vezetői falunk.
3: Last night,
4: elmúlt este,
3: we started to pray and minister.
4: elkezdtünk imádkozni és szolgálni
3: to the men in the church.
4: A gyülekezetben lévő férfiak felé.
3: I hope they went home and told their wives.
4: Remélem, hogy
3: their wives.
4: És remélem, hogy hazamentek és elmondták a feleségüknek.
3: I hope you went home and told your wife that they love them.
4: Hogy szeretik őket.
3: I hope they came home and said to you, I love you.
4: Remélem, hogy amikor hazamentek, akkor azt mondták neked, hogy szeretitek őket.
3: Because for many men,
4: mert sok férfi számára,
3: certainly in Ireland,
4: természetesen Írországban is,
3: and many other places in the world,
4: és nagyon sok helyen a világon,
3: and I'm guessing in Hungary too,
4: én feltételezem, hogy Magyarországon is ez a helyzet,
3: that they begin to forget in the journey of marriage.
4: Hajlamosak elfelejteni a házasságnak az útján,
3: that we constantly need to tell our wives we love them.
4: Hogy állandóan szükségünk van a feleségünknek arra, hogy mondjuk nekik, hogy szeretjük őket.
3: Of course wives need to tell husbands the same.
4: Természetesen a feleségeknek is kell ezt mondani a férjeiknek.
3: But as our walls begin to come down,
4: de ahogyan a falaink kezdenek leomlani,
3: as leaders and as men or women,
4: ahogy a vezetőkként, vagy férfiakként, vagy nőkként,
3: and as our hearts begin to open towards each other,
4: és ahogy a szíveink kezdenek megnyílni egymás felé,
3: we learn that we can become one heart together.
4: Megtanuljuk azt, hogy egy szívvel tudjunk, szív szerint tudjunk együtt lenni.
3: Now maybe you're saying, what does that look like?
4: Lehet, hogy most azt mondod, hogy hát mégis hogy néz ez ki?
3: We haven't seen that grow to full maturity yet.
4: Még nem látjuk azt, hogy ez teljes érettségre eljutott volna valahol.
3: But even as we take small steps,
4: de már amikor csak kis lépéseket is teszünk ebben az irányban,
3: there is a change coming comes in our relationship.
4: Egy változás jön a kapcsolatunkban,
3: as we start to open our hearts to each other.
4: Ahogyan elkezdjük a szíveinket megnyitni egymás felé.
3: I've only known Barry and Cheryl.
4: Csak Barryt és Cheryl-t ismerem.
3: For about 3 years.
4: Körülbelül 3 éve.
3: But we have sat and eaten meals together. Eaten meals.
4: Együtt ettünk több alkalommal.
3: I have stayed in their house.
4: Voltam az ő házukban, az otthonukban.
3: They have been in my house.
4: Ők is voltak nálunk.
3: I've met some of their family.
4: Találkoztam a családtagjaikkal, családtagjaik egy részével.
3: They have met some of my family.
4: Ők szintén találkoztak az én családtagjaimmal.
3: And Barry and I have sat under the heavens.
4: És Barry és én a mennyi alatt álltunk.
3: On his lovely farm in Ephrata, Pennsylvania.
4: Az ő csodálatos farmján Ephratában, Pennsylvaniában.
3: And set the whole world to rights. Fix the problems of the whole world.
4: Yeah, és megváltottuk a világot ott.
3: It was amazing.
4: Ez döbbenetes volt.
3: You see, our hearts are becoming one.
4: Mert a szíveink egyé váltak.
3: And when I started to book flights to come to Hungary.
4: És amikor lefoglaltam a repülőjegyemet Magyarországra,
3: Paul said to me in Poland.
4: Pali azt mondta nekem Lengyelországban.
3: Why don't you come on Wednesday?
4: Miért nem jössz el mondjuk csütörtökön?
3: And I'll show you
4: Szerdán, bocsánat. Miért nem jössz el szerdán?
3: And I'll show you Budapest on Thursday.
4: És megmutatom neked csütörtökön Budapestet.
3: And so we spent Thursday together in Budapest.
4: Így aztán csütörtökön együtt voltunk Budapesten, időt töltöttünk együtt.
3: Up on the beautiful sights.
4: A csodálatos helyein Budapestnek.
3: Oh, what's that first place called, the Castile? No, the first one with the big statue.
4: Mi volt az első, az a nagy emlékmű, ahol voltunk?
3: The Citadel.
4: Citadella.
3: We stood on the Citadel together.
4: Ott álltunk a Citadellánál együtt.
3: And looked at the Blue Danube.
4: És lenéztünk a kék Dunára.
3: And then we went over to the castle.
4: Aztán.
3: And ate food.
4: Átmentünk a várhoz.
3: And the Fisherman's Walk.
4: És a halászbástyához.
3: Yeah. And ate food together.
4: És ettünk együtt.
3: Good food.
4: Nagyon jó kaja volt.
3: Good food always helps the heart.
4: A jó étel mindig segít a szívnek.
3: Kate knows that her food is so good.
4: Kati is tisztában van ezzel, annyira jól főz.
3: But we talked about Hungary and Ireland.
4: Beszélgettünk Magyarországról és Írországról.
3: And our hearts begin to become knit together.
4: És a szíveink között elkezdett kialakulni egy kapcsolat, és elkezdtek a szíveink összekötődni egymáshoz.
3: You see, I have been in several HarvestNet summits with Palenkite.
4: Voltam már néhány ilyen HN is összejövetelen konferencián együtt Palival és Katival.
3: But we have never sat down and shared hearts.
4: De soha nem volt ott módunk arra, hogy leüljünk és szív szerint kapcsolódjunk egymással.
3: Until this trip.
4: Egészen ezt a budapesti kirándulást megelőzően.
3: And now things start to change.
4: És most dolgok kezdenek megváltozni.
3: And as I listen to the worship in this house.
4: És ahogyan hallgattam a dicsőítést ebben a házban.
3: And I know the worship in my own house.
4: És ismerem a mi gyülekezetünkben lévő dicsőítést.
3: And I realized there would be a knitting of hearts.
4: És észrevettem azt, hogy a szíveink kapcsolódnak össze.
3: If the worship in the two houses came together.
4: Ahogyan a két házban lévő gyülekezet összejön.
3: I felt at home in your worship, though I didn't understand the language.
4: Egy otthon érzem magam a ti dicsőítésetek közben, annak ellenére, hogy nem értem a nyelvet.
3: My spirit responded to the spirit of the worship.
4: Mert a szellemem reagál a dicsőítésetekre.
3: And my heart grows one with those in this house.
4: És a szívem egyé lesz a tiétekkel, akik itt vagytok ebben a házban.
3: God is doing the same all over the world.
4: Isten ugyanezt teszi világszerte.
3: He is connecting those houses of worship and intercession and prayer.
4: Összekapcsolja az imádságnak, dicsőítésnek és a közbenjárásnak a házait egymással.
3: Like David's tent here.
4: Mint a Dávid sátora itt.
3: And Mountain View in Dublin.
4: És a hegyi kilátás Dublinban.
3: And ECC in Ephrata.
4: És az ECC Efratában.
3: And many other places.
4: És sok más hely.
3: Because he wants to change the atmosphere over our nations.
4: Mert meg akarja változtatni a nemzeteink fölötti légteret.
3: We will see people saved.
4: Fogjuk látni, hogy emberek megtérnek.
3: By coming to one mind.
4: Azáltal, hogy egyfajta gondolkodásmódra jutnak.
3: We will see we'll start to see the atmosphere change.
4: Elkezdjük meglátni a szellemi légtér megváltozását.
3: When we are of one heart and one mind.
4: Amikor egy szívvel és egyfajta gondolkodásmóddal tudunk együtt lenni.
3: And that is what Jesus said.
4: És ez az, amit Jézus mondott.
3: When he prayed the prayer,
4: mikor imádkozta ezt az imát,
3: let them be as one.
4: Legyenek egyek.
3: One of the words we used in the introduction.
4: Az egyik szó, amit használtunk a bemutatkozáskor,
3: was homothumadon.
4: A homothumadon.
3: Homothumadon is a Greek word.
4: Ez egy görög szó.
3: It means such a coming together.
4: Azt jelenti egy olyan erős fajta közösséget.
3: That nothing can stop you.
4: Amiben semmi sem tud megállítani.
3: It says in Acts chapter 2.
4: Azt mondja az Apcsák 2-ben.
3: That they were in homothumadon.
4: Hogy homothumadonban voltak együtt.
3: In the upper room.
4: A felházban.
3: On the day of Pentecost.
4: Pünkös napján.
3: When the Holy Spirit came.
4: Amikor a Szent Szellem eljött.
3: It says in several other chapters. Verses and chapters.
4: És mondja ezt más versekben és más fejezetekben is.
3: Time won't let me go through each of them.
4: Nincs idő arra, hogy mindegyik helyen végig menjünk most.
3: That in each place they were in homothumadon.
4: De mindezeken a helyeken homothumadon módon voltak együtt.
3: Just some verses.
4: Csak néhány vers.
3: Acts 2:46.
4: Apcsel 2:46.
3: Acts 4:24.
4: Apcsel 4:24.
3: Acts 5:12.
4: Apcsel 5:12.
3: Acts 8 chapter 6.
4: Apcsel 8:6.
3: And Acts 15:25.
4: És Apcsel 15:25.
3: In our English Bibles,
4: a mi angol bibliáinkban,
3: it doesn't translate the same.
4: Nem egyformán fordítják mindig ezeket.
3: Because of the weird things of our language. Strange things of our language.
4: A nyelveink különböző furcsa dolgai miatt.
3: But it's homothumadon, a oneness together.
4: De mindezeken a helyeken a homotümedon szó szerepel, az egység együtt.
3: And that is the journey the church is on.
4: És ez az az utazás, amiben az egyház éppen benne van.
3: Let me just tell you one or two stories from another journey that I'm on, as well as Harvest Net.
4: Hadd mondjak el most egy-két történetet nektek arról az utazásról, amiben én is benne vagyok a Harvest Net-tel együtt.
3: For many years in Canada.
4: Sok évig Kanadában.
3: A group of people have been walking together with one heart and one mind.
4: Embereknek csoportja járt együtt egy szívvel és egyfajta gondolkodásmóddal.
3: And God has been leading them to gather together.
4: És Isten vezette őket, Isten hozta őket össze.
3: It's called the gathering.
4: Ezt úgy hívják, hogy az összegyülekezés.
3: Is that coming through okay from what we said this morning? Sorry, we just talked this morning about this. And in those gatherings,
4: és ezeken az összejöveteleken,
3: Christians from all across Canada,
4: hívők, keresztények Kanada szerte,
3: from the Atlantic coast,
4: egészen az Atlanti parttól,
3: to the Pacific coast,
4: a csendes-óceáni partig,
3: and right up into the northern territories,
4: és a távoli északi részektől,
3: where the Inuit people are, Inuit. It's yes.
4: Ahol az Eskimók vannak.
3: They're actually called Inuit these days.
4: Máshogy hívják most őket.
3: Where they are gathered.
4: Amikor összegyűlnek.
3: They have come together in gatherings.
4: Összejönnek.
3: Gatherings.
4: Ezeken az összejöveteleken.
3: To worship together.
4: Hogy együtt dicsőítsék az Urat.
3: And to wait on the Lord.
4: És hogy várakozzanak az Úrra.
3: No agenda.
4: Minden különösebb program nélkül.
3: No teaching program.
4: Nincs tanítási program sem.
3: Very scary for church leaders.
4: Ez nagyon félelmetes a gyülekezet vezetők számára.
3: We like programs.
4: Mert szeretjük a programokat.
3: It keeps us safe.
4: Mert ez biztonságot ad nekünk.
3: But they say, what happens if we just come together unto the Lord?
4: Ők azt mondják, hogy milyen jó, vagy mi történik, hogyha úgy gyűlünk, csak az Úrért gyűlünk össze.
3: What will he say to us?
4: Mit fog mondani nekünk?
3: What if we just minister unto him?
4: Mi van, hogyha mi csak szolgálunk felé?
3: In our worship.
4: A dicsőítésünkkel.
3: Sometimes for hours.
4: Időnként órákon keresztül.
3: Without any teaching.
4: Tanítás nélkül.
3: Oh, that's scary for leaders.
4: Ez ijesztő vezetőknek.
3: And gradually the Lord started to ask them to repent of things.
4: És végül az Úr elkezdett mutatni nekik olyan dolgokat, hogy milyen mikből kell megtérniük.
3: For their nation.
4: A nemzetüknek.
3: How Canada dealt with the Jewish the Jews during the Second World War.
4: Hogy a kanadaiak hogyan bántak a zsidókkal a második világháború során.
3: How the English and the French fought with each other in Canada.
4: Hogy az angolok és a franciák hogyan harcoltak egymással Kanadában.
3: How the French and the English together dealt with the First Nations peoples.
4: Hogy a franciák és az angolok együtt hogyan biztonságot ad nekünk.
3: But they say, what happens if we just come together unto the Lord.
4: Ők azt mondják, hogy milyen jó, vagy mi történik, hogyha úgy gyűlünk, csak az Úrért gyűlünk össze.
3: What will he say to us?
4: Mit fog mondani nekünk?
3: What if we just minister unto him?
4: Mi van, hogyha mi csak szolgálunk felé?
3: In our worship.
4: A dicsőítésünkkel.
3: Sometimes for hours.
4: Időnként órákon keresztül.
3: Without any teaching.
4: Tanítás nélkül.
3: Oh, that's scary for leaders.
4: Ez ijesztő vezetőknek.
3: And gradually the Lord started to ask them to repent of things.
4: És végül az Úr elkezdett mutatni nekik olyan dolgokat, hogy mikből kell megtérniük.
3: For their nation.
4: A nemzetüknek.
3: How Canada dealt with the Jewish the Jews during the Second World War.
4: Hogy a kanadaiak hogyan bántak a zsidókkal a második világháború során.
3: How the English and the French fought with each other in Canada.
4: Hogy az angolok és a franciák hogyan harcoltak egymással Kanadában.
3: How the French and the English together dealt with the First Nations peoples.
4: Hogy a franciák és az angolok együtt hogyan

0: scary for leaders.
1: Ez ijesztő vezetőknek.
2: And gradually the Lord started to ask them to repent of things.
1: És végül az Úr elkezdett mutatni nekik olyan dolgokat, hogy milyen mikből kell megtérniük.
2: For their nation.
1: A nemzetüknek.
2: How Canada dealt with the Jewish the Jews during the Second World War.
1: Hogy a kanadaiak hogyan bántak a zsidókkal a második világháború során.
2: How the English and the French fought with each other in Canada.
1: Hogy az angolok és a franciák hogyan harcoltak egymással Kanadában.
2: How the French and the English together dealt with the First Nations peoples.
1: Hogy a franciák és az angolok együtt hogyan bántak a korábbi őslakosokkal ott.
2: And there was amazing reconciliations just among the people of God.
1: És elképesztő helyreállás vette kezdetét Isten emberei között.
2: And they found that every time they did something together as the people of God.
1: És azt találták, hogy minden alkalommal, amikor együtt közösen tesznek valamit, mint Isten népe,
2: something shifted in the heavens.
1: Valami váltás történik az egekben, a mennyekben.
2: And the next day or the next week,
1: és a következő napon vagy a következő héten,
2: they would read something in the newspaper.
1: Valami hírt olvastak az újságban.
2: Speaking about what they'd done,
1: ami arról szólt, amit
2: reporting what they'd done, not reporting, but speaking about what they'd done,
1: ami arról szólt, amit elvégeztek, amit tettek,
2: even though the newspaper knew nothing about the meeting at all.
1: Még akkor is, hogyha az újságíróknak fogalmuk sem volt arról, hogy egyáltalán volt ilyen összejövetel.
2: You see, God created the earth.
1: Tudjátok, Isten teremtette a földet.
2: To respond to heaven.
1: A mennyre való reakcióként.
2: Not heaven to respond to earth.
1: Nem azért, hogy a föld reagáljon a mennyre.
2: I went to that first to my first gathering in 2006.
1: 2006-ban mentem el az első ilyen összejövetelre.
2: I was so impressed.
1: Nagyon nagy benyomást tett rám.
2: 3,500 people.
1: 3,500 ember.
2: Wonderful worship and dance.
1: Fantasztikus dicsőítés, tánc.
2: But I'm going, where is the schedule?
1: De azt kerestem, hogy hol van a menetrend.
2: When does session one start and finish?
1: Mikor kezdődik az első tanítás, és mikor lesz vége?
2: When is my coffee break?
1: Mikor lesz a kávészünet?
2: None of that.
1: Semmi ilyesmi nem volt.
2: Just waiting on the Lord.
1: Csak várakozás az Úrra.
2: And I prayed, Lord,
1: imádkoztam, Uram,
2: one day I'd like to see this happen in Ireland.
1: Egy nap szeretném ezt meglátni Írországban is.
2: In the meantime,
1: most,
2: the Lord took it the opposite direction.
1: Közben,
2: to China.
1: Az Úr elvitt a másik irányban, Kínába.
2: And the Canadian leaders started to go to China.
1: És a kanadai vezetők elkezdtek Kínába járni.
2: At the Chinese leaders' request, a church leaders' request.
1: A kínai gyülekezet vezetők meghívására.
2: There were 5 underground churches in China.
1: 5 föld alatti gyülekezet van Kínában.
2: Covering millions of Christians.
1: Amik keresztények millióit foglalják magukba.
2: Some people have churches of 2 and 3 million people.
1: Vannak olyan vezetők, akik 2-3 millió fős gyülekezeteket vezetnek.
2: But they're underground.
1: De föld alatti mozgalomként működnek.
2: And those 5 house churches.
1: És ez az 5 házi gyülekezet.
2: Never spoke to each other.
1: Soha nem beszélt egymással.
2: Each one had their own theology.
1: Mindegyiknek megvolt vagy megvan a saját teológiája.
2: Each one had their own practice.
1: Mindegyiknek megvolt a saját gyakorlata.
2: Each had their own worship.
1: És a saját dicsőítése.
2: And they did not talk to each other.
1: Nem beszéltek egymással.
2: Even when the government persecuted.
1: Még akkor sem, amikor a kormány üldözte őket.
2: But some of the leaders saw the journey in Canada.
1: De közülük néhány vezető kanadai útján látta.
2: And they invited the Canadian fathers, spiritual fathers.
1: És elhívták a látták, hogy mit, tehát a kínai gyülekezet vezetők látták, hogy mi történik Kanadában, és elhívták ezeket a szellemi atyákat Kanadából.
2: Come and help us.
1: Hogy jöjjenek és segítsenek neki.
2: We don't want to be separated.
1: Mert nem akarunk többé elválasztva lenni.
2: And over

0: For 10 years,
1: 10 év alatt,
0: from about 2007,
1: körülbelül 2007-től kezdődően,
0: till now,
1: mostanáig,
0: those five churches have come together.
1: Ez az öt gyülekezet összejött.
0: God is moving powerfully in China.
1: Isten erőteljesen működik, mozog Kínában.
0: I've been to Hong Kong twice recently.
1: Nem olyan régen, két alkalommal is voltam Hongkongban.
0: To gatherings of 20,000 Chinese people.
1: 20,000 kínai embernek az összejövetelén.
0: Worship,
1: dicsőítés,
0: intercession,
1: közbenjárás,
0: no agenda.
1: És semmiféle programterv. Elképesztő, döbbenetes.
0: And then in 2013.
1: Aztán 2013-ban,
0: 7 years after I'd been to Canada.
1: 7 évvel azután, hogy Kanadába voltam.
0: God said to a number of Irish leaders.
1: Isten szólt több ír vezetőhöz.
0: You come together.
1: Ti gyertek, jöjjetek össze.
0: And we had our first gathering.
1: És megvolt nekünk is az első ilyen alkalmunk, összejövetelünk.
0: In September 2013.
1: 2013. szeptemberében.
0: We've had 7 gatherings since.
1: Azóta 7 ilyen összejövetel volt.
0: Some of the fathers from Canada.
1: Néhány atya Kanadából.
0: Have come in and helped the Irish journey.
1: Átjöttek és segítettek az ír egyháznak ebben.
0: We have many challenges and problems in Ireland.
1: Sok kihívás és problémával szembesültünk Írországban.
0: But as we've come together with no agenda.
1: De hogyan összegyűltünk programterv nélkül.
0: God starts to speak to us about something that's happening in the nation.
1: Isten elkezdett szólni hozzánk arról, ami történik a nemzetünkben.
0: Quite often as a small group,
1: elég gyakran kis csoportban,
0: of Christians in the context of the whole country.
1: Az egész ország, tehát az egész ország vonatkozásában a keresztényeknek kis csoporton belül szólt az Úr.
0: We are just a remnant.
1: Mi csak egy maradék vagyunk.
0: But as we've come together and repented,
1: de hogyan összegyűltünk és megtértünk,
0: about certain things,
1: bizonyos dolgokból,
0: we see the heavens change.
1: Láttuk, ahogy a levegőég változik.
0: And then weeks later in the papers, newspapers,
1: és aztán hetekkel később az újságokban,
0: we'll read something,
1: olvastunk valamit,
0: of what we did,
1: arról, amit tettünk,
0: even though the newspapers didn't know we even met.
1: Annak ellenére, hogy az újságíróknak fogalmuk sem volt arról, hogy mi egyáltalán találkoztunk.
0: Let me tell you one specific story.
1: Hadd mondjak el egy konkrét történetet.
0: On the 21st of April recently.
1: Nem olyan régen, április 21-én.
0: We gathered as the Ireland gathering.
1: Összegyűltünk, mint ez az írországi közösség.
0: In Northern Ireland.
1: Észak-Írországban.
0: Northern Ireland's a hard place.
1: Észak-Írország egy nehéz hely.
0: And the issue the Lord spoke to us about,
1: és az a dolog, amivel kapcsolatban az Úr szólt hozzánk,
0: was the identity of the Northern Ireland people.
1: Az az észak-ír embereknek az identitása volt.
0: You see, Northern Ireland belongs to England.
1: Észak-Írország, tudjátok, Angliához tartozik.
0: But it's on the island of Ireland.
1: De az ír szigeten van.
0: It's almost as confused as some of the countries around here.
1: És ahogy itt ezen a környéken is vannak ilyen érdekes helyzetek.
0: And the Northern Ireland people,
1: és az észak-ír emberek,
0: had an identity crisis.
1: Egy identitási krízis helyzetben vannak.
0: They weren't English, although they belonged to England.
1: Mert valójában nem angolok, bár Angliához tartoznak.
0: And they weren't Irish, although they were on the island.
1: Nem is írek, ugyanakkor, bár az ír szigeten laknak.
0: And as we talked about this,
1: ahogyan beszélgettünk erről,
0: many of the leaders were crying.
1: Sok vezető sírva fakadt.
0: Men,
1: férfiak,
0: women,
1: nők,
0: crying,
1: sírtak,
0: saying we don't know if we're Irish or English or what we are.
1: Mert nem tudjuk, azt mondták, nem tudjuk, hogy most írek vagyunk, vagy angolok vagyunk, vagy mik vagyunk egyáltalán.
0: But the Lord had sent a small group of English leaders.
1: De az Úr elküldte angol vezetőknek egy kis csoportját.
0: To our Irish gathering.
1: A mi írországi összejövetelünkre.
0: Because they wanted to see what a gathering looked like.
1: Mert szerették volna látni, hogy hogy néz ki egy ilyen összejövetel.
0: And in the middle of the gathering.
1: És az összejövetel közben.
0: God said to us.
1: Isten azt mondta nekünk.
0: The Irish fathers and mothers.
1: Az ír atyák és anyák.
0: And the English fathers and mothers.
1: És az angol atyák és anyák.
0: Must stand together.
1: Nak együtt kell állniuk.
0: And embrace.
1: Össze kell állniuk.
0: The Northern Ireland leaders.
1: És átölelni az észak-ír vezetőket.
0: And say you've come out of both parents.
1: És azt mondani, hogy mind a két szülőktől származtok.
0: Both parents love you.
1: Mindkét szülőtök szeret benneteket.
0: And we embrace them.
1: És mi megöleltük őket.
0: There is an election about to happen in England.
1: Van Angliában egy választás, ami lesz.
0: And it's also going to happen in Northern Ireland.
1: És ez Észak-Írországban is meg fog történni.
0: And for the first time.
1: És az első alkalommal.
0: It's possible.
1: Lehetséges lesz az,
0: that the Irish Nationalist Party in Northern Ireland.
1: Hogy az Észak-Írországi ír nacionalista párt.
0: Will be in the majority.
1: Kerül többségben.
0: For the first time in 100 years.
1: 100 évek óta első alkalommal.
0: And then those who are not Irish nationalists.
1: Aztán azok, akik nem ír nemzetiségűek,
0: but are what we call
1: nacionalisták,
0: but are what we call loyalists or unionists.
1: Hanem lojalisták vagy pedig királyságpártiak, mármint hogy az angol királyság, a United Kingdom vonatkozásában királyságpártiak.
0: Maybe in the minority.
1: Hogy ők kerülnek kisebbségbe.
0: Then they'll have to deal with a real identity issue.
1: Akkor aztán megint lesz egy olyan identitásbeli helyzet, amivel el kell majd bánni.
0: But already we've started to see stories of God changing hearts.
1: De már kezdünk el látni történeteket azzal kapcsolatban, ahogyan Isten változtatja a szíveket.
0: The leader of the Unionist Party.
1: Mert az unionista pártnak a vezetője
0: visited a nationalist primary school, elementary school,
1: meglátogatta egy nacionalista általános iskolának a vagy iskolát.
0: And for the first time ever,
1: és az első alkalommal,
0: she spoke the Irish language to the children.
1: Ír nyelven szólt a gyerekekhez, a tanulókhoz.
0: Not very well,
1: nem nagyon jól,
0: but at least she tried.
1: De legalább megpróbálta.
0: And you see, we're seeing a shift in the heavenlies.
1: Látjátok tehát, hogy egy váltást látunk meg a szellemi levegőjékben.
0: So that when a shift comes on the earth,
1: hogy amikor ez a váltás eljön a földre is,
0: the peace of God,
1: akkor Istennek a békessége
0: has already gone ahead of, gone in front of,
1: ez előtt jár,
0: where the political parties are.
1: Tehát Istennek a békessége előtte jár annak a helyzetnek, ahol a politikai pártok vannak.
0: I think there's so much more work.
1: Úgy gondolom, hogy még nagyon sok munka van,
0: for us to do as the people of God.
1: Amit el kell végeznünk Isten embereiként.
0: But we are learning.
1: De tanulunk.
0: That as we come together.
1: Hogy amikor összejövünk.
0: With one heart.
1: Egy szívvel.
0: One mind.
1: Egyfajta gondolkodásmóddal.
0: And one accord.
1: És egy akarattal.
0: And we wait together on the Lord.
1: És együtt várakozunk az Úrra.
0: He directs our steps.
1: Akkor ő irányítja a lépéseinket.
0: And then he changes the situation.
1: És ő változtatja meg a helyzetet.
0: One last very quick story.
1: Egy utolsó nagyon rövid történet.
0: In our own country, in the Republic of Ireland.
1: A mi saját országunkban, az ír köztársaságban.
0: Several years ago.
1: Néhány évvel ezelőtt.
0: The political party in power.
1: A politikai párt hatalmon lévő politikai párt.
0: Was very corrupt.
1: Nagyon korrupt volt.
0: Everybody knew it was corrupt.
1: Mindenki tudta, hogy korrupt.
0: But nobody was prepared to say anything.
1: De senki sem volt felkészülve arra, hogy mondjon ezzel kapcsolatban bármit.
0: We're Irish.
1: mert írek vagyunk.
0: We don't talk about it.
1: Nem beszélünk róla.
0: But we knew there was corruption.
1: De tudtuk, hogy korrupció van.
0: A general election came.
1: Jött az általános választás.
0: And the corrupt party in power.
1: És a hatalmon lévő politikai párt, korrupt politikai párt.
0: Was put back into power.
1: Visszakerült a hatalomba.
0: And we're all going, we know it's corrupt.
1: És mindannyian csodálkoztunk, hogy hát hiszen tudjuk, hogy korruptak.
0: Why did we do that?
1: Miért tettük ezt? Miért szavaztuk meg őket újra?
0: And then a group of us came together to pray.
1: És aztán egy csoportban összegyűltünk imádkozni.
0: We declared in the heavenlies over Ireland.
1: Ki hirdettük Írország levegőege fölött,
0: that corruption would be exposed,
1: hogy a korrupció az nyilvánosságra fogják hozni a korrupciót,
0: and a new political order would come.
1: És egy új politikai rend fog jönni ezután.
0: We did not say,
1: nem mondtunk,
0: that it should be any particular political party.
1: Semmi konkrétat nem mondtunk így a politikai párttal kapcsolatban.
0: We just said we want to see the righteousness of God.
1: Csak azt mondtuk, hogy látni akarjuk Istennek az igazságát.
0: That was a Saturday night.
1: Ez egy szombat este volt.
0: On Tuesday morning,
1: kedd reggel,
0: the Prime Minister resigned.
1: Lemondott a miniszterelnök.
0: And the television journalists,
1: és a televíziós újságírók,
0: were going, we don't understand what's happened.
1: Teljesen döbben, meg voltak döbbenve, hogy mi történt, hogy miért történt ez.
0: The corruption was exposed.
1: A korrupciónak nyilvánosságra lett hozva.
0: Money that had been passed between each other for favors.
1: Azok a pénzek, amik jöttek, mentek közöttük különféle szívességekért,
0: was exposed.
1: Ez is nyilvánosságra lett hozva.
0: And since then we have seen a change in our politics.
1: És azóta változást látunk a politikai életben.
0: So we're not seeing two big political parties.
1: Nem látunk túl nagy politikai pártokat.
0: Fighting with each other.
1: Nem két nagy politikai párt harcol egymással.
0: But we are seeing.
1: De azt látjuk.
0: A number of political parties.
1: Hogy számos politikai párt.
0: Have to work with each other.
1: Egynek együtt kell működni egymással.
0: In coalition.
1: Koalícióban.
0: Without knowing it, without realizing.
1: Anélkül, hogy ezt észrevetnék.
0: They are having to talk to each other.
1: De szükségük van arra, hogy beszéljenek egymással.
0: And learn how to come to one mind.
1: És tanulják azt, hogy hogyan tudjanak egy véleményre, egyfajta gondolkodásmódra jutni.
0: One day they might even come to one heart.
1: És egy napon talán még arra is eljutnak, hogy szív szerint egyek tudjanak lenni.
0: You see, when we come as the believers of Jesus Christ, the disciples of Jesus Christ,
1: amikor mi Jézus Krisztusnak a tanítványaiként vagyunk,
0: the ecclesia,
1: akkor az eklézia,
0: the ecclesia is a ruling body,
1: az eklézia egy uralkodó test,
0: it's a legislative body,
1: törvényhozó, egy törvényhozó test,
0: it's not political,
1: nem politikai.
0: We rule in the we legislate in the heavens.
1: A mennyekből kormányzunk.
0: And then the earth responds.
1: És aztán a föld erre reagál.
0: So when we are speaking about influencing,
1: amikor szólunk a befolyásolásról, amikor erről beszélünk,
0: the mountain of government,
1: a kormányzás hegyéről,
0: we are seeing the church move with one heart, one mind, one accord.
1: És azt látjuk, hogy az egyház egy szívvel, egyfajta gondolkodásmóddal, egy elmével és egységben együtt van.
0: And then the mountain of government starts to change.
1: Ettől a kormányzásnak a hegye elkezd változni.
0: Often it doesn't realize what's happened.
1: Gyakran ők észre sem veszik, hogy mi történik, hogy mi folyik.
0: You see, Christians are just as subject to the principalities and powers.
1: Tudjátok, a keresztények csak egy tárgy a szellemi erősségek és hatalmasságok számára.
0: Historically they have just been a subject to as much corruption.
1: Történetileg
0: in history,
1: a történelem során
0: Christians,
1: a keresztények,
0: have also been subject to corruption.
1: Szintén a korrupció elszenvedői voltak.
0: But when we learn to walk together,
1: de amikor megtanulunk együtt járni,
0: with one heart,
1: egy szívvel,
0: one mind,
1: egyfajta gondolkozásmóddal,
0: one accord,
1: és egy akarattal,
0: we seek to influence,
1: akkor látni fogjuk a befolyást,
0: not necessarily to rule.
1: Nem szükségszerűen az, hogy uralkodunk, hogy mi magunk uralkodunk.
0: Bless you.
1: Nagyon meg benneteket az Úr.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Édesatyám, hálát adunk neked azért, hogy azért hívtál el, hogy megváltoztass. És hálát adunk neked, Uram, hogy te olyan Isten vagy, aki sose változol. Egy olyan világban élünk, ahol nincsenek biztos sarokpontok láthatóban, de mégis úgy élünk ebben a világban, hogy vannak biztos, változhatatlan, örökkévaló fogódzó pontok ezen a világon, de mégis az örökkévalóságban van, de megengedted és megadtad, hogy belenyúljon ide, és megtapasztaljuk itt a változható és változó téridő valóságba az örökkévalót, a változhatatlant. És ahogy oda kötjük magunkat hozzád, a te beszédedhez, ígéreteidhez, egyszerűen változunk, formálsz és alakítasz. Köszönjük ezt neked, és arra kérlek, hogy te adj kegyelmet, hogy készen legyünk mindig a változásra. A Jézus nevében. Amen. Az elmúlt napok elég sűrű napok voltak többünk számára. Tegnap és ma délelőtt is összejövetelek voltak, és az Úr mindegyiket megáldotta, és adott mindig üzenetet természet fölötti módon. Légy kész a változásra. A hírlevélbe betettem egy írást, a Dutch Sheets-nek az írását. A héten jelent meg az Illés listán. A Patkó Ricsi fordította le, és hát néhány sort az elküldött hírlevél kísérő e-mailjébe is abból citáltam. A Márk evangélium második fejezet 21-22-es versébe, ugye ott van, hogy senki sem var új posztóból foltot régi ruhára. Máskülönben, ami azt kitoldaná, kiszakít belőle az új a régiből, és nagyobb szakadás lesz. Senki se tölt új bort régi tömlőkbe, különben az új bor a tömlőket szétszakítja. A bor kiömlik, a tömlők elpusztulnak. Az új bort új, friss tömlőkbe kell tölteni. Ugye a bort, ha régen, itt most már hát hordókba töltik, régen lágy, rugalmas tömlőkbe töltötték, és ahhoz, hogy az erjesztési folyamat által okozott tágulás az ne feszítse szét, egyszerűen szükséges volt, hogy ez rugalmas legyen. És ahogy tágult, ahogy kiforta magát és ért a bor az éretté vált, és úgy egészé testessé vált, és egyre inkább úgy finomodott, finom bor lett, de a tömlő pedig azt csinálta, hogy egyre inkább bemerevült, és elvesztette egy idő után a rugalmasságát. És hogyha nem csináltak vele valamit, kiitták belőle a bort, akkor ilyen repedező, száraz, törékeny bőrré lett. Ahhoz, hogy újra tudják hasznosítani, mert nem dobták ki, azt csinálták, hogy vízbe áztatták. Betették vízbe, és akkor újra jó átpuhult, és miután jó átpuhult, olajjal is bizonyos olajokat használtak erre, ami alkalmas arra, hogy utána a bornak is egy zamatot adjon. Teljesen átdörzsölték, és a víz és a bor átitatódásával újból létrejött egy rugalmas tömlő, ami újból egy új bor befogadására lett alkalmas. Nem tudom, voltatok már szüreten, akkor a mustos dolgot ismeritek, csalóka a dolog, a iszol mustot, vagy amikor már egy kicsit murcis is, szóval annak elég hamar látható gyümölcsei adódnak, de az biztos, hogyha ezt a lágy bortömlőt megnyitod, és beleteszed ezt az új, friss bort, murcit, akkor van helye, hogy hova táguljon, és a bor ki tudja forni magát. Most őszintén, melyik bort iszott szívesebben? Egy jó, kiforrott, testes, 10-10 éves, egy ilyen jó, száraz, vörös bort. Tegnap előtt voltunk egy ilyen borkóstolón, ilyen házaspáros borkóstolón, és akkor végig kóstoltunk, nem ismerem elmondani mennyi fajtát, nehogy menni. Távol legyen. A lényeg az, hogy mikor végig kóstoltuk a sort, meg a másik sort, mert a feleségek más sort kaptak, azért csak meg kellett azt is kóstolni. Utána még volt egy-két extra választási lehetőség, mit tudom, ilyen több tízezer forintos, úgyse, vagy sűrűn iszunk olyat, úgyhogy megkóstoltam azt. Hát az a helyzet, hogy tényleg finomak ezek a régi borok, ami szakszerűen vannak úgy eltárolva, és úgy vannak kezelve. Tehát, hogyha belegondolsz, hogy most egy ilyen fél éves ilyen rozét akarsz-e inni, vagy pedig egy ilyen jó testes tizenéves bort, ami jó van kezelve, hát melyiket választod? Nyilván attól függ, hogy most milyen hangulatod van, tudom meg, hogy milyen közegben vagy, de mondjuk egy steakhez én valószínű, hogy azt a testes vörös bort fogom választani. Tehát az a helyzet, hogy amikor úgy beléd megy frissen a Szent Szellem, mert mi vagyunk azok a boros tömlők. Beléd megy frissen a Szent Szellem, akkor hagyod, hogy az úgy tágítson, és akkor hát van vécére futkosástól kezdve minden, máj szellemben hasmenés. Hát a mócis dolog sok mindent tud produkálni, amikor a fiatal friss Szent Szellemmel betöltekezett keresztényeknek az élményeit, meg a mieinket is, hogyha visszaemlékszel. De utána úgy érik, szépen leülepszik, kitisztul, testessé válik, zamatossá válik a színe, az íze, stb. De közben ne felejtsük el, hogy a tömlő viszont merevült. Ahogy a bor egyre jobb, a tömlő egyre merevebb. És kérdésem, te melyik vagy? A bor vagy a tömlő? Mert nem a bor vagyok. Te se a bor vagy, hanem a bor a Szent Szellem. Isten jelenléte. A tömlők vagyunk. Te a tömlő vagy. Én is a tömlő vagyok. És ahhoz, hogy ha azt szeretném, hogy Isten újból használjon. Tehát, hogy amikor kifogy a bor, mert előfordul, hogy van olyan, hogy kifogy a bor. Ez még Jézus 3 éves pályafutása alatt is előfordult, hogy ide ment, oda ment, és egyszer leírták, ez volt az első csodája. Igen komoly változáson ment át az a víz. Nem tudták, hogy, meg mi módon. A szolgák azt tudták, hogy vízzel kellett telemerni azokat a nagy bödönöket, dézsákat, és utána abból kellett meríteni, és a násznagynak vinni. Ha végig gondoljátok, ugye 6 nagy kőveder volt, az közel 1 hektoliteres. Az közel 600 liter bor volt, úgyhogy már megittak nem tudom mennyit. Tehát elfogyott. És legjobb bor. Az, hogyha a 7 decis üvegekbe számítod, akkor az 800-900 üveg. Hát úgy ráadásként még adatott finom bor oda a lakodalomba. Szóval az a helyzet, hogy valószínű, hogy nem vizet ittak, hanem bort ittak rendesen. És annak biztos vagyok benne, hogy volt hatása is. De belegondolsz abba, hogy Isten a tömlőt változtatni akarja. Te vagy a tömlő, és én vagyok a tömlő. Ha van olyan időszak az életünkben, hogy kiszáradt, ha van olyan időszak az életemben, hogy puszta, ha van olyan időszak az életemben, hogy nem érzem Isten jelenlétét, nem érzem a természet fölöttit, nem hallom Istennek a hangját, nem hallod Istennek a szavát, akkor is azt mondja az Úr, hogy ha ki is fogyott belőled a bor, addod a magad a vízbe, tedd bele Isten beszédébe, mert Istennek a szava, élő szava, az a víz. Ahogy Istennek a beszéde átjár, Istennek az üzenete úgy a szíveden talál, az elmédbe belemegy, a gondolataidba úgy forog, és hagyod, hogy az olaj is úgy be legyél dörzsölve, a Szent Szellem olajával dörzsölté váljál, akkor meglágyul az egész lényed. És te, mint borostömlő, lágyjá leszel, és a lágy borostömlő mivé lesz alkalmas? Újból alkalmas lesz a lágy borostömlő arra, hogy a frisset, az újat befogadja. Lehet, hogy az még must, lehet, hogy murci, de már alkalmas vagy, hogy az új bor beléd menjen. Az új bor a Szent Szellemnek a friss kitöltetése, a friss érintése. Az új bor a Szent Szellemnek a friss ajándéka, az ajándékának a friss megnyilvánulása. És a kereszténység attól kereszténység, hogy természet fölötti. Ott kezdődött a kereszténység, hogy Jézus Krisztus föltámadt. Tehát az azt jelenti, hogy nem jött vissza se Mohamed, se Krisna, se Buddha, se ez, se az, de Jézus Krisztus visszajött a halottak közül. Ő legyőzte a halált. Az atyának a szeretete az legyőzte a halált. Legyőzte a poklot. És legyőzte ezáltal a sátánt is. Nem csak a bűntől váltott meg, hanem megváltott a haláltól. Mert azt mondta Jézus, aki én bennem hisz, az örökké él. Aki én bennem hisz, ha meghal is élni fog. Mert lehet, hogy ez a földi test elrohad, lehet, hogy ez a földi test elfárad és elmúlik, de akkor is a te szíved, a te szellemed örökké él. És eljön az a pont, amikor a testünk is föltámad, és ez a romlandó romolhatatlan lesz. Ez a hallandó test halhatatlan lesz. Ez a, hát gyalázatos, néha érzed az ízét, a szagát, vagy mit tudom én, hogy mondjam. Mert van izzadság szaga, ilyen szaga, olyan szaga. De az a helyzet, a dicsőségesnek nem lesz már ez. Azt tudtad, hogy a mennyben nincs WC? A mennybe eszünk? Igen, mert lesz mennyei vacsora. A mennybe iszunk? Bizony, mert Jézus azt mondta, hogy velünk fog inni. Az azt jelenti, hogy fogunk enni, inni, és lesz WC-zés? Nem lesz. Mert romolhatatlan, dicsőséges. Ez fantasztikus dolog, hát ez egy orvosi szempontból tudom, hogy megoldhatatlan, vagy nem megoldott kérdés és dilemma, hogy hogy lesz ez, mit lesz ez. Ezt én se tudom, de azt tudom, hogy Isten egy olyan változásra hív el, figyeld, szellemi bortömlők vagyunk, és azt mondja Isten, én most új bor idejét hozom el, és új bort adok a te lényedbe, a te testedbe, friss ajándékokat, friss kijelentéseket, friss érintéseket, friss megértéseket, friss megvilágosodásokat, az ajándékaim friss és új módon akarnak megnyilvánulni rajtad keresztül. Itt én is utána átbogoráztam, ugye a fordítások leginkább úgy mondják, hogy az új bort új tömlőbe kell tölteni. De az eredetileg az, ugye magyarban is, meg angolban is, meg oroszban, németben is, ugyanaz az új. Új bor, új tömlő. Görögben nem. Azt mondja, hogy neosz, bor, új bor, és kainosz, tömlő, új tömlő. És a neosz jelentése az új, de nem különböző a fajtájában és a minőségében. Tehát ugyanaz a fajtája és ugyanaz a minősége. És ez a Szent Szellem. Gondoljunk csak a gyártósorról lejövő autókra. Tehát ugyanaz a fajta, ugyanaz a minőség, de mégis más. Egy új jön le minden nem tudom hány percbe vagy hány órába. Ugyanolyan márkájú, ugyanolyan típusú, ugyanolyan színű. Mind új, de mégis különböző. És a Szent Szellem ez az új bor. Viszont azt mondja, hogy a tömlő, ez a kainosz, új tömlő, az azt jelenti, hogy fajtában és minőségben is új. Tehát fajtában és minőségben is más. Ez azt üzeni nekünk, hogy nem a Szent Szellem fog változni, ő újra és újra új módon bejön az életünkbe, de ő ugyanaz a DNS-ébe és mindenébe, tulajdonságába, de mégis frisset ad, Viszont engem újra és újra változtat. Újjá akar tenni, és azért az a üzenetemnek a lényeg, hogy légy kész, legyünk készen a változásra, hogy szánjuk oda magunkat Isten beszédével való átitatódásra, szánjuk oda magunkat Isten szelleme által való betöltekezésre, hogy meglágyítson, megpújítson, újjátegyen és megváltoztasson. Metamorfózis. Az egy jó kis átalakulás. Mi jut eszetekbe erről? Lepke, hernyó, igen. Igen, ha beütöd ezt a, mert ez egyébként egy görög kifejezés, a metamorfót, akkor négy új szövetségi helyet is találsz, és az mind arról szól, van, amikor Jézus változott, tehát mikor változott, tehát emlékeztek? A hegyen, amikor még a 3,5 év alatt a tanítványaival fölment 3 tanítvánnyal a hegyre, és a szemük láttára átváltozott. Igen, egy metamorfózis volt, egy dicsőséges testé. Igen, egy más természetű, és hát teljesen elcsodálkoztak. Magukon kívül voltak. Ugyanakkor beszél rólunk is, hogy minket is egy ilyen metamorfózisra hívott el, minket is egy ilyen változásra hívott el, és például a római levél nagyon ismeretes, ezt olvastuk föl, a Róma 12-t, azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz. Melyik őtök szabott már valami mintához, szövetet, papírt? Hát, régen volt a régi burda világ, az már tudom, hogy sokak számára elmúlt, de az azt jelenti, hogy szabás minták voltak benne, és akkor ki lehetett terigetni, hajtogatni, és akkor az alapján különböző méretek, ruhákat lehetett készíteni, és ez fantasztikus dolog volt annak idején. De ez igaz, minden egyes terület, játékokat lehet így készíteni, hogy megvan a szabás minta, netről is egy csomó dolgot le tudsz tölteni, és akkor szabás minta, és körbevágod ezt, körbevágod amazt, és megvan. Most az a helyzet, hogy a világ is ilyen. Jön a nagy ollójával, és megadja a mintát. Neked ilyennek kell lenni. Neked el kell fogadni, hogy a meleg férfival összeházasítható. Mert ha nem, akkor levág. Mert ez a világnak a sablonja. Vagy el kell fogadnod, hogy az abortusz emberi jog, és az nem ember, akit ott elpusztítanak, hanem csak egy szövetcsomó. És hogyha te ezzel nem értesz egyet, akkor levágnak, mert ez a sablon, a világ mintája. És lehetne sorolni tovább. Ugye most ott van a héten, adták az EU elé a Európai Parlament elé, hogy kötelezővé tegyék, megszavazzák, hogy az összes EU tagállamba az általános iskolák első évétől kötelezővé tegyék választhatóvá a gyerekek nemi választását, nemiségét, hogy most fiú vagy lány, és ezt az államnak biztosítani kell, és az ingyenes orvosi ellátás, vagy nem tudom mi ennek a neve, állami támogatottság körébe kell, hogy tartozzon a nemi átalakítási műtét, meg hormon, meg stb. Most elnapolták a döntést, elég sok aláírás összejött más országokból is. Ezt most olvasod? Akkor ez mai hír. Tehát a mai hír, hogy akkor én is aláírtam egyébként, meg a fölraktam aláírásra a petíciót. Mert ez nonsense. Az azt jelenti, hogy olyan világban élünk, hogy rád akarnak kényszeríteni egy agresszív kisebbség az ő örökkévaló isteni maradandó értékrendtől teljesen ellentétes és elütő abnormális értékeit. Hogy azt fogadd el. Az egy dolog, hogyha ezt tolerálni kellene, de amikor ezt kötelezővé teszik, és agresszívan ezt így nyomulásképpen mondják, mert én tolerálom, tehát semmi problémám nekem, hogyha valaki ebben ilyen bűnökben él, attól én még szeretem azt az embert, mert Isten szereti őt. De el kell tudni azt fogadnod, és meg kell tudni azt, föl kell tudni ismernünk, hogy Isten gyűlöli a bűnt. És mondok neked valamit, nem tudsz Jézus tanítványává válni, és nincs kereszténység bűngyűlölet nélkül. Bármilyen furcsa is, de Jézus Krisztus attól lett fölkent, hogy szerette az igazságot, és gyűlölte a hamisságot. És ezt onnan tudjuk, hogy ő maga olvasta föl a Názáretben Izajás tekercsét, és azt mondta, hogy az Úrnak szelleme van rajta, mivel hogy fölkent engem. És a 45-ös Zsoltárban pedig elmondja, hogy mitől kent föl, mert szerettem az igazságot és gyűlöltem a gonoszságot. Nem elég csak a jót szeretni. És a jó az nem szubjektív és nem szituációtól függő. Az etika az nem változik, az örökkévaló igazság az nem kultúrától, néptől, nemzettől vagy kortól függ. Vannak örökkévaló igazságok, amelyek örökké teremtésünktől fogva, kezdettől, vagy a teremtésünk előtt is rossz volt és bűn volt, és tőlünk függetlenül is bűn. Nem azért bűn és rossz, mert te annak tartod, hanem azért bűn és rossz, mert Isten annak tartja. És én azért tartok valamit jónak, bármennyire is furcsának hallatszik ez, mert Isten jónak mond valamit. Azért tartok valamit rossznak és bűnnek, mert Isten rossznak és bűnnek tartja. Lehet azt mondani erre, hogy szolgalelkűség, amiről beszélt a Józsi is, hogy szolgálni az Urat, és lehet úgy is mondani, hogy én az apámra ütök. Hasonlítani akarok az én atyámra. Olyan akarok lenni, mint az én teremtő Istenem. Úgy akarok ítélni jó és rossz között, és különbséget tenni dolgok szellemi látható és láthatatlan közt. Hogy az örökkévalónak a értékrendjét akarom, hogy bejöjjön az életembe. És azért imádkozunk, azért tevékenykedünk alapítványokkal, egyesületekkel, civil szervezetekkel, gyülekezettel is, és hirdetjük Isten királyságának az örömhírét, hogy a társadalmat áthassa. Ha már a körülöttünk levő országok és nemzetek be is nyelték, hogy a jó az rossz, a rossz meg jó, a fekete azt elfogadjuk, hogy sárga, a sárgát, hogy piros, és sok mindent mondunk rá, attól még én küzdök azért, és imádkozom azért, hogy ebbe az országba hadd legyen továbbra is a fekete fekete. Hadd legyen ezen túl is továbbra is a fehér fehér. És hogyha fütyivel születtél, akkor ne akarjál te gyereket szülni. Hogyha nem azzal születtél, hanem női nemi szerveid vannak, akkor ne akarjál azt leoperáltatni, vagy pedig ráoperáltatni, és mássá válni, hanem el tud fogadni azt, amivé Isten teremtett. Amit a Kati mondott, hogy ránézett Isten Ádámra és Évára, és nem volt rajtuk ruha. Mezítelenek voltak. Ádám, mikor meglátta Évát, azt mondta, hogy ez igen, ez tetszik. És Isten nem fogta be a szemét. Húha, most nem elnéz oda, fiam, mert ez most nagyon profán dolog, hanem azt mondta, hogy hú, ez jó sikerült, ez nagyon jó lett. És tetszett Istennek, és megáldotta. Úgyhogy, ha nőnek születtél, akkor fogadd el, örülj neki. Ha férfinak születtél, fogadd el, és örülj neki. Igen. Mert Istennek terve van vele. Terve van veled. És azt mondja, hogy ne szabjuk magunkat ehhez a világhoz, hanem változzunk el az elménk megújulása által, hogy megvizsgáljuk, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Megváltozni, átalakulni, metamorfózisba belekerülni lehetetlen dolog a gondolkozás módunk megújulása és megújítása nélkül. Nekem eszembe jut erről a Lukács evangéliumába a magvető példázata. Emlékeztek, ott Mátéba, Márkba is benne van, De a Lukásban benne van egy olyan részlet, ami azt mondja, hogy volt olyan, aki a szívében örömmel fogadta. Ez azt jelenti, hogy megnyitotta a szívét, mert hitből hitbe, szívből szívbe jelentetik ki Istennek az igazságot. Tehát egy nyitott szívvel, lelkesen fogadta, örömmel fogadta azt, de jó, tényleg Jézus Krisztusnak átadom az életemet, és akkor megváltoztatja, és örök életem lesz, de jó, bűn nélkül lehet élni, tisztán lehet élni, fantasztikus dolog. És akkor azt mondja Lukács, hogy de utána elment, és mivel nem értette, tehát az értelmével nem ragadta meg, és nem dolgozta föl a lelkével, a pszichéjével, az ördög kikapta a szívéből, kilopta. Hogyan kerül ki sok keresztény szívéből és a prioritásaiból Istennek a dolga? Az akár az istentiszteletekre való járás, mert az is egy isteni prioritás. Bármilyen furcsa is. Vagy az Istennek a dicsérete, vagy a Bibliának az olvasása, bármilyen furcsa is. Lehet azt mondani, hogy de hát ne törvénykezzünk, nem törvénykezésből mondom, hanem egyszerűen jó és rossz dolgokról beszélek, amiről Isten azt mondja, hogy jó. Bizony ahhoz, hogy az élet ne abortálódjon el, ne vesszen el, megfogan egy gyerek, bizonyos dolgoktól tartózkodnod kell, mint kismama. Valószínű, hogyha gyereket szeretnél, és együtt vagy a férjeddel, utána nem fogsz 2-3 hétig egyfolytában milyen terembe, köszönöm szépen, konditerembe járni, meg egyfolytában nem akarsz futni, hanem akarod, hogy egy nyugalma legyen, hogy meg tudjon maradni, meg tudjon tapadni, és a gyermekek ott, és utána is, hogy kihordjad, áldott legyen, bizonyos dolgokat nem csinálsz. Aztán megszülöd azt a gyermeket, megszületed, karodba veszed. Ha nem szoptatod, nem eteted, nem teszed tisztába, és nem adsz neki megfelelő körülményeket, elpusztul az a gyerek. Azért van a kórháznak az oldalán az inkubátor doboz, hogy bizonyos körülményeket biztosítson annak a gyereknek is, aki esetleg a szülei azt mondják, hogy nem akarom fölnevelni. De akkor nem egy kosárba teszi csak oda le, hanem beteszi egy dobozba, ami egy bizonyos közeget, atmoszférát teremt, a levegője olyan, a hőmérséklete olyan, hogy ne vesszen el, ne pusztuljon el, mert szüksége van valamire. Ez szellemben is igaz. Isten azt akarja, hogy ne pusztuljanak el az övéi. Légy kész a változásra. Azt mondja, hogy változzunk el az elménk megújulása által. Szükséges, hogy bejöjjön az elmémbe is. Szálljam oda az elmémet arra, hogy amit Isten jónak mondott, azt kezdjem el én is kimondani, hogy jó. Kezdjek el gondolkodni. Tudjátok, hogy miért szerezte Isten a szombatot? Nem vagyok szombatista. Hát vasárnap jövünk össze. Nem vagyok vasárnapista se. De arra bizony Isten hangsúlyt tett, hogy jöjjünk össze. De hát egyedül is meg tudom élni Istennek a jelenlétét, Isten szeretetét. Egyedül is tudom hallgatni. Igaz? Igaz. De Isten mégis valami pluszt készített abban, hogy összejövök a testvéreimmel, azt mondja, hogy szent gyülekezésetek legyen. Még azt is megmondta, hogy a ruhádat is készítsd el. Még a ruhád is legyen más a szent összegyülekezéseteken. Most ki a ruhádat. Nem azt mondta, hogy most cicomázzuk föl, meg nagy estéjébe jöjjünk, hanem azt, hogy legyen egy külön tiszta ruhád, amiben eljössz. Lehet, hogy már nem minden fél nap veszel tiszta ruhát, de akkor eljössz, akkor egy tiszta ruhába jössz el. Mert megtiszteled az Urat, megtiszteled Isten népét ezzel. És lehetne mást is mondani, a szent gyülekezés. Azt mondja, amikor szent gyülekezésre jöttök, én ott leszek közöttetek, és hallatom az én szavamat. Ezt mondta Isten. Sőt, azt mondta, amikor szent gyülekezésre jöttök össze, senki ne jöjjön üres kézzel, hanem hozzatok áldozatot. És itt most nem a pénzről meg a bukszádról beszélek, hanem hozz áldozatot, az idődet, mert az áldozat. Áldozat, hogy oda teszed az utazásnak az idejét. Végig ülöd, amit otthon a sezlonyon nem ülöd végig biztos. Közben kimész vécézni, kávézni, ezt csinálni, azt csinálni. Nem baj. De azt mondja Isten, hogy gyere el a gyülekezésre, szánd oda magadat. Hadd tudja Isten úgy kijelenteni magát, ahogy szeretné. Rendben? És Isten azt mondja, hogy amikor áldozatot hozol, a szövetséged erősíted meg velem. Amikor a szövetséget megerősíted, a szövetségen keresztül tanítalak téged. És a szövetségen keresztül szólok hozzád. Azt mondja, hogy változzunk, metamorfó, ami elménk megújítása által, és ezután tudok döntést hozni. Ezután tudok jó különbségeket tenni, hogy mi az Istennek a jó, kedves és tökéletes akarata. Sok ember látom, hogy hoz döntéseket. És rossz döntéseket. A héten nagyon sok ilyennel találkoztam. És tudjátok, kivétel nélkül ott van a probléma. Elszakadtunk a gondolkozásmódunkban Isten örökkivaló értékrendjétől. De ha oda szabom magam, oda szabom az elmém gondolkozásmódját Isten örökkivaló értékrendjéhez, jól fogsz tudni dönteni. Mert föl tudod ismerni, mi Isten kedves, tökéletes akarata. És ez a kérésem az Úrtól ma is, hogy nyisd meg a szíved, nyisd meg a lelked, hogy az egész lényedet új, puha, rugalmas, boros tömlővé tegye az ő beszéde és a szellem által. Hogy változzunk el, megváltozzunk a gondolkozásmódunkba, az elménknek a megújítása által. Bemerítő János elkezdte a szolgálatát ott Júdeába, és azt mondta, hogy térjetek meg, változtassátok meg a gondolkozásmódotokat, és akkor a bűnök bocsánata megvan. Jézus ugyanezzel a mondattal kezdte, miután börtönbe zárták Jánost, kiállt, és ugyanott folytatta, ahogy János abba hagyta, térjetek meg, vagyis változtassátok meg a gondolkozásmódotokat, hogy Isten királyságát fölismerjétek, meglássátok. És érdekes, hogy ezt mondta az egyszerűnek, ezt mondta az elitnek, ezt mondta a gazdagnak, ezt mondta a szegénynek, ezt mondta az írástudóknak, a vallásosaknak, a főpapoknak és a prostituáltaknak, ezt mondta a drogosoknak, ezt mondta a csavargóknak, ezt mondta a jó szituáltaknak, ezt mondta az erkölcsös életet élőknek és mindenkinek. Hogy a csodába? Mert akkor is, hogyha 44 éve vagyok keresztény, akkor is, mert annyi éve vagyok keresztény. 44 éve május 7-én fogadtam be Jézus Krisztust a szívembe, és azóta tudom, hogy örök életem van, mert megbocsátotta a bűneimet, és fölírta a nevem az életkönyvébe. Akkor töltött be a Szent Szellemmel, és ez egy fantasztikus dolog, az első. De hogyha azóta azzal a régi borral akarnék élni, a tömlőm régóta bemerevült volna. Újból és újból. Ki kell, hogy add magadból a bort, hagynod kell, hogy mások megigyák, és hagynod kell, hogy az a tömlő újból és újból át legyen itatva, meg tudjon lágyulni, Istennek a kezébe használhatóvá legyen, és újból be tudjon tölteni. És figyeld meg, nem olyan jó ízű a murci, nem olyan jó ízű az újból, mint a 15 éves. Nem olyan jó. Mégis ezt adja Isten. Mert nem a bor miatt csinálja, hanem a tömlő miatt. Hogy a tömlőnk az Krisztusivá váljon. Hogy a lényünk az változzon, és Krisztus tudjon megnyilvánulni az életünkbe. Egy fantasztikus dolog ez. És amikor a változásról így kerestem, megnéztem így Biblia részeket, nem de azért, hát ha megtalálom, Mégis ezzel befejezem. A 55-ös Zsoltár 20-as versében azt mondja, megszabadítja lelkemet békességre a rám támadó hattól, mert sokan vannak ellenem. Meghallja Isten és megfelel nekik, mivel ő elejétől kezdve trónol. És megszabadítja a lelkemet azoktól, akik nem akarnak megváltozni, és nem félik Istent. Ez az egy kérésem van, hogy ezt döntsd el. Egy kérésem van, hogy tudj egy döntést hozni. Uram, én akarok változni. Akarom, hogy ne váljon keményé a lelkem, a pszichém, az egész lényem, hanem a borostömlő legyen a te kezedbe lágy. Tudj átitatni, hogy átitatódjak a te szavaiddal, beszédeddel, kijelentéseiddel, és töltsd be a te szellemednek az új borával. És azt mondja Isten, megadom. Mert aki rám vágyik, azt megelégítem. Ahogy a 35-ös fejezetben van az egy Mózesben, ott Jákob mondta egész házanépének, hogy most hányjátok el az idegen isteneket, tisztítsátok meg magatokat, és változtassátok el a ti öltözeteiteket. Szükségünk van arra, hogy megváltoztassunk dolgokat. Megváltozzunk és megváltoztassunk. Ahhoz, hogy megváltozzon az életed, mindjárt még ezt csak itt közben keresem. Ismered a... Zsidókhoz írt levél 12. fejezetnek a végén van. Hogy azt mondja Isten, hogy megrázom. Megrázom a láthatókat és a láthatatlanokat is. De előtte azt mondja, hogy az ő szava az megrázta már a földet. Azt mondja, hogy még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az egeket is. Az a még egyszer pedig azt jelenti, hogy az álhatatlan, tehát a változtatható, változó dolgok a teremtményeknek a megváltozását jelenti. És a változtathatatlan, örökké való dolgok pedig megmaradnak. És hogyha odaszánod magad a változásra, akkor az azt jelenti, hogy ami és aki benned örökké való, az egyre több lesz. De te változol. Mert a te lényed, a te személyed egyre kevesebb lesz. És az újból, a Krisztusiból pedig egyre több lesz. És ezért szeretném, hogy imádkozzunk. Amen. Kérlek, hogy mondd el utánom, hogyha ezzel az ima témával egyet értesz. Mennyi édesatyám, hálát adok a te szeretetedért. Köszönöm neked, Uram, hogy te egy óriási változást hoztál, mert emberré lettél, emberi testben jöttél le, bűnös természet nélkül. Itt éltél a bűnös természetű emberek közt, emberként, de bűn nélkül éltél végig. Engedelmességben és alávetettségben. Mennyei atyám, én odaszánom magam, mint borostömlő, a te beszédednek a vizébe, a te szavaidnak a vizébe áztas bele, hogy átjárja az elmémet, a gondolataimat, az egész lényemet, a szent írásokba kijelentett igazságod. És ez szabjon határt. Ez mondja meg, hogy mi a jó, és mi a rossz. Mert a te szavad az vezérlő mester. Elvezet a Krisztusra. A te beszéded által tudom, hogy mi a jó és mi a rossz. A te beszéded mondja meg, hogy mi a bűn. Miből kell megtérnem. És a bűn ismerete az vezet a megváltáshoz. A bűnbocsánat szükségességéhez. Mert belátom, és beláttam, hogy mi mindenből meg kell térnem. Mi mindent ott kell hagynom. És ezt eldöntöttem. Amit te rossznak mondasz, én is rossznak mondom. Amit te jónak mondasz, én is jónak. Amit te gonosznak, gonosznak mondom. Amit igaznak mondasz, igaznak mondom. És nem e világ sablonjához fogok igazodni. Nem e világ öntőformájába hagyom magam bele gyömöszölni, hanem a te értékrended szerint megújítom az elmémet, és ezáltal átváltozik az egész lényem, és képessé válok arra, hogy különbséget tegyek jó és rossz között, igaz és hamis között, és megtudjam, hogy mi a jó, kedves és tökéletes akaratod. És kimondom most előtted is, emberek előtt is. Én a te kedves, jó és tökéletes akaratodat akarom. Minden helyzetben, életem minden területén. Uram, odaszánom magam erre, segíts meg, légy segítségül. Hogy mindazt, amit elterveztél, hogy megváltoztass az életembe, és rajtam keresztül másokéba, ebbe az országba és nemzetbe, az véghez tud vinni. És ami örökké való, ami te vagy, a te beszéded, a jelenléted, a személyed, egyre nagyobb teret nyerjen bennem, és általam ebbe az országba, a nemzetben. A Jézus nevében, ámen.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
0: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.

Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?